0: közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
1: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest Vásárcsarnokai Facebook oldalán. A Fővárosi Állat és Növénykert évek óta tudatosan készül a nyári hőhullámokra. Az intézkedések alapja az állatok természetes hőszabályozásának támogatása, közölte az intézmény szóvivője. Hanga Zoltán kifejtette, hogy az állatok különböző természetes mechanizmusokkal védekeznek a hőség idején, különösen fontos a megfelelő mennyiségű ivóvíz és a lédús takarmány biztosítása, mert a párolgáson alapuló hűtési mechanizmusok miatt ilyenkor az állatok vízigénye is megnő. Hanga Zoltán kitért arra is, hogy az állatkert mikroklímája kedvezőbb a város számos pontjánál. A budapesti intézmény hőség idején nem csak az állatokra, hanem a növényekre, a látogatókra és a dolgozókra is fokozott figyelmet fordít. A látogatók számára ivókutak és párakapuk állnak rendelkezésre, a munkatársak pedig védőitalt kapnak. Július 8-ától ismét látogatható a Láthatatlan kiállítás Budapesten, ahol teljes sötétségben látássérült állatvezetők segítségével élhetik át a látogatók a hétköznapi helyzeteket. A szervezők a nyári újranyitás alkalmából 10 egyszerű tanácsot gyűjtöttek össze a látók számára, hogy jobban megértsék a látássérült emberek mindennapi tapasztalatait. A WHO szerint világszerte 2,2 milliárd ember él valamilyen látássérüléssel, Magyarországon pedig 270 ezer fogyatékossággal élő ember van. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, a valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismétem elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és Batthyány Schmidt Margit, bocsánat, megelőlegeztem, mert annyi helyen láttam Margóként a nevedet, és köszönöm a bizalmat, hogy tegeszletlek, ezt most kaptam meg a műsor előtt. Örülök neked, mert ha valaki, akkor te tényleg hatással vagy a kulturális életre. A Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió elnökeként te azért régóta teszed a dolgodat.
2: Igen, elég.
1: És örülök, hogy itt vagy végre, akkor az éterben is.
2: Igen.
1: Találkozhatunk meg az életben is egyszerre. Sokat teszel azért, és annak is azért örülök most nagyon, hogy itt ülsz, és erről tudunk beszélgetni, hogy a közösségépítés. Én nagyjából úgy akartalak bekonferálni, hogy a közösségépítés nagymestere, vagy iskola példája vagy, mert annyi rendezvényt szervezel, ami a közösség összehozásáról szól, és a mai világban szerintem ez úgy kell, mint egy falat kenyér, amikor már lassan messengeren tartjuk a kapcsolatot még a rokonainkkal is. Szóval ez szerintem egy óriási dolog. Na, de és innentől tiéd a szó.
2: Igen, a közösség építés szerintem. Én innen indulnék el. 2008 óta dolgozom a civil szférában, civil szférával. 2013-ban Többet magammal alapítottam meg, úgymond hiánypótlásként a Magyar Női Uniót, ahol is a vidéki nők megerősítésével, helyzetbehozatalával, tudással való ellátásával foglalkoztunk. Ez egyesületként működik, és 2015-ben pedig a Magyar Batthyány Alapítvánnyal, amit egy családi, az egy családi úgymond alapítvány, ott a batthyányi család szellemi örökségével foglalkozunk.
1: Ez átok vagy áldás? Mert ezen gondolkodtam, amíg vártalak és készültem a veled való beszélgetés, hogy egy szellemi örökséget megtartani a mai közéletben és a mai világban, az mennyire nehéz? És most politikamentesen kérdezem.
2: Jó, politikamentesen, igazándiból azért ebben az évben 2026-ban, mivel a Facebook meg mindenféle social média, tehát itt rögtön kapunk visszajelzést bármire, bármit írok. Nagyon kell figyelni, hogy mit írok le. Nagyon fontos szerintem ugranak mindenre, össze is kevernek.
1: Aha.
2: És pontosan az, hogy én azt gondolom, hogy nekem akkor rögtön válaszolnom kell, és kell az információt átadni, mert nagyon, nagyon tévesen gondolkoznak az emberek. De most ne is erről beszéljünk, mert nem is ezt szeretném.
1: De akkor is van egy szellemi örökség.
2: Egy szellemi örökség. Tehát, hogy én pontosan ezért szerettem volna ezt így most is így kiemelni, és ez legyen a belépő, hogy mi a Batthyány család szellemi örökségével foglalkozunk. És a másik pedig az, hogy a mai világban, és itt most megint csak a közösségépítéshez, hogy a mai világban most nem Magyarországról, hanem az egész világról beszélök, hogy tényleg olyan sarokpontok kellenek, amiben tudunk kapaszkodni. Itt most mindenkire rábízom. Az első a hit, tehát ez mindenféle hit, tehát ugye az Isten hit, önmagamban való hit, most nem akarom senkire se ráerőltetni semmit. A következő az, hogy honnan jöttünk, milyen gyökerekkel vagyunk, nemzet, tudat, akkor a föld, az anyaföld, akkor a közösség és a család. Tehát, hogy amivel én így foglalkozom bármelyikkel, civil szervezettel, ebben mindegyik benne van, és a közösségépítés, ami szerintem pont mostanában valahova való tartozás, az, ami egy biztonságot ad.
1: Igen.
2: Tehát, és hogyha a család, és a család az a legkisebb kis egységünk, és hogyha az nem működik, akkor az ember szétesik. Tehát én pontosan ezért például akkor most kezdjük a Női Unióval, hogyha lehet. Tehát, hogy a Magyar Női Uniónak az volt a célja, és be is van írva az alapító okiratban is, hogy a férfiaknak a szerepét természetesen tiszteletben tartva, tehát, hogy a férfi és a nő egymás mellett mellérendelt szerepben hogyan tudunk segíteni, és a nő által, a nő megerősítése által egy békésebb, boldogabb világot. Van egy ilyen Veres Pálné után, amit mi mindig mondunk, hogy amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a gyermek, amilyen a gyermek, olyan lesz az új társadalom. Tehát, hogy mi ezzel foglalkozunk, és a Magyar Női Uniónak ebben az évben egy üzleti környezetfejlesztési program keretében egy képzési és mentorálási programunk van, amelyre pontosan ezt az egész országosan lefedve, sajnos kivéve Budapesten, de jelentkezhetnek Budapesten, csak magában a képzések nem ott lesznek, hanem Pest megyében, vagy Fejér megyében, tehát, hogy mindenem megoldható.
1: Szól a rádió mindenhol.
2: Szól a rádió mindenhol, igen. És a másik pedig az, hogy a weblapon lehet jelentkezni, tehát, hogy ez is megvan, mondhatom a weblapot,
1: hát
2: vagy inkább.
1: Szabad, ebben
2: nagyon jó, akkor most
1: szabad.
2: Mondom, az a www.mnunio.hu weblapon, és ott lehet jelentkezni. Ez egy 12 modulból álló képzési és mentorálási program. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni, és szeptemberben már indul maga a képzés. Uh-huh. Ami a lényege, ez egy 24 hónapon át egy felépített képzés és mentorálási rendszer, hogy itt például megtalál 12 modul lesz, itt például az egyik olyan képzés, hogy hogyan kell egy projekttervet felépíteni. A projekttervhez pedig az egy záró dokumentum a résztvevőktől, és hogyha kiválasztásra kerül, 8 projektterv fog kikerülni Magyarországról, aminek az a lényege, hogy az 1 millió forint bruttó, tehát összesen 1 millió uh-huh. forintot kap tőlünk a résztvevő, hogy az a projekt, amin ő dolgozott, és amit ő kitalált, az ne csak papíron, vagy az, bocsánat, a fejében Bilágos. Maradjon meg, hanem hogy az első lépéseket könnyítsük nekik. Tehát, hogy ezt szeretném, és itt is nagyon fontos, hogy ez egy olyan is lesz a képzés, hogy ez online is lesz, offline is lesz. Pontosan az, hogy megismerjük egymást, mert én még a régi módi vagyok, tehát nekem nagyon kell ez az interaktív, hogy így a szemét magának is, vagy neked is a szemedbe nézek, uh-huh. tehát, hogy ez az azonnali jelzés, és ha, nem csak ne. Az, hogy most itt irogatunk
1: hát
2: meg
1: ezért
2: minden.
1: Ezért fontos a ti missziótok.
2: Igen, én is így gondolom, én magam is ezt, tehát így tudom hitelesen mutatni, vagy képviselni. Szóval ez a Női Unió. A másik a Batthyány Alapítvány, az a Magyar Batthyány Alapítvány, melyet a férjem hozott létre 2015-ben. Itt már százszor mondtam, hogy a szellemi örökséggel foglalkozunk, és ebben az évben harmadik alkalommal hirdettük meg a gyerekeknek, tehát ilyen középiskolásoknak és érdeklődő felső tagozatosoknak és egyetemistáknak ezt a pályázatot. Mivel ebben az évben a Mohács 500 és minden erről szól, és akit nagyon érdekel a történelem, ez nagyon fontos, hogy II. Lajos mellett Batthyány első Ferenc is részt vett a mohácsi csatában, ő a jobb szárnyat vitte nehéz lovassággal, és pontosan ezért a téma az, hát a batyányiaknak a honvédelem, hogy ez a szerep mindig is nagyon fontos volt, uh-huh. úgyhogy most egy kicsit eddig mindig a szabadságharcra voltak a témák úgymond kihegyezve, de most pontosan a felső tagozatos általános iskolai tanulók, középiskolások számára a címe ez, hogy Mohács 500, a batyányiak szerepe a török ellenes harcokban. És erre mi egy ilyen 1-3 perces kis videókat várunk. Már érkeznek a pályázatok, uh-huh. a jelentkezők, ez április óta. Itt szeretném azt mondani, hogy természetesen itt is van motiváció. Itt 3 darab 50 ezer forintos díjat fogunk átadni. Az egyetemistáknak pedig eszéírás, és itt is azért megmaradunk Mohácsnál. Itt a Batthyány család szerepe az oszmán hódítás megállításában. Itt azért még kiemelném emellett, hogy a batyányaknak a kereszténységnek a védelme, mert hogy ez az egész azért ez volt, tehát ez volt az alap. És itt egy ilyen 20-40 ezer karakter terjedelmű magyar nyelvű esszé, és aki pedig joghallgató, ott pedig Gróf Batthyány Lajosnak a pere. Azért van ez a téma, ez is még maradt harmadik alkalommal is, mert hogy nagyon kevesen foglalkoznak vele.
1: Igen.
2: Tehát felségárulási pere. Itt pedig a szerintem nagyon jól jön az egyetemistáknak, az első díj 100 ezer forint, a második 75 ezer forint, és a harmadik 50 ezer forintot kap.
1: Hát ráadásul ugye az írás szeretetét,
2: igen.
1: vagy az írás mívességét próbáljátok ismét visszahozni.
2: Igen, Szerintem ez is nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat, a történelem, mert most már, bocsánat, minden elérhető, bármikor, bárhol, és nagyon felületes a tudás. Tehát, hogy hogyan lehet pont a mélységére, igen, mélyebben menni, mint én, mint aki még elmentem mindig könyvtárba, és az volt, meg kikölcsönöztem.
1: Meg a levéltár, minden.
2: Igen, azért ezt is kiemelném, hogy például a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk, és a díj átadás, meg hogy a pályázat, hogy kik nyernek, ez mindig október 6-án a Fiumei úti sírkertben, és eső nap pedig mindig a Magyar Nemzeti Levéltár van meghirdetve, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz még addig. Még van időnk, majd szeptemberben pontosítunk, no, hogy hol lesz
1: mondtam,
2: a helyszín.
1: Hogy azért nemes egyébként a küldetés.
2: Igen, ez egy nagyon nemes, és az előbb kérdezted, hogy ez most átok-e, vagy nem is tudom, hogy mondtad.
1: Hát áldás a szellemi örökség őrzése.
2: Igen, én ezt különben azt nagyon szeretem, hogyha a gyermekeim beszélnek erről, mert ők ebbe is születtek, tehát, hogy én beházasodtam a Batthyány családban, Batthyány Ádám a férjem, és nekem három gyermekem van, de két közös gyermekünk van, Katalin és Boldizsár. És nagyon szeretem, amikor ők beszélnek erről, mert teljesen más az, hogy bocsánat, valaki bekerül egy családba, vagy pedig tényleg abba nevelődik fel, hogy ilyen mindenféle a könyvtár, most nem ezt mondom, mert én is egy polgári családból származom, tehát könyvtár minden volt, de mégis más így kiskorban ezt így beszívni, hogy van a Batthyány kripta, ahol megyünk, és ott az ősöket látjuk, vagy a Batthyány kastélyok, és hogy ez milyen érzés lehet, hogy látjuk azt, hogy lepukkant állapotban, vagy látják, hogy lepukkant állapotban, mert más az, ahogy én érzem, vagy hát teljesen más, amikor a férjem, aki hazajött 1990-es évek elején, és itt is, hát már 89, de itt is maradt Magyarországon, és azt a dühöt, ahogy elvették tőlük, és nincs is jó gazdája, stb. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ezekkel az ingatlanokkal.
1: Az egy külön történet. Igen. Az egy külön történet. Itt nekünk szerintem ebben a kulturális műsorban pont ennek a missziónak a céljairól kell beszélgessünk.
2: Igen, ennek a kulturális missziónak szerintem pontosan az, hogy hogyan lehet a történelmet a fiatalokhoz eljuttatni, hogyan lehet, mert a történelemből tanulunk,
1: hát meg
2: és mindig is
1: átérezzi.
2: Ezt mondjuk, igen, hogy a történelem, ahogy ismétli önmagát, igen. És hogy a problémák feljönnek. Ez különben nagyon érdekes, és pontosan ehhez kellenek azok a nagyon erős alapok, amiket így mondtam. Tehát, hogy az értékteremtés, és hogy egy értéket kell átadnunk. Itt a hazafiság, itt a saját értékeinknek a megfogása. Például ez is érdekes, nekem egy aha élmény volt, és megint lehet, hogy azért, mert hogy én bekerültem a családba, hogy a Batthyány családnak a címere az nem más, mint van egy barlang a sziklában, és a barlangban áll egy oroszlán, aki fogja a szájában a kardot, és azt a kardot nem úgy, mint a vitézeknél, akik így előre nyitják, vagy kinyitják, és úgymond harcolnak és támadnak, hanem pont befele, tehát hogy védekezőleg. És a másik pedig a sziklának a tetején pedig van egy pelikán, egy fészekben, aki saját vérével eteti a gyermekeit. Tehát, hogy ezek a szimbólumok is, hogy mit jelentenek.
1: Na, viszont szerintem van egy téma, ami ide kapcsolódik. Most már sokat szóra mondom küldetés vagy misszió, de ugyanaz a mind a kettő, mert tényleg nemes ami ezt az egészet elindította, hogy látsz magad körül olyan, hát ha nem is pálfordulást, de szemléletmód változást azokon, akik kevésbé voltak a történelemre nyitottak, de ahogy mondjuk belásták magukat egy ilyen feladatba, onnantól kezdve elkezdtek más irányba gondolkodni.
2: Hát akár magamat is látom, tehát én, aki engem ilyen? Nem érdekelt a történelem, mert hogy én matematika és nyelvek, aha, és engem ez érdekelt, de egyszerűen bekerültem ebbe a családba, és nem volt más, tehát utána kellett kutatnom, utána kellett olvasni, a Széchenyi könyvtárba beiratkoztam, aha, így ahol lett egyszer, megvan, ahol minden megvan, és gyönyörű, és még akár eredeti dolgokat is lehet látni. Így került a színdarab, amit létrehoztunk, mint Magyar Batthyány Alapítvány, a Tony, szeresétek egymást, igen, és tiszteljétek atyátok emlékét. Tehát, hogy és például én ezt nagyon szeretem, és én már több ilyen, úgymond kis utazást mutattam be embereknek, vagy barátoknak, vagy akár a Boldog Batthyány Stratmann László Vakok Intézeti gyerekeknek is, hogy elviszem helyszínekre, és akkor ott tényleg merüljünk bele abba a történetbe. Például hát én így szeretek, most bocsánat, akár most nyár van, tehát nyaralni is, hogy elmegyünk, ami nem csak arról szól, hogy a tengerparton sütetem a hasamat, hanem az is, hogy mi az a kultúra, mi az a történet, ahol a helyi történetek, mi az, amit meg kell nézni. Uh-huh. Na, és filmet is csináltunk, tehát dokumentumfilmet, akkor például ilyeneket is csináltam, ez most a nőkhöz tartozik, de a Batthyány nincs, tehát ezek mindig így összeérnek, világos. Vannak ilyen metszéspontok, hogy például olyan nőket is bemutatunk a Magyar Női Unióval, akik a magyar történelemben fontos szerepet játszanak, mint például Hugonai Vilma, aki az első orvosnő volt, vagy Brunswick Teréz, aki pedig az óvodát, meg a nőnevelést, és hogy akkor róluk is akár színdarabot, vagy kiállítást készítünk, és utána jönnek a hölgyek, és vagy urak is, és olyan jó érzés az, hogy nagyon örülnek, hogy valami információ, tehát éhesebb, most bocsánat, idézőjelben, tehát egy éhesebbek lesznek, nyitottabbak lesznek, hogy jaj, de jó, Margo, és ezt is sokszor megkapom, hogy milyen jó az a küldetés, amit én csinálok, mert hogy amit mondtam is, hogy értéket teremtek, közösséget teremtek, úgyhogy én ezt néha fárasztó.
1: Elhiszem. Ez nem egy bulvár műsora, hogy tapasztalod is, de kétszer-háromszor mondtad legalább, hogy bekerültél a családba. Na akkor azt áruld el kérlek, hogy könnyen befogadtak? Meg egyáltalán egy ilyen családba bekerülni, az milyen folyamat?
2: Hát magamon is kellett nagyon sokat dolgozni, tehát hogy azért ezt így mondom, személyiségfejlődésemen. Saját fejlesztésemen. De az a lényege, hogy attól, hogy az ember férjhez megy, vagy gyereket szül, attól nem kerül be a családba, uh-huh. hanem valahogy a család, ez a történetre én érett lettem. Tehát sokkal idősebben kerültem be. Mondjuk én azt mondom, hogy kb. 15 éve, most vagyok, leszek 60 éves nyáron, tehát 45 éves koromban. És a gyermekeim 32-33 éves voltam, amikor megszülettek. Köszönöm szépen.
1: De tehát ezt a nevet, ezt ki kell érdemelni?
2: Ezt ki kell érdemelni, meg kell érte dolgozni szerintem. Uh-huh. És ez nagyon érdekes, hogy ez is egy ilyen aha élmény volt egyszer. Hát mondom, hogy milyen olvasok, és dolgozom, és képzem magam a családtörténetben, és így rájöttem arra, mert hogy mindenki, persze itt van Margó, aki nem tudom, Batthyányi név, vagy most teljesen mindegy, nem ezt mondják, de Batthyányi grófné, uh-huh. és hogy milyen egyszerű neki az élet, stb., és nem igaz. Tehát, hogy ez abszolút nem igaz. Tehát csak ezt akartam mondani, hogy amikor így másokról, például itt van Zicsi Antónia, vagy a Stratmann Eleonóra, vagy
1: ebből a körből,
2: csak még egy, uh-huh. még egy hölgyet akartam volna mondani, de majd mindjárt meg lesz.
1: Majd eszedbe jut,
2: igen.
1: Aztán mondod.
2: Zrínyi Dorica, uh-huh. például, Zrínyi Miklósnak a lánya. Igen. Tehát, hogy ezek a hölgyek, ezek nagyon is beleálltak. Ezek nagyon beleálltak, és nagyon nagy feladatokat, és nagyon nagy terheket vettek a hátukra.
1: Na, hát ebből egy csomó műsort lehetne.
2: Igen,
1: egyébként most belemehetnénk ebbe a témába is, de ugye itt minden fontos, ami a te kulturális lábaidat illeti, meg a kulturális missziókat. Meddig vannak a határidők egyébként? Meg hol találjuk meg? Mind a kettő?
2: Augusztus 31-én mind a kettő, akkor még egyszer így elmondom gyorsan, hogy a Magyar Női Unió az a www.mnunio.hu. Uh-huh. Augusztus 31-ig várjuk a Talenta Hub-ra jelentkező hölgyeknek a jelentkezését, méghozzá olyan, aki vállalkozik, és egy magasabb szintre szeretné vinni a vállalkozását, de olyan is, aki még nem vállalkozik, viszont ott azt kell, hogy 2026. december 31-ig egy ilyen vállalkozói adószámot indítson, és hogy próbáljon, okay. hogy elindítja, ez a legfontosabb. A másik az a Batthyányi pályázat, ami Mohács 500 köré van építve, meg Gróf Batthyányi Lajos perére, az pedig ugyanúgy augusztus 31-ig, és ott pedig a www.battyany.hu weboldalon lehet a pályázatokat elküldeni.
1: Minden pontos, fontos információt ott megtalálnak.
2: Igen.
1: Hát sok csillogó szempárt kívánok, akár merre mentek az országban, akkor nagy baj nem lesz a tiéd, meg a tiétek is.
2: Remélem, köszönöm.
1: Csillogni fog. Batyány, és mit Margittal beszélgetek? Sajnálom, Margot mondtam megint, de mindenhol a margózást hallom, úgyhogy elnézést kérek érte. A hallgatóknak meg vagy őket meg arra kérem, hogy ezt a sok-sok energiát, amit beleteszel ebbe a nem könnyű útba, azt a figyelmükkel viszonozzák.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen még egyszer, és Margitól most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendégel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, nagyon rég láttam már Topor Erikát, akit most szeretettel köszöntök, meg szeretettel köszöntöm azt a kedves, gondolom úriembert, aki itt fúr a stúdió fölött, de hát most nem tudunk vele mit csinálni, minket fognak a legjobb. Jobban hallgatni. Erik, örülök neked, hogy itt vagy. Kertészmérnök és tájépítész vagy, és mindig nagyon izgalmas témákkal jössz, amikor jössz hozzánk. De néha nem nincsen ez a fúró hang egyébként.
2: Igen, már egyébként lehetőleg hiszem, hogy hiányolni fogom, hozok egy fúrót.
1: Látod, amikor hozzá te is. Na, de te izgalmasabb dolgokat hozol a fővárosba.
2: Eléggé. Nekem nem csak könyvbemutatóm lesz majd hamarosan még, ráadásul, amiről talán még nem is tudom, hogy te tudsz-e, hogy írok szívből közel 400 oldalas könyvet.
1: Hol tartasz?
2: Már fotózzuk az utolsó hónapokat.
1: Tehát ez idén akkor megjelen.
2: Ez idén a karácsonykor, ez a Bukkiadónak a gondozásába fog megjelenni egy közel 400 oldalas kertészeti könyv a fenntartható kertészkedés témakörében. De igazából én most ugye elméletileg a Kertakadémia miatt jöttem, ami egy ilyen nagy szerelem projekt, ha lehet így mondani, mert most amúgy is ilyen paradigmaváltásban vagyunk itt a kertészet területén, és ennek adtunk egy pár éve egy olyan platformot, ami egy ilyen kertészeti nap, ha lehet mondani, egész napos előadásokkal, és a végén egy nagyon különleges program lesz, mert az én bemutató kertem lesz, a saját magánkertem lesz megnyitva a látogatók előtt. Igen.
1: Na, az tényleg izgalmas. Na, de a paradigmaváltás, amit mondtál, az megint egy ilyen izgalmas téma. Ezt mi idézte elő? Vagy mi idézi elő?
2: Az elmúlt, hát talán ilyen 1960-as években jött be ez a túlja gyepsor feeling. Az biztos neked is megvan, hogy megveszed a kertesházat, nagyon örülsz neki, majd az egészet letérkövezed, a szélén van egy kis gyep, és akkor két oldalt meg gyönyörű tújasor. Na most, ahogy az időjárás ugye változik, gyakorlatilag ezek a növények már nem bírják maga a tújasor. Hát a gyep az meg valljuk be nem egy fenntartható sztori, tehát ott a műtrágya, víz, nyírod, és akkor lehet persze itt bohóckodni robotfűnyíróval meg ilyenekkel, de most már mindenképp igaz az, hogy ha a wifi nélkül nem működik a kerted, akkor ott elvéreztél. És hála az égnek, a társadalom, inkább így mondom, hogy a társadalom, mert nem is csak a szakma, de a társadalom is elkezdte ezt észrevenni, hogy ebben van egy ilyen anomália, hogy jönnek sorba ezek a reklámok, hogy vegyél algát, vegyél humusz, mindent vedd meg, mint a jó porszívó ügynök, ugye, hogy így tolja az arcodba, de attól még nem lesz mondjuk árnyék a kertedbe, nem lesz mondjuk hűvös a kertedbe, mert most azért úgy meg lehet dögleni kb.
1: Igen.
2: És most itt azért kikaptunk ilyen esőmentes időszakokat, és gyakorlatilag az emberek észrevették, hogy máshogy kell csinálni. És ezt a máshogyot fogjuk megoldani, úgymond a Kertakadémia színein belül szokásosan, mert én nem vagyok híve ennek a szemléletnek, hogy ijeszgessük az embereket. Tehát most mindenki ilyen klímaszorongásban van,
1: igen.
2: Viszont ez biztos, hogy nem vezet sehova hosszú távon, ha csak félelem alapon még nagyobb félelmet keltünk, hanem hogyha értenénk a természetet, akkor gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy meg lehet előzni magát a felmelegedést, de lehet csökkenteni a hatásait.
1: Tehát kezelni.
2: Így
1: kezelni
2: van.
1: Lehet. Tehát a paradigmaváltást ezek szerint te irányíthatod jó irányba?
2: Én évek óta irányítom jó irányba, csak
1: azt
2: kérdés
1: tudom,
2: az, hogy ugye mennyire...
1: Hatékonyabb.
2: Egyre hatékonyabb, én azt gondolom, igen.
1: Hallgatnak rád.
2: Reméljük.
1: Örülök neki. Mi van most benned a készülő programmal kapcsolatban? Te ilyenkor már tényleg lelkileg ebben vagy?
2: Én lemegy egy...
1: Inkább a könyvben.
2: Mind a kettőben benne vagyok. Lemegy a nagy tavaszi kertészeti fesztivál meg expós időszak, és onnantól kezdve én gőzerővel a fejembe már kertakadémiázom. Ez azt jelenti, hogy az utolsó egy hónap az csak PR és egyéb ilyen sajtós dolgok, de már mire ide eljutunk az egész előadói rendtől kezdve a gasztronómiai oldaláig, mert hát nyilván enni is kell, ez mind már addigra le van zsírozva.
1: A te követőid, szimpatizánsaid, nem tudom, hogy hívom őket, rajongóid, mennyire, ugye a hatékonyságot nem véletlenül kérdeztem, hallgatnak rád, és csinálják, amit mondasz?
2: csinálják, és tudod, mi a meglepő, hogy ha én azt mondom a tervezői irodánál, hogy jön egy új megkeresés, és mondom, hogy most annyira sok a munkánk, hogy majd fél év múlva keressél, vagy felírom a nevet, és fél év, mert ki kell, hogy várj, akkor pont most voltam egy olyan új ügyfélnél, ültem a nappaliukba, átbeszéltük a kertet, és akkor így ül, és így látszik, tudod, amikor így látod a másikon, hogy akar valamit mondani, és akkor nekem ez olyan megtisztelő, hogy te csinálod a kertünket, és akkor meg, hogy összegyűjtöttük rá a pénzt. Tehát, hogy most ez nem azt jelenti, hogy a kerttervezés egy ilyen horribilis összeg, hanem az, hogy képesek kivárni. Tehát ez ilyen presztízs, hogy én csinálok valamit, és ez valahol már egy jó érzés egyébként.
3: Hát jó, mert azért akkora követő bázisod lett, hogy te vagy a terület sztárja.
2: Hát azért követő számban vannak nálam nagyobbak.
3: De tök, az oké. Okay.
2: De értékes követő számba, nem biztos.
3: Tehát, hogy meg. Ez egy valós.
2: Hát ez egy tömeg. Valós, igen, igen. Meg az én követőim egyébként nagyon érdekesek, mert mi ugye www-be vagyunk sokkal erősebbek, tehát nem ilyen közösségi oldalakban, hogy ma is nem tudom hányan hívtak, csak azért, hogy megkérdezzem valamit. Tehát a mi bázisunk az nem feltétlenül arra irányul, hogy messengeren rám ír, és akkor majd egyszer talán válaszolok, hanem képesek föltelefonálni. Tehát egy sokkal közvetlenebb közösségünk van, mint az ilyen nagyobb, több százezeres lélekszámú oldalaknak, bár ott azért a szakmaiságot elég erőteljesen meg tudnám kérdőjelezni.
3: Tudsz is válaszolni egyébként mindig, amikor hívnak?
2: 99%-ában igen. Ha nem tudok, akkor viszont azt én belátom, és megmondom neki, hogy ezt nekem is meg kell a gyártótól, vagy a kollégától kérdeznem, adjon egy e-mail címet, vissza fogunk írni. Tehát hülyeséget azért nyilván nem mondok. De tudunk válaszolni, igen.
3: De az, hogy tulajdonképpen téged kérnek meg arra, hogy készítsd el, amit el kell készíteni, azért az egy igényszint is? Valahol?
2: Igen.
3: Tehát, hogy egy tényleg hozzáértővel dolgoztatnak?
2: Nem is csak az, hogy hozzáértővel, hanem nálunk például, amikor valaki fölmegy majd az ilyen ajánlatkérős oldalra, akkor látja azt, hogy mit vállalunk, és mit nem vállalunk. Tehát nálam töredéke az az ügyfél, aki azt mondja, hogy mert ilyen is van, hogy mondom neki, hogy de angol pázsitot nem rakunk be, mert az nem a fenntarthatósági irány, és azt válaszolja rá, hogy de hát az anyagi oldalá miatt én megtehetem. Mondom, az igaz, de akkor nem én vagyok a tervező iroda.
3: Tehát nem kell minden áron.
2: Tehát én már eljutottam igen arra a szintre, hála az égnek, le is kopog, nem csak behallatszik akkor az adásba, hogy én nem vállalok el mindent. Térkövezett kertet nem vállalok, műfűvet nem vállalok, robotfűnyírót nem vállalok, tehát egy csomó olyan dolgot nem vagyok hajlandó, ami szembe megy az elveimmel. És igazából nagyon sok hirdetőm lenne műtrágyás cégek, de nem. Tehát ezek ilyen gerinc kérdések nálam.
3: Világos. Hány év volt ez, amíg most eddig az állapotig eljutottál?
2: 2003-ban kezdtem. Betárcsázós internet.
3: Na, tehát ezzel azért meló volt bőven.
2: Meló. Meg hát rengeteg tanulás. Tehát csak mióta mi ismerjük egymást, tehát hány év telt el, ugye? Igen. És ebben rengeteg tanulás van. És nem csak szakmai tanulás, hanem egyéb tanulás is kellett hozzá. Meg hát a tapasztalat.
3: És a saját értékítéleted szerint hol tartasz most?
2: Én szerintem, mint női kertészmérnök, én lehet, hogy elértem azt, amit nőként ebbe a szakmába el lehet érni. Tehát van 40 könyvem, most jelenik meg a nagy könyv 41-ként, 23 éve a piacon vagyok, és mondanám azt, hogy kb. Elpusztíthatatlan szemlátomás, mert most ezt a kert influencer világot is, most nem azt mondom, hogy gond nélkül, de viszonylag lazán mi ezt túléljük, tehát minket nem érint egy-egy olyan, mondjuk így, hogy felkészületlenebb blogger, aki ugyanúgy a kertet tolja, de mi attól még nem lettünk kisebbek. Tehát, hogy mi azon az úton, amin elindultunk 2003-ba, azon én folyamatosan megyek, tanulok, és ami talán itt a neheze, hogy én megszoktam előzni a koromat az ötleteimmel, és ez viszont egy nagyon nehéz dolog, hogy vannak ötleteim, és nem tudom azért megvalósítani, mert még nem jött el az ideje.
3: Na de nem az innováció az, ami téged megkülönböztethet bárkitől? Pont te miatt. Mert úgyis le fognak másolni.
2: Ez így van. Most mondok erre egy tök élő példát, és akkor így a hallgatók is értik, hogy mire gondolok, vagy legalábbis akik így a kertvonalon mozognak, hogy nagyjából olyan 2010-13 között volt egy olyan időszakom, hogy így amúgy is szeretem a vadvirágokat, és a világ az összes vetőmag céget megkerestem, hogy nekem vadvirág, szabadon gyűjtött vadvirágmagok kellenek, iszonyú nagy mennyiségben, mert én azzal fogom megoldani itt a klimatikus problémákat, hogy a vadvirágokat áthelyezem úgymond a tájépítészeti oldalon a közterekre, a kertekbe, és hát ne tudd meg, hogy néztek rám. Tehát, hogy annyira nem volt ez a köztudatban, azt hitték, hogy tényleg ilyen kényszerzubbony, és vigyék. Akkor még ugye az opni ment is, tehát még akár vihettek is volna. És akkor eljött most egy pár év, vagy eltelt ugye ez lassan 10 év, vagy 12 év, és megjelent a piacon egy olyan vadvirágos cég, minden tiszteletem az övé, újra nem kezdenék vadvirágozni, de gyakorlatilag degeszre dől be a rendelés szám hozzájuk, aha, mert a társadalom megérte erre a vadvirágos sztorira. De amikor én ezt 2010-13 között így a fejembe vettem, akkor tényleg azt hitték, hogy nem vagyok százas. És nekem tele vagyok egyébként ilyen ötletekkel. A kertészfüzeteknek 5 év volt, mire beért a keletje. Pedig az ötlet jó volt, a témák tematikusok voltak, az emberi igényekre volt szabva, de 5 év volt, mire átfordult, hogy 500-asával rendeljük utána a könyveket.
3: De te türelmes vagy?
2: Már igen.
3: Ezt is meg kellett tanulni.
2: Már igen. Az elején nem értettem, hogy miért nem értenek engem. Most meg már, amikor így a követők küldenek sületlenséget, például ilyen influencerektől, akkor csak így vállat vonok rá, hogy jó, akkor lesz belőle majd egy tartalom, ha ráérek. Tehát, hogy van bennem egy ilyen higgadság. Jártunk úgy, és ezt a kolléganőm így nem is értette, hogy ültünk az irodába, és egyszer csak mondtam neki, hogy Kitty törölte a YouTube-a kertportálnak így a YouTube csatornáját, az összes videónkat. Azt mondja, miért? Pornótartalom miatt. És így ültem, és akit ez is nem is vagy ideges? Mondom, most tudok ide, mit csinál? Uh-huh. Te törölte pont? Hát most nem megyünk inni egy kávét, tehát addigra már az agyam is már odaállt, tehát hogy amit nem tudok irányítani, azon én nem fogom idegesíteni jogos, már magamat.
3: Jogos, jogos. No, de a találkozókat tudod irányítani?
2: Azokat igen.
3: Elmondjuk, hogy mikor lesz pontosan?
2: Igen, augusztus 8-án Tabdiba lesz a Kertakadémia, méghozzá azért Tabdi, mert ez az Alföld szívében van gyakorlatilag, Bács-Kiskun homokhátság, a legnagyobb aszályzónába tartozó területbe esünk mi bele, ahol se csapadék, forró szél, futóhomok, minden van, uh-huh. Tehát aki tőlünk akar tanulni, vagy egyáltalán akar tanulni a kertről, az jöjjön el mindenképpen, még akkor is, hogyha most így ez a 150-es vasútvonal, meg ilyenek ugye nem működik még, mert kézzelfoghatóan látja azt, hogy merre fele megy a világ. Tehát ott annyira érezhető a mindennapokban az elsivatagosodás, és nekem zöld a mai napig a kertem. Uh-huh. És nem azért, mert napi szinten több órát öntözök, hanem azért, mert tudatosan úgy van összerakva olyan fajta és növényválasztékkal, hogy talajregenerálástól kezdve kísérletezek gyapjú pellettel, gyapjú mulcsal, uh-huh, vadvirágágyásokkal. Tehát, hogy meg lehet tanulni úgy ezt az egészet kezelni, hogy először érteni fogják, hogy mi zajlik a kertjükbe, és akkor már, ha értesz valamit, ugye sokkal könnyebb akkor tenni, uh-huh, megoldás irányba.
3: Ja, jogos, jogos, jogos. Szerintem ott még a rádió is szól.
2: Így van.
3: A Sláger is. Pesten vannak még? Tehát azt tudom, hogy voltatok piacon régen.
2: Igen, van egy budai piac, ahol rendszeresen egyébként a termékek.
3: Tehát ez a mai napig van, a főváros, nem hanyagolod?
2: Nem hanyagolom, egyáltalán. Meg hát ugye nagyon sokat járok ide a városba is, mert annak ellenére, hogy az Alföldön vagyok, igazából itt tervezem Budapesten a kerteket, az olvasó találkozók is itt szoktak lenni Budapesten, és hát ugye majd akkor az ünnepi könyvhéten is nagy valószínűséggel ugyanígy kint leszek.
3: Na, de ebben segíts akkor kérlek, hogy mert te látod, a városi ember másképp gondolkodik a kertről, mint aki vidéken él eleve? Vagy nincs ilyen?
2: Most már azt gondolom, hogy nincs ilyen, a mezőgazdaságban van. Tehát még ez a városi ember, parasztember, és most a jó értelemben parasztember.
3: Nem, senkit nem megbántani akarunk egyébként.
2: Az még mindig egy szembenállás. Az még mindig az, hogy miért sír a gazda szája, mert nincs meg az átmenet, nincs meg az a kommunikációs kapocs a két réteg között, bár ezen nagyon sokan dolgoznak ilyen kisléptékű dolgokba is, hogy értsd meg, hogy mit jelent az, hogy hazait vásárolsz, hogy miért kell hazait venni, miért neved meg a spanyolt, és nem azért, mert az ember rasszista, hanem fizikailag van ökolábnyoma, van egy gazdaságra hatása, hogy te helyit vásárolsz, meg hát nyilván a termelő is azért termel, és minél kevesebbet vennél termelőt, annál magasabban kell, hogy ő eladja. Tehát, hogy ezek ilyen egymásra ható közgazdasági dolgok. Meg hát azért van itt egy ilyen epigenetikai kérdés is, hogy amit megtermelsz, az abban az érában keletkezzen úgymond, amiben élsz valójában. Ne egy brazil, nem tudom, dinnyét egyél, hanem muszáj. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett dolog egyébként. A városi és kontra parasztember fej, viszont vidéken is nyitottak ezekre a dolgokra, tehát az elején mindenki azt hitte, hogy ufók vagyunk, hogy mi szalmáztunk a kertbe, meg ilyenek, aztán amikor úgy oldalra néztünk, akkor azért úgy láttuk, hogy már a szomszédban kettővel arrébb is szalmáznak, aztán a harmadik is már, mert nem akkor a szalmázásnál volt az izgalmas, hanem amikor látta a fejemnél nagyobb káposztát, hogy ilyen mégis van. És amikor már az eredményt is látta, hogy ez nem csak valamilyen úri huncut dolog, mert ugye mi vidékre úgy költöztünk, hogy Budapestről, tehát ilyen gyűjtmentek vagyunk. Tehát, hogy először azt hitték, hogy ilyen kis csodabogár ez a népség, de aztán rájöttek, hogy hogy ők hol máshonnan fogjuk meg a talajt, mondjuk.
3: Hölgyek vagy férfiak, vagy inkább párok, akik ellátogatnak a rendezvényekre?
2: Képzeld el, hogy párok nagyon sokan jönnek, és rengeteg olyan olvasói kérdésünk van, hogy kutyát lehet hozni? Nem. Okay. Azért, mert nekem van egy moszkvai őrkutyám, és nem szeretném, hogy rengeteg kutya ott sétáljon a kertbe, mert akkor a moszkvai egy kicsit úgy ideges lesz tőle.
3: De... Ja, hát most megértik szerintem.
2: Igen.
3: Arra a kis időre otthon adják a házi kedvencet. Meddig szoktak lenni általában egy-egy ilyen rendezvényen?
2: Hát ez reggel 8-tól tart, hivatalosan délután 4-ig az előadások, és amint lemegy a nagy meleg, mert mégiscsak augusztus 8-án valószínűleg nagy meleg lesz, utána indul majd a kertlátogatás. Ez azt jelenti, hogy tavaly majdnem éjfél volt, mikor az utolsó látogató elment, mert már réges-régén kijöttünk a fóliaházaktól, még a parkolónál ott megállítottak, majd leültünk a padokra, ott ránk esteledett, és gyakorlatilag beszélgetés. Úgy csinálom a rendezvényt, hogy az összes előadóhoz oda lehet menni. Tehát így, ha valaki megnézi a plakátját, akkor tele van mindenki doktor. Én is így kivételesen kiírtam a nevem elé. De alapvetően így doktor. És ez egy ilyen riasztó lehet az embereknek, de amikor látod előadóként, és én direkt olyan embereket keresek, akik inkább pedagógusok. Lehet, hogy a szakmájukat a legjobban tudó emberek, Parádi István például, Sípos József, nagyon nagy nevek vannak itt. Vagy Veres Andrea, aki például itt a gyapjú mulcs kapcsán ugye úttörő dolgot hozott létre. De amikor jön a szünet, akkor ezeket az embereket így körbeállják, és gyakorlatilag így nem eresztik. Jó, hát Sípos gazdát a nőkoszorúk, de a többit általában a tudás is ugyanúgy úgy ott tartja az előadó térbe, tehát ez azért is nyúlik hosszúra, mert ez egyfajta ilyen közösségépítő program.
3: Na hát én pont ezért örülök, hogy jöttél, mert mi a közösségépítő programokat ebben a mai világban, amikor ugye tudod, hogy minden a Messengeren történik már, ott tartjuk lassan a barátokkal is a kapcsolatot, igen. Tehát ezért kellenek az ilyen programok, ahol személyesen lehet találkozni.
2: Igen, meg itt egyívású emberek vannak, tehát itt azért kevés olyan van, mint amikor elmegyek itt. Egyébként a fővárosban sokkal többször vagyok úgy előadni, hogy beül mindenki az előadótérbe, én hagyok egy kis időt mindenkinek átszellemülni, szemkontaktus, egyebek, és akkor múltkor is volt egy bácsi, aki fölállt a sorok között. Ne tessék, kisasszony, haragudni, én azért jöttem, hogy mindenben ellenkezzek, és ha azt mondja nekem, hogy ne kapáljak, én most hazamegyek. Rámosolyogtam, viszontlátásra. Tehát, hogy így, és egyébként végigült az előadás, mert mindenki röhögött, ugye a sor közepén ült, a bácsi cikinek tartotta volna szerintem kimenni, de én nem haragszom ezekre az emberekre, csak nagy tömegében Budapesten kapom meg azt, hogy ez egy kicsit ilyen UFO dolog, viszont a végén úgy jönnek, vagy úgy mennek ki az előadótérbe, hogy végre tanultunk valami jót.
3: Na, ezt kívánom, sok ilyen visszajelzést neked augusztus 8-án?
2: 9-én?
3: Azt tudom, a 8-án mond, de hogy a visszajelzések gondolom majd.
2: Az a visszajelzések 9-én, meg a józanodás is 9-én lesz.
3: Igaz is. A könyvhöz is sok kitartást, erőt kívánok neked, majd gyere vissza.
2: Rendben.
3: Amikor megjelent, szeretettel várnak. És akkor most mondhatom, dr. Topor Erikával beszélgettem.
2: Igen.
3: Most az a lélektani pontra, hogy mondd el az elérhetőséget, ahol megtalálnak téged.
2: Igen, nagyon egyszerű a Kertakadémia elérhetősége, kertakadémia.hu. Okay.
3: De a teszádból jobban, meg szebben hangzol. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
3: Kedves hallgatóink, Erikának azt a sok energiáját, amit ebbe a szép, de nem könnyű hivatásba beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. És Erikától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Batthyány Schmidt Margónak és Topor Erikának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. Életbe lépett a hőségriasztás, bárki számára nyitva áll 2200 légkondicionált helység. Folytatódnak a járda és burkolat felújítások Józsefvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájában mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk. Most a kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat is a rezsicsökkentésbe, azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti. A döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Életbe lépett a hőségriasztás, amit kedd éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint töltsünk több időt hűtött helységekben, fogyasszunk elegendő folyadékot és kerüljük a tartós napon tartózkodást. A katasztrófavédelem közzétette a légkondicionált, bárki által igénybe vehető helységek listáját, amely országszerte több mint 2200 épületet tartalmaz. A felsorolásban hivatali épületek, könyvtárak, egészségügyi intézmények, üzletek, sportlétesítmények és vendéglátóhelyek is szerepelnek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a budapesti Szent Rókus Egészségközpontnál. A Semmelweis Egyetem közölte, garanciális munkavégzés közben történt a baleset. Egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista szerda délelőtt lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. Tegnap a tragédia miatt lezárták a Szent Rókus Egészségközpont főbejáratát, de ma ismét használható lesz, közölte az intézmény. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolati alatti üregeket, és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, a Víg, a Dologház, a Koszorú, a Dankó, az Illés és a Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható a József utcában és a Mindszenty József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Üzembe helyezték Újpesten a főtérparki automata illemhelységet. Mostantól 200 forintért tudják használni a közterületi vécét az arra járók, közölte Trippon Norbert polgármester. A mobil vécé teljesen automata, minden használat után öntisztítást végez és légkondicionált. A használat díját készpénzben vagy bankkártyával is ki lehet fizetni. Az illemhelység reggel 6 és este 10 óra között használható, ugyanúgy, mint a két régebbi, amelyek a Semsei Parkban és a Szilas Aktív Parkban lettek kihelyezve. Telefonos csalók 146 millió forintot loptak el egy 64 éves csömöri nőtől. A bűnözők banki ügyintézőnek, majd rendőrnek adták ki magukat, és azt állították, hogy veszélyben van a bankszámláján lévő pénz. Az áldozat a hamis utasításokat követve több átutalást is végrehajtott, mire kiderült, hogy csalás történt. Az ügyben büntetőeljárás indult. Zavartalanul napos időnk lesz ma is, csapadék sehol sem várható. A szél néha feltámad, de ez sem hűsíti jelentősen a délutáni hőséget, amikor 35-37 fokot mérhetünk. Estére is csupán 25 fokig hűl a levegő. Pénteken és a hétvégén tovább fokozódik a meleg, napközben 39-40 fokot mutathatnak a hőmérők, emellett erős lesz az UV-sugárzás.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul.

0: ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Országszerte szabadtéri tüzeket okoz a hőség. Dinnyekóstoltatás indul a főváros több vásárcsarnokában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a folyó vízszintje tovább csökkent, ezért az előre kidolgozott biztonsági szabályok alapján döntöttek a blokk leállításáról. A tárca hangsúlyozta, hogy nem üzemzavarról, hanem előre tervezett, a biztonságos működést szolgáló intézkedésről van szó. A kieső villamos energiát hazai erőművekkel, megújuló forrásokkal és nagyobb importtal pótolják, így Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. A szakemberek éjjel-nappal figyelik a Duna vízszintjének és vízhőmérsékletének alakulását. Második világháborús robbanótesteket találtak az Apadó Dunamedrében Érdnél. A tűzszerészek 4 magyar kézigránátot, 1 német repeszgránátot és 3 magyar rakétahajtóművet azonosítottak, amelyeket elszállítanak megsemmisítésre. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, ugyanakkor Érd polgármestere arra kérte a helyieket, hogy ne közelítsék meg az érintett partszakaszt. A rekordalacsony vízállás miatt országszerte egyre több a második világháborúból visszamaradt robbanószerkezet bukkan elő a folyók medréből, ami komoly feladatot ad a tűzszerészeknek. A rendkívüli hőség miatt az ország több pontján is szabadtéri tüzek keletkeztek. Fertőrákos közelében mintegy 10 hektáron égett az erdő, a lángok az osztrák oldalra is átterjedtek, a tüzet estére sikerült megfékezni. Érd és Százhalombatta között még tegnap is oltották a kedden keletkezett tüzet, ahol tarló, körbeállák és nagy mennyiségű komposzt kapott lángra. Szarvas határában is nagy területen égett a száraz növényzet, a tüzet sikerült megfékezni. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula miatt továbbra is fokozott a tűzveszély, ezért mindenkitől körültekintést kérnek a szabadban. Nagy nyári dinnyekóstolót és dinnyevásárt tart a Budapest Vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Csütörtöktől 2 hétvégén 5 helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta el a Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
3: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítő kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
2: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest Vásárcsarnokai Facebook oldalán. Folytatódik a zavartalan napsütés. A tikkasztó hőségben ma is szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet délelőtt 25, délután 36 fok körül alakul. A továbbiakban napról napra fokozódik a hőség, hétvégére elérjük a 40 fokot. A déli órákban kerüljék a tűző napot és fogyasszanak sok folyadékot. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállítóhelyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők. A kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók. A

0: nevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. Életbe lépett a hőségriasztás, bárki számára nyitva áll 2200 légkondicionált helység. Folytatódnak a járda és burkolat felújítások Józsefvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájában mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk. Most a kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat is a rezsicsökkentésbe, azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti. A döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Életbe lépett a hőségriasztás, amit kedd éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint töltsünk több időt hűtött helységekben, fogyasszunk elegendő folyadékot, és kerüljük a tartós napon tartózkodást. A katasztrófavédelem közzétette a légkondicionált, bárki által igénybe vehető helységek listáját, amely országszerte több mint 2200 épületet tartalmaz. A felsorolásban hivatali épületek, könyvtárak, egészségügyi intézmények, üzletek, sportlétesítmények és vendéglátóhelyek is szerepelnek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a budapesti Szent Rókus Egészségközpontnál. A Semmelweis Egyetem közölte, garanciális munkavégzés közben történt a baleset. Egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista szerda délelőtt lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. Tegnap a tragédia miatt lezárták a Szent Rókus Egészségközpont főbejáratát, de ma ismét használható lesz, közölte az intézmény. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolati alatti üregeket, és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, a Víg, a Dologház, a Koszorú, a Dankó, az Illés és a Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható a József utcában és a Mindszenty József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Üzembe helyezték Újpesten a főtérparki automata illemhelységet. Mostantól 200 forintért tudják használni a közterületi vécét az arra járók, közölte Trippon Norbert polgármester. A mobil vécé teljesen automata, minden használat után öntisztítást végez és légkondicionált. A használat díját készpénzben vagy bankkártyával is ki lehet fizetni. Az illemhelység reggel 6 és este 10 óra között használható, ugyanúgy, mint a két régebbi, amelyek a Semsei Parkban és a Szilas Aktív Parkban lettek kihelyezve. Telefonos csalók 146 millió forintot loptak el egy 64 éves csömöri nőtől. A bűnözők banki ügyintézőnek, majd rendőrnek adták ki magukat, és azt állították, hogy veszélyben van a bankszámláján lévő pénz. Az áldozat a hamis utasításokat követve több átutalást is végrehajtott, mire kiderült, hogy csalás történt. Az ügyben büntető eljárás indult. Zavartalanul napos időnk lesz ma is, csapadék sehol sem várható. A szél néha feltámad, de ez sem hűsíti jelentősen a délutáni hőséget, amikor 35-37 fokot mérhetünk. Estére is csupán 25 fokig hűl a levegő. Pénteken és a hétvégén tovább fokozódik a meleg, napközben 39-40 fokot mutathatnak a hőmérők, emellett erős lesz az UV-sugárzás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan Sláger

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mondhatom így, hogy régi kedves barátunkat? Nem sértődsz meg. Köszönöm szépen, Cipernoszki Kornél, mindig jó vendégül látni, és mindig jó beszélgetni veled, mert annyi kulturális eseményt szervezel mindenhová, hát itt a fővárosban is, főleg meg országszerte, és pont a múltkor meséltem a Hollerung Gábornak, hogy annyi sok jó fővárosi kulturális programot köszönhetünk neki élményben, emlékben, neked is, és ezért teszünk mindig gyakorlatilag egy gesztust felétek azzal, hogy az Empléni Fesztiválról is beszélgetünk, mert közben rengeteg fővárosi van. Bizony. Ugye egy fővárosi rádió van, és most a Borterasz főszervezőjeként, alapembereként beszélgetünk, vagy művészeti van. Vezetőjeként is.
2: Így van, nagyon kedves most ez a bevezetés, köszönöm szépen. Igyekszem a általános közönségnek, nem a jazzklub rajongóknak, mert ők úgyis oda találnak.
1: Az jogos.
2: Hanem az általános közönségre gondolva összeállítani ilyen programokat.
1: Hát arról nem is beszélve, bocsánat, szabad ne feled, hogy rengeteg fővárosi utazik hozzátok.
2: Ez igaz. Ez mindig így van, persze. Az eredeti célja ugye a fesztiválnak az volt, amikor még a Liszt Ferenc Kamara zenekar volt a házigazda, hogy kvázi a Sárospatak és a többi városba, az egész Zempléni térségbe, Szerencs, most nem sorolom.
1: Igen.
2: Egyre komolyabb kulturális helyszínek vannak, nem csak a fesztiválnak, nem csak ennek a fesztiválnak, hanem az egész általános tájékozódásnak köszönhetően, hogy oda vigyük kvázi a programokat, hogy ott játszhasson. Hát mikor jutott el egy Liszt Ferenc Kamara zenekar, egy szimfonikus zenekar Szerencsre, vagy a Bodrog Parti Metropolisba, ugye Patakra, stb. Sátra. Tehát ezek nagyon szép találkozások, de meghozta az eredményét, ahogy mondod, mindig vannak budapestiek, mindig találkozom ismerőssel.
1: Na, most is így lesz. Nagyon színes a program, ahogy láttam.
2: Így van, akár csak a Borteraszt nézzük, akár az Empléni Fesztivál általános hagyományának megfelelően ilyen nyitott program van, tehát ahogy a Borterasz sem csak a jazzrajongóknak szól, úgy a fesztivál egésze sem csak a színházmániásoknak és a klasszikus rajongóknak, a klasszikus zenerajongóinak szól, hanem mindenkinek. És ezért én boldogan veszek részt benne, mert mindig is így gondoltam, hogy ez fontosabb, mint azoknak dolgozni, akik úgy is oda találnak.
1: Igen, jogos, teljesen jogos.
2: Jazzlemez gyűjteménye, és így tovább. Úgyhogy ennek a jegyében azt is mondhatnám, hogy van egy ilyen elképzelésem, hogy mindenkinek valamit, és valakinek mindent.
1: De jó.
2: Igyekszem úgy összerakni ezt a 10 koncertet estéről estére, hogy ha valaki végigüli, ez volna a valakinek mindent, egyszer se gondolja azt, hogy hát ezt én már hallottam.
1: Igen.
2: Tehát hasonló stílusú zenekar nem nagyon van. Viszont hogyha valaki kikeresi, hogy őt például a rock jobban érdekli, a záró koncert az egy Hendrix emlékszenekar. Uh-huh. Akkor őt az énekesek jobban vonzák. Akkor, és így tovább mondhatnám az összes ilyen fogalmat, ráfogást, stíluson belüli árnyalatokat, hogy színes legyen, hogy változatos legyen, és megtalálja mindenki, ami őt érdekli. Uh-huh. És ennek jegyében persze van is néhány különlegesség. Én rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy Budapesten még csak egyszer lépett fel Clotilde Bonner Farkas. Clotilde Bonner Farkas és férje Farkas Norbert úgy találkoztak, hogy mind a ketten professzionális jazzzenészek voltak a Mississippin egy hajón. Clotilde volt az énekes, Norbert a bőgős, Norbert nagykanizsai, először Budapesten, aztán Grazban végezte a jazz szakot, előbb alsó, aztán már mesterfokon, és kijutott Amerikába, ott elkezdett dolgozni, és megismerkedett mondom úgy, hogy egy munkahelyük lett. A feleségével azóta együtt vannak, jelenleg itthon élnek, hazaköltöztek, de Budapesten még csak egyszer szerepeltek, egy-két kisebb koncertjük volt, Nagykanizsán több is, mert ott élnek, de hát így a Podrogpartra, Zemplénbe, Kelet-Magyarországra, hát nagyon kellett igyekezni, hogy megszerveztük. Nem rövid autóút, de eljönnek a kedvünk.
1: De jó, szuper.
2: És a Bonnernek a hangja az valami olyan elképesztő, tehát Whitney Houston szint, nem túlzok. Whitney, meg fogjátok hallani, Whitney Houston szint, és olyan soul van a hangjában, jazz is, meg blues is, de ő azért elsősorban soul énekesnő, így nyom hozzá a jazz standardekhez. Hát nagyon várom ez a... Ez szerintem ez lesz a legnagyobb durranás, mert még senki nem ismeri.
1: Igen.
2: Alper Lacit, ugye a Hendrix Elemlék zenekarával, már sokszor lehetett hallani, de ő se valami olyat hoz, amit már sokszor lehetett hallani, hanem egy új programot, ez a Hendrix World, tehát Halper Hendrix World, a pontos neve az együttesének, az újjá alakított együttesének, amiben cimbalom is van, és fúvós hangszerek is, méghozzá az utánozhatatlan és nélkülözhetetlen Szokolai Dongó Balázs megszólaltatásában, úgyhogy ott egy kis world music lesz, igen, persze a rockkal együtt. Úgyhogy sokféle stílus van.
1: De ez már most egy kicsit szupergrupnak hangzik.
2: Elég jó lesz.
1: Hogy képzeljük el a te munkádat ebben? Hogy mennyi meló van? Tehát ez egy éves, fél éves? Hogy...
2: Hát inkább fél éves, azért nem akarom eltúlozni, de mivel én így is úgy is elmegyek a jazzkoncertekre, a fesztiválokra, mindjárt mondok egy konkrét példát is, amikor már több mint egy fél éves távlatban előre gondolkozom, és azt keresem, mint például ezt a fantasztikus Riverwalk Jazz Band néven fellépő farkas házaspárt, hogy magyar-amerikai házaspárt, hogy az új produkciókat keresem, hogy a premierekre vagyok kíváncsi, hogy az újjá alakított együttesekre vagyok kíváncsi, mert ilyen rendszeres jazzkoncert és jazzklubba járó embernek az az érdekes, hogy mi az új.
1: Igen,
2: úgyhogy mindig
1: igen,
2: van olyan, ami kifejezetten új, ilyen például a Riverwalk Jazz Band, de van is egy másik fesztivál, ami február legelején volt, ez a MÜPÁ-nak a showkésze. Jazz showkész, ez egy ilyen tehetségbörze, így is szokták mondani, ahol 6 előválogatáson túlesett zenekar mutatja meg, hogy mit tud, és egy csomó olyan díj van, ahova meghívják őket fesztiválokra, a miénk is ilyen, és van egy fődíj. És most már az az igazság, hogy nem műhelytitok, de én, amikor kiadom azt, hogy melyik együttes szeretném látni a MÜPÁ Showcase Fesztivál fellépői közül abban az évben az Zempléni Fesztiválon, még nem tudom, hogy ki lesz a fődíjas. De hát ez idén is egybeesett, nem először, úgyhogy erre büszke vagyok, mert komoly szakmai zsűri adja nagyon alapos megtárgyalás és döntés végén a fődíjat, és ez a The Black Tea Quartet, ami nagyon szépen hangzik amerikaian esen, de a kulcsember benne az Pap Tamás Bőgős, ő írja a számokat, és van egy fantasztikus szakszofonos Rabócki Balázs, ő altón játszik, és egy csatlakozott hozzájuk, eredetileg így hárman voltak, még egy Bőgőssel, hogy Fehér Melissa a konzervatóriumi, most már pedig jazz-tansz, aki hallgató vagy csatlakozott hozzájuk, ami azért izgalmas, mert a tenor szakszofon az egyik legférfiasabbnak gondolt hangszer.
1: Igen, jós, igen.
2: De hát ezek a gondolások, ezekről kiderül, hogy olyan sztereotípia, amit, hogyha megszokjuk az ellenkezőjét, akkor azt fogjuk róla igen, gondolni. Igen. És gyönyörű, most már elég sok kiváló jazz női tenorszakszofonos van, és bizony ott lesz köztük Fehér Melissa is, a Black Tea Gruppal, akik mondom, mint külön díjas Zemplén fellépők, elhozták a fődíjat is a jazz showcase-től.
1: Óriási. Ne is félre, kérlek a kérdést, csak tényleg próbálom magam beleírni a te helyzetedbe. Tehát szervezet nyitott szemmel jársz, tudják is rólad, hogy te vagy ennek a felelőse, és azt úgy képzeljük el, hogy sok-sok önjelölt zenész keres téged, és ajánlatokat tesz, hogy szeretnék oda menni?
2: Igen, hát ugye én a fesztivál, engem a fesztivál szerződtetett, mondjuk azt, hogy jazz kurátornak, hát, vagy szervezőnek, tehát a megkeresések az együttesek, zenészek, produkciók részéről, sőt, menedzserek részéről, az a fesztiválhoz érkezik, igen. És akkor a kollégák hát szinte automatikusan továbbítják uh-huh. nekem az összes jazz vonatkozású olyan megkeresést, ami érdekes lehet, és hát ilyenkor osztozunk. Mert nem titok, hogy ugye, ahogy emlegetted, Karnagy úr, Hollerung Gábor nyitottságát a többi műfaj iránt, úgy nagyon sok olyan produkció van a Borterasz kifejezett jazz színpadon kívül, ami való, ami illik oda a például egy Borpincének, a nagy közös auditoriumába, vagy olyan helyekre, ahol még jazz szól, művelődési házban, stb. Úgyhogy én nem is kezdtem el, vagy nem is fejeztem be a számolást azt, hogy hányan lehetnének a jazz színpad nevesített zenekarvezető fellépői a jelenleg más színpadon is játszó produkciókban igen, résztvevő muzsikusok közül. Hát itt van például Micheller Mirtil, aki mindig nagyon szerényen azt mondja, hogy ó, én csak énekes vagyok, én nem jazz énekes vagyok, de hát olyan csodálatosan, szépen, kiművelten, több nyelven, kidolgozottan mozog, énekel, és olyan produkciókban gondolkodik, hogy ez bármelyik jazz színpadnak boldogan lehet beprogramozni a műsorába. Vagy otthon az említett Szokolai Dongó Balázs, aki igen. egy másik produkcióban is játszik aha. történetesen, ezt a véletlen hozta, hát ezt nyilván mindenki megcsinálja a saját házi feladatát, aztán végén kiderül, hogy Dongó például kétszer játszik. De a legérdekesebb az, hogy a klasszikus zenészek is rengeteg crossover, tehát a klasszikustól a könnyű zene felé elmozduló, olyan bizonyos konvenciókat elengedő produkciókban vesznek részt, amik mindig nagy érdeklődésre uh-huh. tarthat számot. Például ugye van Piazzolla műsor, hát ott megint lehet mondani, hogy hát ez inkább klasszikus zene, megírta a Kottába Piazzolla a műveit, nem úgy, mint a jazzisták, akik valamilyen témát igen. leskiccelnek, igen. aztán játszanak valami akkordot hozzá. Piazzollának ismertek a Kottái, aztán ott van ugye egy csomó más produkció, hogy ne mondjam, a Jazz Aranykora című produkció is, amiben...
1: Milyen jó a cím?
2: Amiben a Budapest Ragtime Band, hát az egyik legrégebb hát működő hogyne? Magyar hogyne? Zenekar játszik, és a sztár vendégük az Robi Lakatos. Úgyhogy ez
1: mondom
2: egy...
1: Mondom, szuper szupersztár találkozó.
2: Tényleg, ez egy tényleg nagy esemény lesz a mi késő-esti színpadunkon kívül is. De egy csomó más. Említhetném a debrecenieket, akik egy jazz trióval jönnek úgy, hogy a Kodály kórus pedig énekli a spirituálékat, és hozzá ez a bizonyos jazz trió, és nem csak spirituálét, tehát nyilván improvizálni fognak, mert jazz standardeket is játszanak, de itt is a műfaji határokat olyan jó semmibe venni. Igen. És ezt fogják élvezni. Nem, én bízom benne, és hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy így is lesz, hogy nem csak a zenészek élvezik, amikor kinyithatják ugye a zsabót, és akkor, uh-huh. és akkor mennek most már más, kicsit könnyebb light music, könnyű zenésebb irányba.
1: Kornél, most a szakembert kérdezem. Nem tud mindenki jazzt énekli? Tehát énekelni, tehát hiába jó énekes valaki, de azt külön technika, azt külön meg kell tanulni?
2: Egyszer megkaptam azt a feladatot, hogy az egyik leghíresebb, világhírű szoprán énekesnő jazzlemezéről írja a kritikát. Hát nem volt könnyű. És minden a helyén volt, nem mondok nevet,
1: okay.
2: de mindenki, de aki zenét hallgat, mindenki ismeri nevet, de mégsem volt jazzlemez. A jazzben van egy olyan feeling, ami az elengedettség, ami a ritmusban ez kifejezhető azzal, hogy nem takra lépek be, nem az ütem elejét hangsúlyozom, hanem eleve késleltetek azon kívül, nem biztos, hogy az első négynegyedben, hanem inkább a második, negyedik, ez a swing ritmus. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit Lehet, hogy meg tudott technikailag valósítani, de ez a feeling nem volt benne. Szép lemez volt, vég lehetett hallgatni, de nem volt emlékezetes. Úgyhogy az, hogy mindenki... Vannak bizonyos pillanatok, amikor azt mondom, hogy nagyon jó, hogy jazzt is játszik, jazzt is énekel, de lehet, hogy otthon a saját területén jobban érzi magát, és akkor ezt a közönség is jobban fogja érteni és venni a lapot. De ez azért ritka, tehát a legtöbb zenész, és ma már egyre nyitottabb az oktatás is. Mm-hmm. Tehát a jazzzenészek járnak át a Liszt Ferenc térre, mert a jazz tanszék nem ott van, hanem kicsit máshol, és akkor átjárnak a Zeneakadémia patinás épületébe, hogy ott trónol a félisten Liszt Ferenc szobor formájában. Aha. A tér fölött is szemléli, hogy mindenki pontosan lépjen be ütemre, és tehát egy kicsit eltúzom ezt az ellentétet. Ez nem ellentét, ez inkább csak kontraszt.
1: Igen.
2: Ahogy lehet éles a kontraszt, és lehet kevésbé éles.
1: Mit tapasztalsz évről évre, hogy a szakma jár ide? A borteraszra?
2: Abszolút, tehát nagyon sok olyan...
1: Megnézik egymást?
2: Igen, és nagyon sok olyan produkció van, hiszen én azt mondanám, hogy az előadó művész egy szakma, és aztán azon belül, hogy ki mivel foglalkozik, hogy a Mirtil inkább azt fogja mondani magáról, hogy én sanzont éneklek, és örökzöldeket, táncdalokat, nem jazz, hát az is, az mind bele, az egy szakma. Ő ezt csinálja jól, és több benne a sanzonos, mint a jazzes, bluesos, de attól még nem. Tehát a szakmán belül az az érdekes, hogy mivel megnyitja már eleve a Hollerung tanár úr, Karnagy úrnak a filozófiájának megfelelően ezeket a határokat, átjárnak egymás produkcióira. Uh-huh. Tehát, hogyha a színház, hogyha az is van. Van például egy nagyon izgalmas olyan kamaszoknak szóló előadás, ahol próza is van, tánc is van, és zene is van.
1: Aha.
2: És ezekre biztos, hogy be fognak ülni. Klasszikus zenészek, lehet, hogy a kamasz gyerekükkel együtt, és itt a, tehát egy csomó olyan szakmai érdeklődésnek lehet ez a terepe, ami nem biztos, hogy a saját szakmája, de átjár, mert úgyis ott van, és mert érdekli, és mert nyitottan próbál hozzá.
1: És egyébként a jazz meg a bor kéz a kézben járnak?
2: Ezt sokan mondják, és az az igazság, hogy ha arra gondolunk, hogy ez eleve egy éjszakai műfaj, annak indult, a környezete az mindig ilyen mundén volt, hogy nem mondjak erősebb kifejezést, tehát egy kicsit világias, egy kicsit olyan kültelki, olyan szemben ugye a frakban meghallgatott páholyból aztán végképp opera előadással, vagy klasszikus koncerttel. De így indult, de hát ezek a dolgok azért most már megváltoztak, és most már nincsenek ilyen merev határok. Hogyha azt mondjuk, hogy a jazz nagyon sok mindenbe bele került, belehívták, beletették. A 30-es évek elején Budapesten egymást érték a Király Színháznak, az Operett Színháznak, az Orfeumnak, és így tovább. Az olyan produkciói, amiben jazzzenekar játszott operettet, aztán az operett díva elénekelt egy jazz örökzöldöt. Tehát itt ezek a határok nagyon hamar összecsúsztak, úgyhogy azt mondanám, hogy ma már nincs ilyen nagyon lekezelő álláspont, hogy ez csak egy
1: jazzklubban.
2: Nem, ezt már nem lehet mondani. A jazzisták szerint az improvizáció az olyan dolog, amit nem minden klasszikus zenész tud megtanulni.
1: Igen,
2: a klasszikus zenészek meg azt mondják, hogy persze olyan pontosan leírni, vagy leírva kottából eljátszani, ahogy ők tudják, azt a jazz zenészek úgyis hiába próbálják. Tehát van egy ilyen versengés, van egy ilyen froclizás mindig, de hogy egyet mondjak, Pece Balázs fog egy Miles Davis koncertet játszani nálunk, hiszen idén volt a Miles Davis születésének a centenáriuma, egész pontosan májusban, és Pece Balázs az legalább 3 vagy 4 klasszikus fesztiválon játszott, már az egyik legjobb magyar trombitás, úgy, hogy ott persze kottából kellett játszani, akár a Budafoki Dohnányi Zenekar vendégeként, tagjaként, szólistájaként, kamaraprodukciókban. és most eljön a saját zenekarával. És Davis-t fog játszani, Davis szerepében fog játszani.
1: Izgalmas ez is.
2: Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy tényleg itt a nyitottság a fő szempont, hogy nyissuk ki a fülünket, legyünk nyitottak a szemléletben arra, hogy szokatlanabb dolgokat is meghallgassunk.
1: Erre a borterasz tökéletes.
2: Erre a borterasz azért tökéletes, mert ma már a legelegánsabb hotelekben is felszolgálnak bort meg jazzt.
1: Igen, jogos.
2: Egy belvárosi, New Yorki vagy bármilyen szállodában, és nagyon sok olyan hely van, ahol jazz szól a hangszóróból háttérzeneként, és minimum ugye zsakor nyakkendőbe kell velünk.
1: Igen, igen.
2: Egy somó ilyen kötöttség az megszűnt. Én magam inkább borivó vagyok, mint bármi más. Nem azért, hogy biztassak másokat, de bizony, ha egy vagy két pohárral megiszik az ember, főleg vacsora után, főleg amikor például egy ilyen programon vesz részt, az biztos, hogy inkább segíti, mint bármi más hatással volna a művélvezetre.
1: No, Kornél, jó társaságban repül az idő, megvan ugye a mondás. Szerintem, ha most ebből nem keltettük fel az érdeklődést, akkor semmiből, mert tényleg szuper, szuper grup. Hol találjuk meg a pontos információkat, meg a dátumokat?
2: Igen, Zempléni Fesztivál, ez egyszerűen a honlapunknak a neve is, az URL alapja, ugye, .hu, és akkor mindenféle, tehát például ugye a borterasz van, hogy este 9-kor kezdődik, van, hogy 10-kor, azért, mert ha egy nagy koncert van a közelben, az csengjen le, bevárjuk, és akkor jönnek a Sárospataki várból, Rákóczi várból haza az elegáns népek a koncerttől, és akkor bejönnek a borteraszra, hogy ezt hallgatni.
1: Profi szervezés.
2: Ez nekünk ilyenkor nagyon jó.
1: Profi szervezés, nagyon örültem, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, mindig boldogan.
1: A helyszínen. Kedves hallgatóink, Cipernowski Kornéllal beszélgettem, és azt a sok-sok energiát, ami beletesz ebbe az imádott hivatásába, van még pár, de ebbe is, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kornéltól most elköszönök önöktől, még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Országszerte szabadtéri tüzeket okoz a hőség. Dénnyekóstoltatás indul a főváros több vásárcsarnokában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a folyó vízszintje tovább csökkent, ezért az előre kidolgozott biztonsági szabályok alapján döntöttek a blokk leállításáról. A tárca hangsúlyozta, hogy nem üzemzavarról, hanem előre tervezett, a biztonságos működés szolgáló intézkedésről van szó. A kieső villamos energiát hazai erőművekkel, megújuló forrásokkal és nagyobb importtal pótolják, így Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. A szakemberek éjjel-nappal figyelik a Duna vízszintjének és vízhőmérsékletének alakulását. Második világháborús robbanótesteket találtak az Apadó Dunamedrében Érdnél. A tűzszerészek 4 magyar kézigránátot, 1 német repeszgránátot és 3 magyar rakétahajtóművet azonosítottak, amelyeket elszállítanak megsemmisítésre. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, ugyanakkor Érd polgármestere arra kérte a helyieket, hogy ne közelítsék meg az érintett partszakaszt. A rekordalacsony vízállás miatt országszerte egyre több a második világháborúból visszamaradt robbanószerkezet bukkan elő a folyók medréből, ami komoly feladatot ad a tűzszerészeknek. A rendkívüli hőség miatt az ország több pontján is szabadtéri tüzek keletkeztek. Fertőrákos közelében mintegy 10 hektáron égett az erdő, a lángok az osztrák oldalra is átterjedtek, a tüzet estére sikerült megfékezni. Érd és Százhalombatta között még tegnap is oltották a kedden keletkezett tüzet, ahol tarló, körbálák és nagy mennyiségű komposzt kapott lángra. Szarvas határában is nagy területen égett a száraz növényzet, a tüzet sikerült megfékezni. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula miatt továbbra is fokozott a tűzveszély, ezért mindenkitől körültekintést kérnek a szabadban. Nagy nyári dinnyekóstolót és dinnyevásárt tart a Budapest Vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Csütörtöktől két hétvégén 5 helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta el a Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
4: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítő kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
3: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest Vásárcsarnokai Facebook oldalán. Folytatódik a zavartalan napsütés. A tikkasztó hőségben ma is szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet délelőtt 25, délután 36 fok körül alakul. A továbbiakban napról napra fokozódik a hőség, hétvégére elérjük a 40 fokot. A déli órákban kerüljék a tűző napot és fogyasszanak sok folyadékot. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
2: Rév Szilvia pszichológus Budapest belvárosában dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerjék a családból hozott mintáikat, közelebb kerüljenek saját működésük megértéséhez, és időben segítséget kérjenek a szorongással vagy a párkapcsolati elakadásokkal szemben. Könyvével, személyes konzultációival és online munkájával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol az önismeret gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban.
3: Köszönöm, én is nagy szeretettel köszöntök,
1: hogy eljöttél, és köszönöm az idődet is. Nagyon fontos témát, ahogy már mondtam, most másodszor is hangsúlyozom, hogy ez azért tényleg szerintem mindannyiunkra illik a mentális állapot, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, aki itt Budapesten praktizálsz, ugye a Blaha Lujza téren lehet téged megtalálni, könyvet is írtál, folyamatosan emberekkel foglalkozol, és nagyon tetszett az is, hogy a szorongások leküzdésére is adsz jó néhány praktikát, akár a weboldaladon keresztül, hogy mit látsz, milyen a mentális állapotunk most, javul-e valamit?
3: Én azt látom, hogy az elmúlt években egyre több ember érdeklődik a pszichológia iránt, tehát ez nagyon látszódik a számokban, abban, hogy egyre több ember megy el pszichológushoz. Egyre több férfi is valójában, ami nagyon meglepő és pozitív, mert ugye régebben mindig a hölgyek szerettek pszichológushoz járni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar lelki állapot még mindig nincs jó helyen, ugye a mutatók abszolút erről beszélnek, de ugyanakkor az emberek elkezdtek nyitni, elkezdtek könyveket olvasni, videókat nézni online, és érdeklődnek, hogy mit is tudnának tenni magukért, és ez egy nagyon jó dolog.
1: Aha, tehát akkor ez első lépésként még talán pozitív változás.
3: Igen,
1: is.
3: Abszolút.
1: Mert én, aki nem vagyok szakember, csak próbálom figyelemmel követni az emberek kitöréseit, vagy éppen nem kitöréseit. Én azt látom, hogy ugye már mindenki elvégzett mindent. A spirituális, meg az önfejlesztő ipar az virágzik, de valahogy nem azt veszem észre, hogy előzékenyek lennénk, vagy kedvesek lennénk egymással. Aztán, hogy ez mennyire hozható összefüggésben a mentális állapottal, kérdezem a szakembert.
3: Hát itthon a hangulat alapvetően az nyilván nagyon sokszor lehangolt, hogyha megnézzük, hogy a buszon, járműveken, vagy az utcán, hogy bánnak egymással az emberek, azért ez még mindig nem ott van, ahol jó lenne, hogy ha lenne, mint például Olaszországban, stb. Tehát sajnos ezzel még mindig nagy probléma van, de én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy egyáltalán érdeklődjenek, és egyáltalán így a mélyre nézzenek, hogy miért is vagyok állandóan lehangolt, vagy miért így szólalok meg a másikhoz, és elkezdjék ezeket boncolgatni, mert aztán akkor el tudnak indulni egy úton, ahol egy picit jobban érzik magukat a bőrükben.
1: Tehát akarjanak tenni ellene. Jó, és ezt akkor
3: van.
1: Legalább ez ilyen szempontból tényleg egy nagyon jó irány.
3: Ez egy lényeges pont.
1: Válasz szabadon, ez a könyved címe, amit most megkaptam tőled, és szívből köszönöm. Hogyan lépj ki a transzgenerációs trauma alapú és kollektív mintákból? Mert hogy minták alapján élünk.
3: Hát abszolút, és ezeknek egy része nagyon pozitív és nagyon építő, amit a családunktól kaptunk, a társadalomból, stb. De szükségünk van mintákra. A probléma azzal van, amikor korlátoznak minket, amikor azt látjuk, hogy az életünket ténylegesen bezárják, vagy a cselekedeteinket, a döntéseinket és szenvedést okoznak. Tehát akkor kell belőlük kilépni.
1: Na, tehát most nyilván tudom, hogy köt a titoktartás, és nem is azt kérem, hogy most áruld el a hozzád fordulókat, hanem hogy általában mikor jön el az a pont, amikor azt mondják, hogy jó szakemberhez fordulok?
3: Amikor nagyon szenvednek.
1: Ja, de mitől szenvednek? Mitől szenvedünk általában, akkor így kérdezem.
3: Én sok pánikbeteggel is dolgozom együtt, és hát ők például nagyon szenvednek, és az a pillanat, amikor az embernek halálfélelme van, remeg a keze, stb., hogy igazából bele akar nézni abba, hogy most miért is van ez az egész probléma, ugye, hogy azt gondolják, hogy valami komoly szervi bajuk van, és aztán kiderül, hogy semmi egy komolyabb kivizsgálásnál. És ilyenkor kezdenek el tenni érte. Sajnos ez úgy működik, mint a fogorvosnál, hogy amikor már nagyon fáj, akkor lépnek az emberek legtöbbször.
1: Na, mert hogy mikor kellene?
3: A prevenció, ez nagyon jó lenne. Így van, tehát hogyha elkezdjük észrevenni, hogy valami nem teljesen jó, ha akkor mennénk el pszichológushoz, vagy mondjuk egy párkapcsolati problémánál, amikor elkezdjük látni, hogy ez nem jó, nem jó, nem jó, akkor még nem nagyon szeretünk elmenni családterapeutához, párterapeutához. És amikor már nagyon-nagyon régóta nem működik, sajnos sokan akkor mennek el, de akkor meg már nem lehet megmenteni.
1: Aha, tehát a leges-legelső jeleknél már érdemes lenne?
3: Amikor a legelső mondjuk kommunikációs problémákat felfedeztük, hogy na ez most már ismétlődik sokszor, és nem tudjuk megoldani, akkor jó lenne belenézni, mert akkor még nagyon-nagyon nagy esélye lenne, hogy ezt meg tudjuk oldani. De amikor már mondjuk 10 éve két ember el van hidegülve,
1: az már késő, oké, megértettem.
3: Így van, így van. De,
1: tehát amikor magát az időhúzást kellene lerövidíteni, vagy redukálni.
3: Igen.
1: Egy rövidebb időre.
3: Igen, meg tudatosabbnak lenni, hogy ha valami nem működik jól, akkor sokkal jobban járok, hogyha egy picit előbb teszek érte. Kevesebbet fogok szenvedni.
1: Jó, ez jogos ilyen szempontból. Azt mondod, hogy sokkal, vagy hogy elkezdtek a férfiak is immár nyitni a szakember felé. Ők is általában hasonló problémákkal jönnek? Mint a hölgyek, vagy ott azért más a fókusz?
3: A szorongásos problémák ma egyre gyakoribbak a férfiaknál is, párkapcsolati témában is. Most már egyre nyitottabbak. Régen például idősebb férfiakat nagyon nehéz volt rávenni arra, hogy eljöjjenek, de ma kezd népszerűbbé válni, és van, hogy maguktól nagyon nyitottan jönnek, aminek mi örülünk, mert ténylegesen tapasztaltuk, hogy régen szinte csak a nők voltak hajlandóak erre.
1: Én most nem akarok általánosítani természetesen, és bocsa hallgatóktól, senki ne vegye magára, de én jól mondom azt, hogy mintha azt tapasztaltam volna, hogy mondjuk a mi korosztályunknak a szüleinél, hát az se volt divat, hogy otthon beszélgettek egymással, úgy igazán mély párkapcsolati dolgokról.
3: Így van, ez is egy probléma, ugye, hogy régen a családokban nagyon sokszor az érzelmi megnyílás nem is volt meg, illetve a mai világban és sok családban ugye nincsen érzelmi beszélgetés, csak felszínes dolgokról, kivel mi történik, de az, hogy kinek mi van a lelkében, vagy mi nyomja, vagy mi történt vele valójában, azt nem nagyon osztják meg sokan, és ez egy nagy probléma.
1: De miért? Mert ezt látták, hogy otthon se volt divat?
3: Igen, nagyon sokszor ezek ugye hozott minták, tehát már a nagyszüleink is így működtek, és akkor valamiért úgy döntök egyszer, lehet gyerekkoromban, hogy nem mondom el, hogy mi történt velem aznap, nem mondom el, hogy mi bánt, és aztán így kezdem élni az életet. Igen, nagyon sokszor a minták miatt.
1: A másik véglet is tud elmenni egy rossz irányba? Tehát amikor annyira kompenzál nánk azt, hogy oké, mi nem kaptuk meg, mert nem beszélgetett velünk sem mondjuk a saját édesanyánk vagy édesapánk, de majd mi a gyerekünkkel akkor ezt másképp csináljuk. És akkor meg ész nélkül beszélgetünk mindenről.
3: Igen, az egy jó
1: dolog. Tehát túlzásba lehet vinni?
3: Az egy jó dolog szokott lenni, amikor eldöntjük, hogy mi máshogy szeretnénk, csak ott van egy kérdés, hogy tudjuk-e úgy csinálni. Vagy kéne valakitől segítséget kapnunk, hogy valakitől ellesnünk a jó mintát, vagy egyáltalán foglalkozni vele, hogy lehetne azt a jó mintát létrehozni. Mert sokszor hozunk egy döntést, hogy igen, máshogy szeretném, és aztán a gyakorlatban pedig ugyanabba vissza tudok esni.
1: Ez a könyv, amit írtál, ez ad ilyen gyakorlati kapaszkodót a hétköznapokhoz nekünk?
3: Igen, mindenképpen. Tehát olyan módszereket tartalmaz, amik egyszerűek, mindenki számára megoldhatóak, és hogyha gyakoroljuk, akkor fogjuk érezni, hogy egyre jobban érezzük magunkat a bőrünkbe, fel tudunk oldani magunkba dolgokat, hozzáállásokat tudunk módosítani. Tehát mindenképpen egy ilyen gyakorlati segítséget ad.
1: Van itt egy szokás ebben a műsorban, hogyha bárki, aki vendég közül hoz nekem könyvet, akkor azt szoktuk játszani, hogy kinyitom valahol. Fogalmam nincs, hol nyílik ki, de kíváncsi leszek, hogy majd mit indít el benned a saját gondolatsorra.
3: Jó, izgalmas.
1: Na, 92. oldal. Azt mondja, pontosan ezért a legcélra vezetőbb, ha az általunk összeírt korlátozó mintáikat, tehát ezek szerint akkor össze kell írni, helyettesítendő pozitív mondatokat az ismétlés eszközével erősítjük meg magunkban. Kitehetjük ezeket a mondatokat a lakásunkban, a munkahelyünkön egy jól látható helyre, ahol nem zavar, ha mások is látják, kiírhatjuk a számítógépünk egy jegyzetére. Tehát még egy gyakorlat is van itt a másik oldalon, azt mondja, az általad összeírt negatív mintáidra adott pozitív megerősítő mondataidat, igen, tedd ki akár a hűtőre, a tükörre, a falra, stb. Sőt, ha szeretnék, még hangfelvételt is készített. Ilyeneket én is csináltam régen egyébként. Mondtam hangfelvételeket. Szóval megerősítés És igen, a pozitív?
3: Itt valójában arról van szó, hogy először ismerjen fel azt, hogy milyen negatív minták vannak. Ez lehet családi, bármilyen jellegű, ami nagyon-nagyon korlátozza az életemet. Tehát ténylegesen a hétköznapjaimban folyamatosan problémát okoz, és ez egy nagyon egyszerű kis trükk, ami a tudat alatt itt ugye tulajdonképpen át tudja programozni, és helyettesítsük ugye ezeket a negatív gondolatokat pozitívval. Na most én erről nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez egy hülyesség egyébként.
1: De és közben ilyeneket tanítanak az agykontrollban is.
3: Igen, itt le is van írva, hogy pont amit felolvastál, hogy az agykontroll alapja az itt megjelenik, de valójában ez egy olyan nagyon egyszerű kis módszer, ami nagyon-nagyon jól működik, és most már sok évnyi tapasztalat, mert én azt látom, hogy egyszerű dolgok nagyon-nagyon meg tudják változtatni az embert azáltal, hogy a tudatalattit átprogramozzuk.
1: Én is mindig azt mondom, hogy a közhelyekben vannak a legnagyobb igazságok, tehát nem szabad őket lesöpörni az asztalról.
3: Nem, én magam se hittem benne, és aztán tényleg azt látom, hogy sok emberrel beszélgetve, a saját életemet megnézve, tapasztaltam, én magam is felmondtam hanganyagot, kiírtam, stb. Egy dolgozva emberekkel, azt látom, hogy ez tényleg működik.
1: Én, ha már most az előbb megemlítettem, hogy csináltam én is hanganyagokat, nekem az például azért kellett, mert volt egy időszak, amikor tényleg azt éreztem, hogy semmi nem jön össze. Pedig egy mákkor is akár a külső szemlő által is sikeres ember voltam, de valahogy mindig éreztem, hogy falakba ütközöm, és úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor saját magamból fogok erőt meríteni a korábbi sikerekből. És ezeket a korábbi sikereket kezdtem el mondani, hogy hát még akár be is mondtam azokat a bizonyos jelzőket, hogy szedd össze magad, hiszen ez is összejött, az is összejött, akkor mi bajod van. Tehát én ezekkel próbáltam magam erősíteni, egyébként működött is. Ha már praktikumokról beszélünk, ez a könyv tele van ilyenekkel?
3: Még ilyenekkel tele van, de az, amit felolvastál, az igazából csak egy nagyon kis apróság, és nagyon sokféle olyan gyakorlat van benne, amit lehet csinálni. Úgyhogy érdekes volt, hogy pont ezt találtad meg.
1: Látod, nem beszéltük meg, hát abszolút, csak én nyitottam. Rév Szilvia válasz, szabadon így keressék, kedves hallgatóink, a könyvesboltokban a könyvet, hogyan lép ki a transzgenerációs trauma alapú és kollektív mintákból. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy azt írod, hogy már 12 évesen elhatároztad, hogy te pszichológus leszel, vagy segíteni fogsz az embereken. De egy 12, akkor ez nagyjából ötödikes lehettél?
3: Igen.
1: Ez azért tudom így, mert én is 12 évesen határoztam el, hogy majd újságíró leszek, és embereket fogok interjúvolni, és pont ötödikes volt, amikor bekapogtam a helyi megyei napilaphoz, de nem én vagyok itt a főhős, hanem te. És sokkal inkább az érdekel, hogy miért akarsz pszichológus lenni egy 12 éves lány.
3: Igazából ezt én magam se tudom, és a szüleim se értették, igazából csak megkérdezte az osztályfőnök, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz. Egyébként egy barátom mellettem ült a padba, és egy pár évvel ezelőtt mondta, hogy te szívítál, mert akkor ezt mondtad, ugye? És visszaemlékezett. És valamiért ezt válaszoltam, és a szüleim kérdezték, hogy tudod egyáltalán, hogy ez mit jelent, stb. És nem nagyon tudtam, de valamiért nagyon határozott voltam ebben.
1: Na, és akkor az érdekel igazán, hogy amit elterveztél gyerekként, az most milyen megélni felnőttként? Nagyon más, mint amit gondoltál róla?
3: Nem nagyon más, igazából az mindig is bennem volt, hogy így segíteni másoknak, de ezt nagyon-nagyon sokféle módon tettem. Tehát ilyen apró pici dolgoktól a kicsit nagyobb dolgokig, ez mindig így bennem élt, és igazából a későbbiekben nagyon erősen úgy éreztem, hogy harcolnom kell ezért, és hát nem gondolom, hogy teljesen más, mint elképzeltem gyerekkoromban. Persze a gyakorlat az mindig egy picit más, mint ahogy azt a képzeleti képben látjuk, de én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit a mai napig nagyon szeretek csinálni.
1: És teszed is, ott a Blahán, ahogy már mondtuk, a Blaha Lujza téren.
3: Igen, illetve online is sokat.
1: Na, akkor erről beszéljünk, hogy mi van manapság a Covid óta. Elmennek és személyesen találkoznak, vagy inkább kényelmesebb nekik online?
3: Egyre többen online is szeretnének beszélgetni, és ezt én is nagyon szeretem, mert igazából mind a kettőnknek kényelmes is, illetve ha valaki nagyon szorong, akkor nehezen tud ugye kimenni az utcára, agorafóbia esetén, és akkor kifejezetten ez egy megnyugtató dolog, hogy ő otthon tud lenni. De van, amikor egy párterápia is nagyon izgalmas tud lenni, hogy látja, vagy egy családterápia, hogy látja az ember otthon ugye a családot, a párt a saját közegébe, és az a helyzet, hogy ott azért kicsit máshogy viselkednek, mint egy rendelőbe.
1: Még úgy is, hogy veszi őket egy kamera?
3: Mindenképpen, mert a saját közegükben vannak, és, uh-huh. És az ember egy kicsit jobban belelát, szóval én azt gondolom, hogy van előnye ennek abszolút.
1: Na de most azért nyisd ki az ajtót, hogy belássunk a kulisszák mögé, tehát ez úgy megy, mint a filmeken, hogy itt össze is vesznek egy ilyen párterápia?
3: Abszolút.
1: Tehát akkor megy az egymásnak esés?
3: Mindenképpen. Vannak nagy veszekedések, sírások, van, hogy megáll a történet, tehát hogy nem tudjuk folytatni. Nyilván ez nagyon-nagyon ritka esetekben, de úgy, ahogyan az életben is persze. És ugye, hogyha párkapcsolati probléma van, akkor eleve ugye feltornyosult már egy csomó konfliktus, minden, és akkor az ott nagyon ki tud jönni.
1: Uh-huh. Na most neked pszichológusként milyen vagy hogyan tudsz védekezni az ellen, hogy ne vidd haza a sok őrületet? Mert mindenki ugye a problémáival fordul hozzád.
3: Igen, van egy olyan működésmódom, hogy amikor véget ér, akkor utána úgy visszatérek a saját életemhez. Tehát ez a mindfulness, hogy az ember ott van jelen, ahol van, és utána arra figyel, ahol utána van. És én ezt el tudom engedni azután. Nem gondolkozok órákig még azon az eseten. Ha nagyon nehéz esetről van szó, akkor persze, hogy él még bennem, és úgy hullámzik, uh-huh. De nagyon nagy százalékban könnyen el tudom engedni.

0: Persze, akkor a tiéd is úgy fog,
1: vagy kívánás.
0: Úgy fog csillogni, ahogy a többiek, és akkor nagy baj nem lesz. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, élmény volt a beszélgetés, és szerintem sok útra valót adtál most, akár tudatosan, akár tudatalatt itt a...
1: Én is nagyon köszönöm azon, a beszélgetést.
0: Hol találunk meg téged, ezt mondd el
1: a www.revszilvia.hu weboldalon.
0: Rév Szilvia néven keressenek, gondolom.
1: Így van, vannak közösségi oldalon is.
0: Szilviától most elbúcsúzom, önöktől még nem, kedves hallgatóink, mert jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de elbúcsúzás erejéig még mindenféleképpen visszajövök.
2: Ez a Slágerkult.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cipernovszky Kornélnak és Rév Szilviának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak.

0: Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. Életbe lépett a hőségriasztás, bárki számára nyitva áll 2200 légkondicionált helység. Folytatódnak a járda és burkolat felújítások Józsefvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájában mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk. Most a kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat is a rezsicsökkentésbe, azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti. A döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Életbe lépett a hőségriasztás, amit kedd éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint töltsünk több időt hűtött helységekben, fogyasszunk elegendő folyadékot, és kerüljük a tartós napon tartózkodást. A katasztrófavédelem közzétette a légkondicionált, bárki által igénybe vehető helységek listáját, amely országszerte több mint 2200 épületet tartalmaz. A felsorolásban hivatali épületek, könyvtárak, egészségügyi intézmények, üzletek, sportlétesítmények és vendéglátóhelyek is szerepelnek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a budapesti Szent Rókus Egészségközpontnál. A Semmelweis Egyetem közölte, garanciális munkavégzés közben történt a baleset. Egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista szerda délelőtt lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. Tegnap a tragédia miatt lezárták a Szent Rókus Egészségközpont főbejáratát, de ma ismét használható lesz, közölte az intézmény. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolati alatti üregeket, és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, a Víg, a Dologház, a Koszorú, a Dankó, az Illés és a Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható a József utcában és a Mindszenty József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Üzembe helyezték Újpesten a főtérparki automata illemhelységet. Mostantól 200 forintért tudják használni a közterületi vécét az arra járók, közölte Trippon Norbert polgármester. A mobil vécé teljesen automata, minden használat után öntisztítást végez és légkondicionált. A használat díját készpénzben vagy bankkártyával is ki lehet fizetni. Az illemhelység reggel 6 és este 10 óra között használható, ugyanúgy, mint a két régebbi, amelyek a Semsei Parkban és a Szilas Aktív Parkban lettek kihelyezve. Telefonos csalók 146 millió forintot loptak el egy 64 éves csömöri nőtől. A bűnözők banki ügyintézőnek, majd rendőrnek adták ki magukat, és azt állították, hogy veszélyben van a bankszámláján lévő pénz. Az áldozat a hamis utasításokat követve több átutalást is végrehajtott, mire kiderült, hogy csalás történt. Az ügyben büntető eljárás indult. Zavartalanul napos időnk lesz ma is, csapadék sehol sem várható. A szél néha feltámad, de ez sem hűsíti jelentősen a délutáni hőséget, amikor 35-37 fokot mérhetünk. Estére is csupán 25 fokig hűl a levegő. Pénteken és a hétvégén tovább fokozódik a meleg, napközben 39-40 fokot mutathatnak a hőmérők, emellett erős lesz az UV-sugárzás.
3: Bori, köszi szépen, jó reggelt, nézzük a közlekedési infókat. Vár most erősödik a forgalom érezhetően az 51-es számú főúton Dunaharaszti közelében a főváros irányában, de egyébként nagyjából egyelőre ennyi. Az 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca között nem járható, javítják ugyanis a gázvezetéket. A 32-es autóbusz is terelve közlekedik, így nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Ösvezértere irányában. Tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál. A villamos átjárót továbbra sem használhatják, illetve a befelé vezető sávot sem. A Szondi utcában is tart a felújítás a 6. kerületben, lezárták az 5-ös utcai kereszteződést. Ne feledjék, hogy a 4-es metró a vasárnapi üzemzárásig nem jár a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar közötti szakaszon. Itt a sűrűben közlekedő busz és villamos járatokat érdemes választani. A H5-ös HÉV helyett pedig a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbuszok járnak karbantartás miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Te, ránk is ránk már egy karbantartás.
0: Hát, az biztos.
3: Jó, majd beütemezzük egyelőre.
0: Számíthatnak rá. Milyen típusúra gondolsz pontosan?
3: Teljes körűre.
0: Ja, jó, oké. Okay.
3: De addig is itt a Sláger reggel Pordán Petrával.
0: És Somogyi Zoltánnal.

0: a Sláger reggel.
1: 6:12-kor is micsoda összhang, és most nem a Spice Girls csajokra gondolok feltétlenül elsősorban, hanem rád és rám, mindketten fekete-fehérben, csak te pöttyösben, én csíkosban.
2: Igen, tényleg, jó reggel.
1: Jó reggel.
2: Zoltánom, tegnap ugye beszéltük, hogy folyamatosan nézzük a képeket, hogy a Duna vízszintje is milyen alacsony. És én most sokkot kaptam, tegnap Szobnál képzeld el, hogy előkerült egy autó. Annyira alacsony volt a Duna vízállás, hogy kivettek a búvárok egy autót a vízből.
1: Aminek csak a kereke állt, így égnek.
2: Igen, égnek állt a kereke, és ugye már teljesen iszapos meg minden, és hogy tudod, ilyenkor mindig a filmek jutnak eszembe, amikben eltüntetnek a vizekben mindenféle dolgokat, például ilyen, mit tudom, autókat, embereket, stb.
1: Igen.
2: Hogy vajon mi minden kerül még majd elő?
1: Ó, hát már találtak ugye ágyúgolyót, aztán valami fossziliára is bukkantak valahol. Mamut, aztán valami mamut alkatrészre bukkantak valahol, igen. Tehát, hogy mamutnak a, nem tudom, foga, vagy valami csontdarabkája, ami...
2: Hát, szóval furcsa ezt így látni, még egy kicsit ijesztő is, igen.
1: Nem tudom, most azt hiányolom, mert az elmúlt években, tehát az elmúlt tizen sok évben, így folyamatosan jelentek meg mindig a cikkek, hogy az ínségszikla a Gellért-hegy tövében, ami felbukkan, meg a... Amit, bocsánat, de ennyiben, hadd legyek már katasztrófa turista, mindig elmaradt az elmúlt évek, hogy megnézzem, de most nem is írták, de biztos láthatóvá vált. A Szabadsághídnak, a réginek a roncsa, amit ugye fölrobbantották a világháborúban, a nagy részét kiszedték a vízből, de hogy elég komoly szerkezeti elemek ott vannak a víz alatt, azt hiszem, hogy a budai oldalhoz közelebb, tehát a Szent Gellért tér felől, hogyha fölsétálsz a Szabadsághídra, és belenézel a vízbe, elvileg látszik, hogy hát ott vannak ilyen híd maradványok. Annyit az Erzsébet hídról is lehet látni, hogy bójákkal ott kijelöltek egy részt, ahova a hajók inkább nem menjenek, tehát gyanítom, hogy ott lehet a víz alatt.
2: Ups.
1: Gondolom én. Passz, nem tudom, de azt látod, hogy most ugye Paksnál a hármas reaktort
2: azt is láttam,
1: kell leállítani, vagy kellett leállítani az alacsony vízállás miatt, viszont képzeld, hogy Romániában, ahol egyetlen atomerőmű van szintén, ott teljesen leálltak most, tehát hogy ott annyira alacsony a vízszint, hogy az egyetlen atomerőmű, ami Románia áramtermelésének nagyjából a 20%-át adja, az most off, de ott is azt mondták, hogy nem lesz
2: de
1: baj.
2: De mi történik most?
1: Tehát, hogy hát ugye azt történik, hogy alacsony a vízállás, de ezt érted, persze, és azért nem tudják hűteni. Mert azért
2: ezt a részét értem az atomerőművekre vonatkozott, hanem hogy lehet, hogy ennyire alacsony a Duna vízállása?
1: Hát nem tudom, mert például tegnap is olvasgattam cikkeket, és a Velencei tó kapcsán például van Facebook bejegyzésben azt írták, de nem tudom, mert nem értek hozzá, és ott közben vannak az összeesküvés pártjak, meg stb.
2: Igen.
1: Az tény, hogy a Velencei tónál is ugye épül körbe mindenféle dolog. Hogy az emberek oda mennek, ugye most már panzió, meg sportlétesítmény, meg nem tudom,
2: hogy nincsenek vendégek, sajnos.
1: Igen, de hogy nem tudom, hogy ebben mennyi igazság lehet, vagy biztos van is benne, meg nem is teljesen így van, hogy állítólag ott a tóhoz nagyon közel, ugye hatalmas alapokat ástak ki, ilyen mély gödröket, ahonnan szivattyúzzák ki a talajvizet folyamatosan, hogy tudjanak építkezni. Na de nyilván a tó medrétől, nem tudom, 50 méterre, 20 méterre a talajvíz, hát az részben az a víz, az kapcsolatban áll
2: persze
1: a tóval, tehát azt mondanak, kiszivattyúzod, tehát ebben van logika, mondom, nem értek hozzá, lehet, hogy ez csak egy ilyen összeesküvés elmélet, meg valaki háborog, de számomra laikusként van benne logika, hogy akkor az szivárog el a talajban, ugye mélyen a víz, hát vagy legalábbis nyilván nem emiatt üres, nem azt mondom, hogy emiatt nincs víz a Velencei tóban, de hogy ez hozzájárul, vagy felgyorsítja a folyamatot, azt simán el tudom képzelni.
2: Egy kedves ismerősöm most pont ott van, és mondta, hogy nagyon szomorú látni, küldött is nekem képeket, hogy konkrétan nincs víz valóban a Velencei tóban, és hogy ennek ellenére, vagy pont, nem tudom, is értem, azzal együtt, hogy a szakemberek azt mondják, hogy ne fürödjünk most benne, mert a vízminősége is rossz, kisgyerekeket engedik a szülők, hogy ott tapicskoljanak, meg fürdőzzenek.
1: Hát, jó, de hát ez olyan, tudod, mondtam múltkor, hogy az Egri termálfürdőben a radonos víz van, és abszolút ki van írva, hogy jó, te se legyél benne többet 20 percnél, 14 év alatt a gyereket meg abszolút nem, vagy 12 vagy 14 a korhatár, beviszik a karönülő kis két éves gyereket, meg három, és szegény úszómester lányok, meg fiúk nem győznek fütyörészni, hogy legyenek kedvesekének, mi? Mert nem lehet bemenni gyerek, miért nem lehet bemenni? Nem lehet, mert nem jó neki, tehát hogy ezt nem tudom, miért nem tudják. Hát figyelj, nem tudom, a másik fontos kérdés nyilván az, hogy ugye most egyelőre azt mondták, hogy nem lesz gond az árammal, de azért vegyél vissza a fogyasztásból.
2: Ja,
1: a víz az dettó, tehát
2: igen.
1: Ennyiben meg tényleg lehet belátónak lenni, hogy nem most kell feltölteni az úszómedencét.
2: Hát remélem nem most akarja feltölteni az úszómedencét. Figyelj, én mondtam neked, már meséltem itt adásban, hogy Szicílián annyira jó fejek voltak az emberek, amikor tavaly ott voltunk, és borzasztó hőség volt, és megkértem, egyik medencében sem volt víz, pedig ott voltak a luxiházak, azért Szicílián vannak luxiházak, képzeld el, hogy betartották.
1: Mondjuk
2: ez volt a kérés?
1: Azt is értem, hogy a legtöbb medencét ugye egyszer feltöltöd tavasszal, tehát hogy
2: persze,
1: mondjuk miért töltenéd most, hiszen az van benne vízforgató, stb. Tehát maximum pótolni kell, de hogy az sem most, hanem
2: hát
1: muszáj.
2: Nem, igen.
1: Meg hát az áram, ami... Most megint ugye az van, azt mondják, hogy lehetőleg ne éjszaka, vagy nem tudom követni, mert most, mint azt mondták volna, hogy ne éjszaka próbálj meg, hanem napközben használd itt. Aha. Ott. A bassz. Nem tudom. Hát próbáljuk meg takarékosak lenni.
2: Igen, egy kicsit most, mert most tényleg nagyon-nagyon meleg van, és ez is megterheli azért a rendszereket.
1: Tehát mint a mosást halaszd el, inkább a zuhanyozás legyen otthon is, ne a fürdés, amihez kevesebb meleg víz kell, meg kevesebbet kell folyatni.
2: De azt nem mondjuk, hogy ne fürdjenek le.
1: Nem azt mondtam, csak hogy
2: mert akkor meg büdösek lesznek.
1: És egy kérdés, hogy tudod, ilyenkor most megint majd nyilván jönnek a nagyon ultra zöldek. Hozzáteszem, hogy megint nem szeretem a címkéket, mert én is környezetvédőnek tartom magam, vagy természetpártiak. Nem vagyok ultra zöld, és állítsuk le az összes atomerőt, tessék, most is, ugye? Kiderül, hogy milyen sérülékeny az atomerőmű. És akkor mi van helyette, mert hogy áram az meg kell. Tudom, legyen szélturbina, ott megnézem a videókat, hogy ezeket a több száz köbméteres betonalapokat készítik, ugye, hogy egy ilyen turbina
2: az
1: alá,
2: is
1: mint ilyen 4-5 méter mély, nem tudom hány száz négyzetméteres beton alap kell, hogy ugye a szél ne borítsa föl, és az ott van a földben, és hogy ebből rengeteg kell, meg ugye a kompozit lapátok, bár ott is olvastam, hogy amit néhány éve nagyon terjedt a közösségi médiában a videó, hogy elföldelik a lapátokat, hogy nem tudnak vele csinálni, de állítólag ez Amerikában, ott is csak egy helyen, tehát ott sem bevett szokás, és hogy hát állítólag nagyon dolgoznak rajta, hogy mi lesz a felhasználási területe ezeknek az ilyen mindenféle kompozit lapátoknak, meg stb. Szóval én csak azt akarom mondani, hogy tökéletes megoldás nincs.
2: Nincs, igen.
1: Tehát ez ugyanaz, mint az elektromos autó, hogy azt mondjuk, hogy mert annak zéró emisszió, ez így ebben a formában nem igaz. Tehát itt helyben a városban nem pufog ki, ez oké, de az áramot meg kell termelni hozzá, amivel megy az elektromos autó, tehát cserébe mondjuk Gyöngyösnél a hőerőmű pufog ki többet, mint amennyit egyébként pufognak. Tehát nincs olyan, hogy ingyen energia, ez az, amit nem tudunk helyre tenni, hogy és ez a bajom, hogy aki nagyon zöld, az azt mondja, hogy mert akkor a szélerőmű az nulla, annak semmiféle káros. Van, tehát annak is van káros következménye. Az elektromos autónak mindennek van, maximum másik rubrikába tudod beírni ugyanazt a negatív hatást. Szóval, hogy...
2: Legyen az, hogy ne jussunk el a Mad Max világig, hanem inkább figyeljünk. Azt szerintem sokkal célra vezetőbb lenne.
1: Hát az le. És például olyan apróságokra, hogy mondjuk ma leengedted a redőnyt, mielőtt eljöttél otthonról?
2: Nem, de anyukám megy, mert a bálogosokat be kell engednie.
1: Jó.
2: Kinyitottam az ablakot, hogy jöjjön be friss levegő, aha, és majd ő úgy is megy, és akkor lehúzza a redőnyöket.
1: Szóval, hogy például a redőnyt leengedni, mert ugye a függöny magában nem elég, mert az üveget, ha éri a nap kívülről, akkor üvegházhatás.
2: De hát ma nem leszek otthon,
1: tudod. Jó, jó. Meg mit tudom, például a klíma, hogy nem, tehát én azt is értem, hogy este kapcsolt be csak, mint 10 után a klímát, na de hogyha fölmelegszik a lakás napközben, mert süt a nap, akkor utána azt hiszem sokkal több energia visszahűteni, mint ha beprogramozott, hogy délután egy kicsit takarékosan menjen, ne engedje meg, hogy felmelegedjen a lakás, és akkor sokkal kevesebb energia szerint. Tehát, hogy ilyen apróságok, hogy ezek például számítanak a Mad Max világ elkerülésében, így szerintem. Van. És mi is igyekszünk majd segíteni mindenféle jó dologgal, például azzal, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, köszönhetően Harry Stylesnak most.
0: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: 6:25-kor, jó reggelt. Most még azon gondolkodom itt, miután az előbb csacsogtunk, hogy azt szokott eszembe jutni, hogy tudod, olyan nehéz dolguk van, mert szokták mondani, ugye a bulvár médiát például azért egrecíroztatják sokszor, mert hogy a frászt hozza az emberekre, meg ijeszget, meg stb. És nyilván a felelőssége van a média munkásoknak, újságíróknak, rádiósoknak, hogy mit mondanak, hogy nem szabad megijeszteni az embert, hogy nehogy fúha, de közben meg valahol az is a felelősségünk, hogy de rájuk kell ijeszteni, mert nem veszik komolyan azt, nem, hogy takarékoskodni kéne a vízzel, az árammal, a mindenféle energiaforrásokat. De hogy most akkor benned nincs ilyen furcsa érzés, ilyen kettősség, hogy most akkor mit inkább, vagy hogyan kell? Próbálok lavírozni, csak...
2: Bennem azért nincs, mert mi, amit mondunk, szerintem az tök korrekt. Tehát nem túlzunk, nem, egyáltalán nem túlzunk,
1: de közben felhívjuk
2: a figyelmet. És elmondjuk azt, hogy mit látunk. Igen, aha. Ennyi.
1: Akkor eszembe jut még valami, fú, ezért hogy fognak most utálni? Hogy itt a vízről annyi szó esik, meg ugye arról, hogy az elmúlt években nem emelkedtek a vízdiak, ezért is van annyi csőtörés, mert ugye nem jutott pénz arra, hogy felújítsák a rendszert, most meg ugye azért beszélünk a vízről, mert hogy abból sincs azért végtelenül sok, bár azt hihetnénk, de hát azért látjuk, hogy Duna, stb., hogy folytán, hogy egyébként meg a, tudom, most szó van arról, hogy lehet, hogy emelni kéne a vízdiakon, hogy legyünk őszinték, a víz ma nem drága. Tehát amikor azt mondod, nem tudom nálatok, hogy van, hogy én azért beszélgettem itt barátokkal, tehát amikor 2 hónapra kifizetsz 4 meg 5 ezer forintot a vízszámlára, amiben már a csatorna is benne van, ugye, ami ráadásul az a drágábbik, nem is a víz, tehát amikor ilyen 4-5 ezer forintokról beszélünk, abszolút tiszteletben tartva tudom, hogy eltérő anyagi lehetőségekkel rendelkezünk, de azért 2026-ban 4000 forintra vízért, mint alapvető szükségletért, amivel mosogatsz, mosol, tusolsz benne, stb. Azért az nem egy combos összeg. Tehát, hogyha emelnének rajta úgy, hogy mit tudom én, mint a gáznál ugye van az, hogy ilyen sávos, hogy azt mondod, hogy egy háztartásnak azért alapvetően ennyire van szüksége, ahhoz, hogy igyál, főzzél, tisztálkodj, stb. És afölött, hogyha van valami extra fogyasztás, mert mondjuk tényleg autót mosol rendszeresen, vagy nem
2: vagy
1: tudom,
2: medencézel,
1: akkor arra meg legyen egy valamilyen magasabb. Tehát, és sajnos ezzel tudod, tehát, hogy ez most nem büntetés akar lenni, de hogy ezzel tudod egy kicsit rákényszeríteni talán az embereket arra, hogy vegyék komolyabban azt, hogy mennyit használnak belőle. Mert mondom, 4 meg 5 ezer forintos két havi vízszámlák mellett nem fogod azt érezni, hogy hát ez...
2: Annyiba kerül, mint amikor rendel valaki egy ebédet. Márpedig olyan emberek is rendelnek maguknak ebédet, akiknek mondjuk akár otthon is összerakhatnak, mert például azzal tudnak spórolni. Nekem van egy kedves ismerősöm, aki szokta mesélni, hogy van olyan kollégája, aki állandóan, hogy jaj, hogy így nincs pénz, úgy nincs pénz, de ő mindig rendel, ő viszont viszi otthonról, és hogy próbálja neki elmagyarázni, hogy mennyit spórol. Tehát azért 4-5 ezer forint sajnos ma már tényleg...
1: Nem világban az nem pénz. Úgyhogy tudom, majd most mindjárt valaki megjegy, hogy elmészte a... De vállalom, mert hogy közben erről is muszáj beszélni. Tehát ne dugjuk homokba a fejünket, mert... És azt is látjuk, hogy évről évre rosszabb ez a vízhelyzet.
2: Na, legyenek inkább vidám dolgok, amikről beszélgettünk például.
1: Legyünk jó
2: nagyon
1: fejek.
2: Várjuk ma is a Hollywood Vampires SMS-eket, mert hogy szeretnénk valakinek egy életre szóló rockélményt adni, és hát ugye nem csak elutazhat Londonba, hanem ott lehet a koncerten, találkozhat Johnny Deppel, meg Alice Cooperrel, együtt bandázhatnak, akár még kérdezhetnek is tőlük, hogyha éppen jó passzban lesznek, szóval szerintem ez elég menő ajándék.
1: Közben a koncertélmények nyarára is koncentrálunk. Ma este ugye Seal koncert lesz, amire például tegnap még adtunk páros belépőt. Szerintem azt most már engedjük el, az ma este lesz, már senkitől nem várjuk, hogy hopp, így ugorjon rögtön. Viszont lesz még jó néhány, még a Szigethez hozzá se kezdtünk, szóval lesz még jó néhány nagyszabású koncert is, ezekre is bespájzoltunk jegyekből, amiket ajándékba önzetlenül adunk majd oda. Hát önzetlenül, hát szeressenek minket, a Sláger FM-et, tessék terjeszteni az igét, hogy érdemes hallgatni a Sláger FM-et, és egyébként nem csak ezért, hanem azért is, mert a zenei kvízünk is zajlik, ahol meg ugye wellness hétvégét lehet nyerni.
2: Hármat is, igen,
1: és ott csak annyit bele kell hallgatni zenei részletekbe, és jelezni, hogy nagyon tetszik, kevésbé tetszik, többet játsszuk, te játsszuk többet, és így tovább. És ha már az ajándékoknál tartunk, hablagy is lesz ma is természetesen, ahol Cilla agyban is itt. Tegnap megfejtettük végül.
2: Meg végre.
1: Igen.
2: Akkor hát tudod, új csípőprotéz is, vagy nem tudom, becsípődés, vagy valami ilyesmi, a Woman in Love-ra.
1: De még hogyha érted a, mit tudom én, az Alice Cooper dalára.
2: Hát vagy egy Elvis dalra.
1: Van,
2: hát azt értem.
1: Nem tudom, Boca Ficamod, azt értem, de hogy egy Barbra Streisandra a csípő ficamod. Na mindegy, új feladványunk lesz, ha szeretik a kihívásokat. Most küldjék el gyorsan a hablagy szót a 0-30-30-30-95-8-ra.
2: És még annyit szeretnék segíteni a koncertélményekkel, hogy ma egy Budapest Parkos koncertre, Mobi koncertjére lehet majd belépőket nyerni. Mobit kell keresnünk. Azért ő az elektronikus zene atya. Tehát, hogyha mondjuk valaki szereti az Extreme Waste, és nagyon szerette például a Bourne filmeket, akkor ezt élőben hallani nagyon menő.
1: Az egyébként olyan fura, nem, hogy az összes Bourne filmnek ugyanaz volt a végén.
2: Hát én imádom.
1: De hogy közben meg ez egy ilyen
2: stabilitást. És mindig végighallgattam, és ott ültem a moziba, mert nekem az egyik, igen, nekem az egyik kedvenc zeném, úgyhogy...
1: Nekem a Purcellane az, ami azt, nagy kedvenc.
2: Megértem.
1: Meg hát, amit mondtam, Mulan Farmerrel a Sleeping Away, tehát azt is csípom nagyon. Meg a Bon Jovit, úgyhogy most meg velük folytatjuk fél hétkor itt a Slágerrel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Na nézzük, hogy milyen időre számíthatunk. Narancs figyelmeztetés van hőségre, és tikkasztó melegre kell ma készülnünk. Egyébként most még igen kellemes az időjárás, szóval hogyha tennének egy sétát, akkor azt inkább korán reggel tegyék. 21 fokos most a reggelünk, azonban délutánra már 34 fokot ígérhetek. Erős lesz az UV-sugárzás, hogyha nem muszáj, akkor ne tartózkodjanak a tűzőnapon.
2: Először is kapcsolnám a MÁV Informot, kis Horváth Levente a vonalban. Jó reggelt, mi újság a vasúton?
3: Szervusz Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM vételkörzetében útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a H5-ös hév jövő hét péntekig csak Kaszásdűlő és Szentendre között közlekedik. A Batthyány tér, illetve a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között pótlóbuszok járnak. A H6-os hév augusztus 10-ig csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak. A Ceglédi vonalon tart a karbantartás, a Lajos-Mizsei S 21-es és a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak, illetve onnan is indulnak. A mától augusztus 4-ig tartó extrém hőség miatt javasoljuk utasainknak, hogy elegendő ivóvízzel keljenek útra. A saját kulacsokat több mint 300 vasút és buszállomáson lévő ivókútnál lehet megtölteni. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! A H8-as hév Gödöllő és Mogyorót között jelenleg mindkét irányban az Ös vezértere irányú vágányon közlekedik egy meghibásodott jármű miatt. A 73-as és 76-os trollik pedig terelve közlekednek, mert hogy az Izabella utcát le kellett zárni az Aradi utca és a Szondi utca között, ugyanis beszakadt az útpálya. Mi az előbb beszéltünk ugye a csőtörésekről. Nem tudom, hogy az történt-e, de satszolnék erre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 2 perccel. Kíváncsi vagyok, hogy Petra anyai ösztönei működnek. Mutatok egy fényképet, vannak. Kíváncsi vagyok a reakcióidra.
2: Jaj, de édes kismadár!
1: Működik, oké.
2: Okay. Cukorborsó. Igen. Milyen kismadár ő?
1: Hát ő egy fekete rigó bébi. Tegnap hazamentem, tolattam be a garázsba, igen. Utána ugye úgy szoktam, hogy beállok a mély garázsba, és utána kisétálok meg a postaládához. Nem, mintha nagyon sokan akarnának nekem fontos levelet küldeni, de úgy várom, hát egyszer valami rendkívül dolgot találok a ládában. Igen, és közben hallottam, hogy pip, pip, pip, és nézem, mi az, és ott a felhajtónkon, az árnyékban állt ez a kis fiók, és így nézett ilyen édes szemekkel, ártatlan szemekkel, és néztem, figyelj, még én is rögtön átmentem, ilyen, jó, mi igen. Van, és akkor mondom, fú, dög meleg van, áll az árnyékban, de hát ott a betonon, fú, előjött belőlem a gyerek, tudod, ez a, nincs meleged.
2: Valahogy segíteni kéne neki.
1: Én is elkezdtem neki gügyögni, nem vagyok egy gügyögös típus, na se. Körülnéztem, gyorsan kerítettem egy nagyon lapos tálat, azt hiszem egy virág alátétet találtam hirtelen a garázsban, engedtem bele egy kis vizet, és akkor így oda, tudod, így óvatosan próbáltam közeledni, akkor így tátogatta a csőrét, hát mondom, figyelj, gilisztát nem tudok azért beletenni, főleg nem úgy, hogy előrágom, és aztán át. De mondom, itt ez a tálkötőt, próbáltam odatolni, és akkor így emelgette a szárnyait, és akkor mondta, bí-bí-bí, és aztán a frászt hozta rám, egyszer csak elkezdett úgy kerázni, figyelj, mint akit kilőttek, mint egy puskagolyó, figyelj, szaladt, mondom, a frászt hozta rám, mert váratlanul indult meg. Mit csinált? Beszaladt a garázsba. Mondom, ez így nem lesz jó, mert ha ott bent ragad, akkor ott biztos vége van.
2: Igen.
1: Figyelj, 20 percig üldöztem, amíg egy óvatosan egy ilyen kis parfissa sikerült kitessékelni. Közben a ChatGPT-vel megkonzultáltam, hogy nincs baj, ha mozgatja a szárnyait, szalad, csipog, akkor anyut hívja, majd jön, majd ő megeteti, majd nem tudom, hagyjam békén, csak arra figyeljek, hogy macska ne legyen a közelben, mert akkor életveszélyben van. De egyébként köszönjük szépen, jól van, nem tud repülni. Íze. Na, egy osztrák nő pont azért volt beszélyben, életveszélyben, mert hát repülni ugyan nem tud, de ejtőernyőzött egyet, és egészen elképesztő felvétel terjed most kérem szépen az interneten, amit mindjárt meg is mutatunk a Sláger FM Facebook oldalán is. A 44 éves nőci Felső Ausztriában egy siklóernyővel siklott éppen, és volt rajta kamera, ugye most már ez divat, hogy vagy a bukós isakon, vagy neki inkább a karján a jelek szerint, mert ugye az arcát is látjuk, hogy emberek lefilmezik, ahogy. Mit filmezett le? Döbbenetes.
2: Nagyon durva.
1: Hogy fönt ott a nagyon-nagyon magasban száll a kis ernyőjével, és jön egy kis sportrepülőgép, és telibe kapja az ejtőernyőt, de így átmegy rajta, és elkezd zuhanni, és megvan a földetérés pillanatáig, hogy szegény ő is, hát ő nem csipogott, ő óbégatott egy kicsit. Aztán földet ért, nem tudom, eltört végül vajon valami-e, vagy?
2: Azt nem tudom, hogy erre felkészítik-e őket.
1: Hát ugye van a tartalékernyő, vagy vészernyő, vagy nem tudom mi a pontos neve, hogy amikor a nagy ernyő sérül, akkor ugye van még egy másodlagos, amit ki tudsz nyitni. Hála az égnek, ez rendben volt. Tehát nyilván így is viszonylag gyorsabban ér földet, mint ahogy eredetileg kellene neki. Azért mondom, hogy én nagyon remélem, hogy a lába nem tört el. Ha el is tört, vagy kiment a bokája, vagy nem tudom mi, legalább túlélte. De hogy... Tehát, hogy ez...
2: Játszódhat le a fejedben? Ott vagy a levegőben, nem tudod, hogy mi fog történni, tudod, hogy telibe trafált egy kis repülő,
1: és
2: zuhansz. Tehát, hogy fogod ezt megoldani?
1: Nem tudom. De voltam olyan szituációban, amikor
2: persze.
1: Így valami
2: amikor
1: történt? És...
2: bepisíltem a félelemtől, igen. A bátyámnak friss volt a jogsia, anyukámnak pedig friss a Peugeot 306-os, egy gyönyörű megy színű, imádta, tehát tényleg nagyon sokat dolgozott érte, és nagyon szerette, és mentünk haza a tesómmal, és képzeld el, hogy egy óriási nagy szarvas elénk ugrott, telibe is trafáltuk, sajnos, és a tesóm megijedt, hiszen akkor még friss jogsis volt, én is megijedtem, mert még kisebb voltam, tehát 17 éves, és így mondom, mit fogunk csinálni, mi lesz így? Akkor a puffanás volt, borzasztó nagy csattanás, az autó elsodródott, és az árokban kötöttünk ki. Figyelj, én, nekem halálfélelmem volt. Nagyon-nagyon ijesztő volt. Szóval egy ilyen balesetet senkinek nem kívánok, mert ez nagyon.
1: Az az igaz, nekem is egy autós eset jutott eszembe, és 2005 vagy 6 környéki januárban mentem dolgozni a rádióba, és a Hungária körúton ólmos eső esett aznap reggel, és még nem csináltak vele pont semmit. És konkrétan a Tököli úti kereszteződéshez közeledve már több száz méterről piros volt a lámpa, óvatosan, tehát hogy tudtam, hogy csúszik, nagyon óvatosan elkezdtem fékezni. De annyira jeges volt az a szakasz, hogy abban a pillanatban, hogy hozzáértem a fékpedálhoz, az autó elkezdett fordulni.
2: Jézusom.
1: De hát ilyen, mit tudom, én előtte mentem 40-nel, vagy nem tudom, 70-nel lehet, tehát eleve óvatosabban mentem, és elkezdett fordulni, és akkor már gyöngyözött a homlokom, hogy most mi lesz. Uh-huh. És mivel, mondom, tényleg idejében kezdtem, tehát nem azonnal csapódtam be, hanem még ott teltek a másodpercek, amik úgy nyúltak el, hogy a filmekben szokták ábrázolni, hogy hirtelen az a, én nem tudom, 5-6-7-8 másodperc, az ilyen egy percnek tűnt. Tehát fordult keresztbe az autó, én pedig próbáltam gázadással és kormányzással elkerülni azt, hogy az autósor végébe csapódj. Hogy ott volt jobbra egy utca, hogy van a bíróság épülete, aki ismeri a környéket, hogy mondom, oda bemegyek abba a kis mellék utcába, és majd ott valahogy megáll az autó. Gázadás, kormányzás, és az lett a vége, hogy valóban az autókhoz, tehát a közelükben nem mentem az álló autósornak, hanem egy villanyoszlopra, ami ott van, fölkenődtem oldalról, tehát telibe kapta a B-oszlopot, az első és a hátsó ajtó közti részt, kiflibe hajlott az autó, durrantak a légzsákok, tehát nagyon durván összetört. Na és az volt az, hogy tényleg az a pár másodperc, Isten bizony életem filmje. Tehát, hogy és amikor így várod, tehetetlenül sodrodsz, és tehetetlenül várod, hogy mi, tudod, mi hogy valami,
2: történni?
1: De nem tudsz mit csinálni, és így kapaszkodsz, és várod, hogy mi lesz ebből.
2: Igen.
1: Szóval, hogy ha éltek már át hasonlót, tehát amikor így bajban voltak, és még ráadásul volt néhány másodpercük, hogy felfogják, hogy mi történik, vagy nem, legyenek olyan jók, és üzenjenek a 0630-30-30-95-8-on.
2: Egyébként a hölgynek a felvételét pedig láthatják a Facebook oldalunkon. Ez egészen sokkoló. Tehát, hogy ez nem is értem, hogy ilyen hogy történhet meg.
1: Hát akkor kontrollvesztés nyomán, igaz más értelemben, de Teddy Swims-szel folytatjuk már is. 3/4 hét múlt 4 perccel.

0: Jó reggelt, ez a Sláger reggel, 7 óra lesz már 7 perc múlva, és ha már itt a kisrepülős baleseteknél tartunk, ugye, hogy Ausztriában egy ejtőernyőst kapott el egy kis gép, közben meg pont tegnap került fel az is a világhálóra, ahogy Amerikában, Kaliforniában egy repülőgép, amit szintén inkább a filmekben szoktunk látni, és egyébként mindig készen állok rá, lelkileg, hogy egyszer megtörténik, nem tudom, az M3-ason, szóval, hogy egy kis sportrepülőgép, vagy ilyen kis jet egy autópályára szállt le, viszont mivel ott nagyon nagy volt a forgalom, telibe trafált egy kocsit is. Tehát, hogy te számítanál erre, amikor mentek, érted? Júlbogáról mentek az M3-oson,
1: egyszer csak ott egy gép.
0: A visszapillantó tükörben figyeld már, mi ez? És az első kerekét rárakja mondjuk az autó tetejére. Szóval, hogy szerencsére ott se, azt hiszem, hogy nagy baj talán nincs.
1: Kapnék, igen.
0: Na, hát kérdeztük, hogy éltek át komolyabb, nagyobb balesetet, vagy saját
1: amikor
0: balesetet.
1: Nagyon megijedtek. Itt van velünk Évi, szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Azt írtad nekünk SMS-ben, hogy 17 évesen okosan harmadikként felültél egy motorra. Nem
0: nagyon
1: volt jó
0: okos,
1: ötlet, nem volt jó ötlet. Mi történt veletek?
2: Igen, nem tudom, valahogy rábeszéltek, hogy üljek föl harmadikként.
1: Igen.
2: Hát konkrétan az életemért küzdöttem, tehát végig az volt bennem, hogy mindjárt leesek.
0: Ja, de nem estél le?
2: Nagyon hogy... kevés hely van a harmadik helyen, tehát oda azért nem érdemes.
1: Így van.
2: Ezt senkinek nem javaslom.
0: Azt mondja, nagyon kevés hely van a harmadik helyen. Nincs harmadik hely,
1: hely
0: Évi.
1: Ez a
0: baj.
2: Így van.
0: Nincs, azért van kevesebb, mert nincs.
2: Harmadikként, úgyhogy, és ráadásul ilyen emelkedő mentünk.
1: Jézus Mária.
2: Mondjuk ezt kapaszkodtam, úgyhogy de megúsztam, tehát élve megúsztam, de senkinek nem javaslom, tehát
0: nem.
2: Ilyen hülyeség nincsen.
1: Nagyon helyes, jó is, hogy ezt elmondtad. Mondjuk belegondolok abba, amikor én tinédzser lány voltam, akkor ugye azt, amit most a rollerekkel művelnek, azt a Simpson motoron csinálták a fiúk, és tényleg.
2: Igen.
1: De tényleg, csak a Simpson meg a Java motoron.
0: Tesszom, hogy egy MZ-je volt, és egyszer ő jött értem, még általános iskolás voltam, szülinap volt az egyik haveromnál, és akkor ő jött értem este, mentünk hazafelé, és egy kivilágítatlan teherautó parkolt az út szélén, az egyik fának az árnyékában, tehát pont nem világított oda a lámpa sem. Hát az MZ-nek meg azért nem volt olyan comb, tehát nem olyan volt, mint manapság a fényszórók. És később vette észre, és mi csak ketten ültünk, de hátulról belecsapottunk a teherautóba, az árokban kötöttünk ki, nagy baj nem lett. Na én azóta nem szeretek igazán motorozni.
1: Hát, szóval.
2: Hát én sem megmondom őszintén, hogy nekem is így elment a kedvem az egy életre a motorozástól.
1: Okosan kell csinálni.
0: Köszi Évi, szép napot!
2: Hozzáteszem, egyszer még azért felültem egy motorra, ilyen kis robogóra, és hát nem sikerült a féket megnyomnom rendesen, úgyhogy sikerült belehajtanom egy ilyen, a Szépasszony bölgybe menni, Egerbe laktunk,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rock legendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.

Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.

0: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: A reklám után...
3: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját. Országszerte szabadtéri tüzeket okoz a hőség. Dénye-kóstoltatás indul a főváros több vásárcsarnokában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a folyó vízszintje tovább csökkent, ezért az előre kidolgozott biztonsági szabályok alapján döntöttek a blokk leállításáról. A tárca hangsúlyozta, hogy nem üzemzavarról, hanem előre tervezett, a biztonságos működést szolgáló intézkedésről van szó. A kieső villamos energiát hazai erőművekkel, megújuló forrásokkal és nagyobb importtal pótolják, így Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. A szakemberek éjjel-nappal figyelik a Duna vízszintjének és vízhőmérsékletének alakulását. Második világháborús robbanótesteket találtak az Apadó Dunamedrében Érdnél. A tűzszerészek 4 magyar kézigránátot, 1 német repeszgránátot és 3 magyar rakétahajtóművet azonosítottak, amelyeket elszállítanak megsemmisítésre. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, ugyanakkor Érd polgármestere arra kérte a helyieket, hogy ne közelítsék meg az érintett partszakaszt. A rekordalacsony vízállás miatt országszerte egyre több a második világháborúból visszamaradt robbanószerkezet bukkan elő a folyók medréből, ami komoly feladatot ad a tűzszerészeknek. A rendkívüli hőség miatt az ország több pontján is szabadtéri tüzek keletkeztek. Fertőrákos közelében mintegy 10 hektáron égett az erdő, a lángok az osztrák oldalra is átterjedtek, a tüzet estére sikerült megfékezni. Érd és Százhalombatta között még tegnap is oltották a kedden keletkezett tüzet, ahol tarló, körbálák és nagy mennyiségű komposzt kapott lángra. Szarvas határában is nagy területen égett a száraz növényzet, a tüzet sikerült megfékezni. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula miatt továbbra is fokozott a tűzveszély, ezért mindenkitől körültekintést kérnek a szabadban. Nagy nyári dinnyekóstolót és dinnyevásárt tart a Budapest Vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Csütörtöktől két hétvégén 5 helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta el a Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
6: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítő kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
5: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest Vásárcsarnokai Facebook oldalán. Folytatódik a zavartalan napsütés. A tikkasztó hőségben ma is szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet délelőtt 25, délután 36 fok körül alakul. A továbbiakban napról napra fokozódik a hőség, hétvégére elérjük a 40 fokot. A déli órákban kerüljék a tűző napot és fogyasszanak sok folyadékot. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
7: Az időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
8: A H8-as a Gödöllői hév Gödöllő és Bogyorót között mindkét irányban az Ös vezértere irányú vágányon közlekedik egy meghibásodott elakadt jármű miatt. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, beszakadt ugyanis az útpálya, itt a 73-as és 76-os trolibusz kényszerül terelő útra, így kihagyja a Ferdinánd híd, vagyis Izabella utca megállót, a keleti pályaudvar felé pedig az Andrássy út, Vörösmarty utca megállót, a 73-as pedig a nyugati pályaudvar megállót is. Élénkül közben a forgalom az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a pesti alsó rakparton déli irányban az Országháznál. A Nagy Lajos Király útja nem járható a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca között javítják ugyanis a gázvezetéket. Itt a 32-es busz az, ami kerülő utat tesz, kihagyja a Szugló utca, Nagy Lajos Király útja megállót az Ös vezértere irányában. A H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között pótlóbusz jár, H5-ös jelzéssel, a 4-es metró pedig még vasárnap üzemzárásig nem jár a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar megállók között karbantartás miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
8: Hát amit a Bori mondott, a fel nem robbant bombatestekkel nekem is vigyázni kell, mert itt van egy stúdióban.
9: Pogány Petra a túloldalon. Köszönöm. És Somogyi Zoltán is itt.
8: Jó reggelt kívánunk. Yes, a plafonnal is vigyázzunk akkor. Menj, ez a 7 óra 7 perc, üdvözöljük Önöket.

0: Sláger reggel.
1: 4:08 van egészen pontosan, és figyelj, azt nézem, hogy ez a július-augusztus váltás, amire mi is itt ráparáztunk, meg rákészültünk, hogy hová lett a július, ez mindenki életében úgy tűnik markáns változást hoz, így van ezzel a 78 esztendős Alice Cooper is, aki
2: 78 éves már, te jó ég! És még mindig színpadon van ez a durva.
1: Hát pont azt akarom mondani, hogy képzeld, hogy júliusban nagyon sok fesztiválon lépett föl, európai fesztiválokon például, meg voltak önálló koncertjei, és akkor most jön a hónapváltás, augusztus 12-től nekiáll, ugye Johnny Deppékkel, a Hollywood Vampires-szel, szintén Európa turnéra indul, ott lesz majd ugye Joe Perry, meg Tommy Henriksen is, és hát nála is az az érdekes, hogy jobban utána nézel, hogy mint a legtöbb ilyen nagyon elvetemült rocker, meg heavy metal sztár, akiket így látsz, és tényleg olyan horrorisztikus benyomást keltenek, hogy egyébként ez egy szerep, tehát ezt ő nem győzi hangsúlyozni, hogy ő nem ilyen. Tudod, amikor nem is tudom, ki nem Metallicánál, vagy hol láttam, hogy egyébként ilyen csili-vili kastélyban lakik, gyönyörű szép festmények, meg porcelán a vitrínben, meg nem tudom micsoda, tehát hogy nem ezt várnád ezektől az emberektől, meg a ki volt az, szerintem az is valamelyik metallikás fickó volt, akit lefotóztak, hogy jön képen az egyik luxi ruhaüzletből, és ilyen nagyon szép elegáns, ilyen olaszos öltözetben, és mellé volt rakva egy képpár, ami meg az volt, hogy a rajongók meg ilyen full feketében, vaskos, ezüst látszol a nyakukban.
2: Olyan rocker, aki ilyen, meg van a Mötley Crüe, róluk érdemes megnézni a Netflixen a filmet. Na, az kemény vonalas.
1: Hát Alice Cooper egyébként gyakorló keresztény, lelkész volt ugye az apukája, és tényleg hangsúlyozza, hogy ez, amit csinál a színpadon, ez csak egy szerep.
2: És egyébként az is nagyon helyes sztori vele kapcsolatban, hogy nem tudom, tudták-e, de 1976 óta él a feleségével boldog házasságban. Ő egyébként Cheryl Goddard és egy táncos hölgy, és a rockvilág egyik leghosszabb házassága az övék. Közel 50 éve alkotnak egy párt, ugye? Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne voltak nagyon sokáig együtt, tehát ők is elég hosszú házasságban éltek.
1: Hát ők is aranyosak voltak. Ja, hát Ozzy Osbourne
2: nagyon
1: is.
2: Nagyon édesek voltak.
1: Ha belenézzél az Osbourne-ba, az otthona, ugye? Tehát nem egy kriptában lakott, és nem koporsóban aludta,
2: hogy ezt így. A felesége nagyon tüktik asszony volt, ő mondta meg, hogy mi fog történni. Aztán tök érdekes, hogy a golf mentette meg egyébként Alice Cooper életét, miután leszokott az alkoholról, a golf lett a legnagyobb szenvedélye, naponta játszik, és többször elmondta, hogy ez segített neki új életet kezdeni. Kellenek új célok, és az ilyenkor egyébként tud segíteni, ez így van.
1: Egyébként meg nem is így hívják, az ugye meg vagy. Ő Vincent. Az is
2: Vincent.
1: De nem egy olyan elegáns barátságos név. Szia Vincent.
2: Hello Vincent.
1: És eredetileg ez, hogy Alice Cooper, ez nem is saját neve volt, vagy magára használta, hanem ez egy zenekar neve volt, és azt kezdte el utána használni, hogy akkor ő maradt. Én vagyok az Alice Cooper.
2: Milyen jóket talál ki? Tehát az Alice Cooper is egy tök jó név, a Hollywood Vampires, ugye, amit szintén ő hozott össze, tehát hogy azért ő egy kreatív pasi, az biztos.
1: Na, Hollywood Vampires. Ezt a két szót küldjék el nekünk SMS-ben. Akár most rögtön azonnal, mert hogy majd szeretnénk nem sokára játszani, és ugye mindenkinek, aki jelentkezik, adott a lehetőség, hogyha két kérdésre jól válaszol, az egyik mindig az valamelyik előadójával, vagy valamely tagjával az együttesnek kapcsolatos. A másik az pedig mindig Londonhoz kötődik, hiszen ugye az ajánlatunk az úgy szól, hogy igen, tehát haladok sorban. Csak megint annyi mindent akarok mondani, mert annyi minden van
2: látom.
1: Itt, amiről beszélnünk kell. Szóval mindenkinek adott a lehetőség, hogyha válaszol jól két kérdésre, akkor kap két belépőt a budapesti koncertjükre.
2: Így van.
1: Ugyanakkor az egyik kérdés az azért londoni, mert...
2: Azért londoni, mert augusztus 10 és 13-a között valaki elutazhat Londonba.
1: Hogy ott találkozzon Alice Cooperrel, meg a többiekkel, mert hogy ott is lesz Hollywood Vampires koncert, plusz a kulisszák mögé is ott be lehet lesni, és még dokumentumfilmvetítés is lesz, meg egy csomó nagyon közeli élmény.
2: No, aki most ébren van, kinyitotta a kis szemecskét, és szeretne ezen az élményen részt venni, most küldje el azt, hogy Hollywood Vampires, köszönjük szép. Jaj, de jó, köszi.
1: Mire gondolsz?
2: Aj, de hát szeretem azt.
1: Nyilván Alice Cooperrel folytatjuk. Most így magában.
2: Poison.
1: Alice Cooperrel folytatjuk. Egy méreg, ami nem méreg. Sőt, hogyha mérges vagy, akkor pont ez segít megszabadulni tőle. Tehát mondhatjuk, hogy a méreg jelen esetben az ellenanyag, ugye? Vagy
2: igen.
1: Minek mondjuk ellenanyag?
2: Ellenszérum.
1: Hát igen.
2: Ellenanyag, az jó, jó mondtad.
1: Aki most mérges, tombolja ki magát, akár így reggel. Alice Cooper Poison, és akkor várjuk az SMS-eket, tehát Hollywood Vampires 0630 30 30 95 8, ez pedig a Sláger reggel 7:19-kor.

0: a Sláger reggel.
1: Fia, mi lenne? Nagyon korán van, még azon gondolkodom.
2: Mivel kapcsolatban?
1: Hát, hogy 7:30 lesz mindjárt, igen. És nyár van, tehát azért azt el kell árulnunk önöknek, kis kulisszatitok tőlünk is, ne csak a Hollywood Vampire-szöksöknek legyenek kulisszatitkai, hogy ilyenkor azért érezzük azt, hogy később kellnek, mert nem kell a gyereket vinni az iskolába, ja, óvodába, stb. Mi egymás. Szóval, hogy ne várjunk már 8-ig, meg 9-ig a Hollywood Vampire-sz játék, ma ébresszünk föl valakit akár.
2: Igen? Akés,
1: igen, aki?
2: Most?
1: Szerintem.
2: Tényleg?
1: Én egyszer úgy vágynék arra, tudod, emlékszel iskolából arra, amikor azt mondták, hogy mert ha álmodból fölébresztenek, ezt akkor is tudni kell. Csináljunk egy ilyet. Akit álmából fölébresztünk, annak tudnia kell. Hát figyelj, azért egy 4 napos londoni utat
2: ért. Jó, ebben igazad van.
1: Minden ellátása, plusz az élményekkel, a Johnny Deppékkel.
2: De várj, és mi, hogyha valaki tegnap délután küldte el, amikor kiskata mondta, mert hogy azért rengeteg SMS-t kapunk.
1: Tutira alszik.
2: Igen.
1: Tehát ha nem sláger reggel hallgat, szerezzünk még egy hallgatót.
2: Hát akkor szúrópróba szerelően megnézzük, hogy ki az, aki küldött nekünk Hollywood Vampires SMS-t.
1: Úgyhogy tessék kapaszkodni. Ja, hát akkor annak hiába
2: mondjuk. Mindenki. Reméljük, jó reggel.
1: Reméljük, hogy valakit fölébresztünk. Jön Justin Timberlake addig is.

0: Kristóf lesz a játékosunk, a Hollywood Vampires játékban. Szevasz Kristóf, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hello!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hogy ébredtél?
2: Hát nagyon jól, köszönöm szépen, veletek.
1: Izgatottam. Na hát, nagyon helyes, helyes. Figyelj csak, nagy rajongója vagy a csapatnak?
2: Igen, igen, én szeretem őket nagyon egyébként.
0: Rangsorod légy szíves a négy tagot. Tehát ki kerül az első helyre? Alice Cooper, vagy a Johnny Depp, vagy a többiek?
2: Hát a Johnny Depp, én nekem abszolút a Johnny Depp.
0: Aha.
1: És miért az ének hangja? Szereted?
2: Tetszik igen, neked? Igen. Én nagyon őt, ő nekem a kedvenc egyébként, meg hát a filmből is nyilván Karib-tenger kalózai.
1: Ja, persze.
0: Na jó, figyelj, annyira jó fejek leszünk most, hogy akkor Johnny Deppel kapcsolatos kérdést kapsz, jó? Nem Alice Cooperest, de azért ne a Karib-tenger, mert az már úgy nagyon,
1: igen, nagyon, az már
0: nagyon könnyű lenne. Melyik Tim Burton filmben alakította Johnny Depp Willy Wonka-t?
2: Charlie és
0: Csokigyár.
1: Igen, így van. Oké, okay. Jön egy Londonnal kapcsolatos kérdés. Melyik londoni pályaudvarról indul a Harry Potter szerint a Roxford Express?
0: Azt is elfogadjuk, ha megmondod, hogy melyik vágányról indul, elfogadjuk.
2: Hát, tudom, talán a...
0: Igen.
2: King's Cross pályaudvar.
1: Igen, tökéletes. Igen.
0: Nem a Paddington, a King's Cross. Jó.
1: Így van, és a 9 és 3/4 vágányról egyébként. Figyelj, gratulálunk. A páros belépő már a tiéd a szeptember 8-i Budapest Hollywood Vampires koncertre, és az esély a fődíjra egy életre szóló Hollywood Vampires rock élmény test közelből. Azaz.
0: 10-től 13-ig, most augusztusban ott lehetsz Londonban, találkozhatsz a srácokkal, lesz majd ilyen kulisszák mögötti élményre, találkozásra lehetőség, illetve megnézheted a róluk készült legújabb dokumentumfilmet, egy ilyen sajátos premier formájában.
1: És az O2 Arénában természetesen ott lehetsz a koncerten, a Barracuda Touring felajánlásával. Gratulálunk Kristóf!
2: De jó, nagyon örülök!
1: Szia Kristóf!
0: Na, most már akkor fölébredtél, azt halljuk. Szép
1: napot!
0: Jó,
1: nem kell a kávé!
2: Nagyon szépen köszönöm, nektek is szép napot! Sziasztok! Hello, hello!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
4: Egy a hosszú utazásokhoz.
3: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
4: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
3: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
4: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
5: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
5: Velem, Mautner Zsófival.
4: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
3: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
9: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
10: 188.
9: Hogy micsoda?
10: 188.
9: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
10: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
9: Kik ők?
10: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
9: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
11: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
14: A reklám után.
15: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Krízisterv készül a nagyfogyasztók energiafelhasználására. Tilos belépni a fővárosnál a Duna kiszáradt meder részébe. Meghosszabbítják a Városligeti kertmozi ingyenes vetítéseit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Magyarország villamosenergia ellátása továbbra is biztonságban van a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása ellenére is, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, létrejött az energiaellátási műveleti egység, amely minden lehetséges forgatókönyvre készül. Ennek részeként krízisterv készül arra az esetre, ha átmenetileg korlátozni kellene egyes nagyipari és közületi fogyasztók energiafelhasználását. A kórházak és más alapvető közszolgáltatások nem érintettek a tervezett intézkedésekben. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint a nappali órákra időzítse a nagyobb áramfogyasztást, amikor a naperőművek a legnagyobb teljesítménnyel termelnek. A hatóságok a vízellátás és a hőség miatt is fokozott készültségben vannak. A rekordalacsony vízállás miatt szabaddá vált dunai mederszakaszokra tilos belépni, figyelmeztetett a Fővárosi Vízművek ZRT, mert ezek ivóvízbázis védelmi területek, amelyekre jogszabályi tilalom vonatkozik. A vízbázisok védelme több mint 2 millió ember biztonságos ivóvízellátásának alapvető feltétele. A területek sérülékenyek és a kritikus infrastruktúra részét képezik. A meder nem kirándulóhely, és senki ne használja sportolási vagy turisztikai célpontként. A Fővárosi Vízművek jogszabályi kötelezettsége a vízbázisok védelme. A védőövezetre vonatkozó előírások megsértését a társaság köteles jelezni az illetékes hatóságoknak és kezdeményezni a szükséges intézkedéseket. Kovács Csaba lett a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora. Megbízatása augusztus 1-től 2030. július 31-éig tart, áll a még Súlyog Tamás által aláírt köztársasági elnöki határozatban. A megbízatást javasolta és a határozatot ellenjegyezte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az egyetem tájékoztatása szerint Kovács Csaba prima primissima és Ybl díjas építész, az Építészeti Intézet korábbi vezetője, több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Munkásságát kimagasló színvonalú építészeti tervezés, szakmai közéleti szerepvállalás és egyetemi közösségépítés határozza meg. A nagy érdeklődés miatt augusztus 19-éig meghosszabbítják a budapesti Városligeti kertmozi ingyenes programsorozatát. A szervezők 8 újabb szabadtéri vetítéssel várják a közönséget, így augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként lehet mozizni a Városligetben. A műsoron olyan népszerű filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Kung Fu Panda, a Ponyvaregény vagy a Négyesküvő és egy temetés. A vetítések minden alkalommal este 6 órakor kezdődnek, a részvétel továbbra is ingyenes.
17: Bori, nagyon szépen köszönjük, narancs figyelmeztetés van érvényben a hőségre, tessék vigyázni magukra, mert tényleg tikkasztó melegre számíthatunk. Most még egyelőre csak 22 fokos a reggelünk, de délutára már 34 fokot ígérhetek.
0: A narancs után a dinnye figyelmeztetésé, mert az meg piros, vagy hogy van, nem? Mit tudom, meglágyult az agyam, hát ebben a melegben
17: nem érzem.
4: De hát az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
0: Az M5-ös munkavégzés miatt torlódnak a járművek az M0-es autóti csomóponthoz közeledve. A Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajdapécer út után baleset történt a belső sávban. A Pongrácz úton szintén baleset nehezíti a közlekedést a Salgó-Tarjáni utcánál. A Flórián téren pedig nagy baleset legyen, nem működnek a jelzőlámpák. Legyenek nagyon óvatosak. A H8-as sév ismét rendben közlekedik. Egyébként mi újság a vasúton, meg a síneken? Kis Horváth Levente mondja már is a MÁV Infortól. Jó reggelt!
18: Szervusz Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Sláger FM vétel körzetében útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a H5-ös év jövő hét péntekig csak Kaszásdűlő és Szentendre között közlekedik. A Batthyány tér, illetve a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között pótlóbuszok járnak. A H6-os év augusztus 10-ig csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak. A ceglédi vonalon tart a karbantartás, a Lajosmizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak, illetve onnan is indulnak. A mától augusztus 4-ig tartó extrém hőség miatt javasoljuk utasainknak, hogy elegendő ivóvízzel keljenek útra. A saját kulacsokat több mint 300 vasút és buszállomáson lévő ivókútnál lehet megtölteni. Jó utazást kívánok!
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Éppen 7:40-kor.
1: Na, betöltek a Polus Centerbe, rendőrség elkapja.
2: Neve?
1: Lakatos.
2: Na és a kora?
1: Azok nem mi voltunk.
2: Na, képzeld el, keleti pályaudvar előtt karórákat árulnak.
1: Szöngyelvevő.
2: Főpróbáltam.
1: Főpróbálja a karórát. Beül
2: a kocsijába is.
1: Kurányádat elvitted beszerzési áron.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Andrással játszunk, Gödről jó reggel.
2: Szia, András.
3: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello, szereted-e a Bródi slágereket?
3: Milyen slágereket? Bocsánat, igen.
2: Milyen slágereket? Igen. Szereted-e... Jó játékos.
1: Szereted-e a Bródi slágereket?
3: Igen.
1: Jó,
3: igen.
1: Megnyugodtam, hogy azért szeretném menni a Sziget mínusz egyedik napjára. A hablat játékunkban vagy. Hányi András,
2: ez itt a
3: bolygó.
2: Férfiból van, nem tud két felé figyelni. Most
1: vezet. Egyed meg a szívét, de várjál, András.
2: Stop, András!
1: Akkor most de hogy fogunk játszani, ha te nem tudsz figyelni? Akkor a Szilának a feladványát tudsz, nem?
3: Tudok figyelni, bocsánat, figyelek, persze.
2: Jó, oké.
1: Kezdjük előről.
2: Ja.
1: Szóval...
2: Gödnél milyen adó, András?
3: Milyen napom? Hát,
2: Gödnél milyen a Duna,
1: imádom.
2: András?
1: Ha csak és sajó.
2: András, Gödnél Duna. A Duna az egy folyam. Milyen Gödnél a Duna? Alacsony. Jó, haladjunk tovább.
1: Jaj, de szeretlek, András, komolyan.
2: Jöhet a feladvány?
1: Figyelj, jön a feladvány. Mindent ja, elmondunk kétszer,
2: igen,
1: jó?
2: Ne is kérdezzük, úgy sem tudnál válaszolni. Figyelj! Na na na na na na
3: na na na na na. Ó, ez a izé, Titanic, ez a nejom
1: volt. Az lesz Titanic. Az,
2: kicsit bővebben.
3: Hát a Celine Dion.
1: Celine Dion, így van, Celine Dion, Titanic. Ha esetleg a címét is, tessék, mindent tudom.
2: Nem, I Will Always Love You, az Whitney Houston.
1: Nem azt mondta, hogy My Heart Will Go.
2: Nem, azt mondta, I Will Always Love You.
3: Igen, az a Whitney Houston.
2: Jó, figyelj, megvan. Menekülj!
1: Na jó, András, egy páros napi egy a tiéd, augusztus 9-ére. Reméljük, oda találsz a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napjára. A Bródi dalok napja nagy színpados koncertjére. Várj, azért elmondom, jó? Na, például ott lesz Presser Gábor, aztán Tarján Zsófi is, illetve a Well Hello, de ott lesz még a Bagosi Brothers Company, illetve Gerendás Péter, Gubik Petra, Hernádi Judit a teljesség igénye nélkül. Természetesen csodálatos művészekkel találkozhatsz.
2: Figyelj, jó, olvas a szánkról, jó szórakozást kívánunk.
3: Köszönöm, mert hallottam, értettem,
2: jó.
3: Köszönöm.
2: Szia.
1: Figyelj, András, imádlak, de tényleg, maradj mindig ilyen mohókás őrült, jó?
2: Szavasz. Jaj, ne. Csak inkább ne vezess akkor. Köszi, hello.
1: Hello.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: cibo. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Sonberg. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílus Sport Pumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
2: Az egyik szamuráj kardomat.
1: Nem már, NASZ ajándékba?
2: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
4: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu, kapod felvételiben is.
0: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. Életbe lépett a hőségriasztás, bárki számára nyitva áll 2200 légkondicionált helység. Folytatódnak a járda és burkolat felújítások Józsefvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájában mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk. Most a kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat is a rezsicsökkentésbe, azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti. A döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Életbe lépett a hőségriasztás, amit kedd éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint töltsünk több időt hűtött helységekben, fogyasszunk elegendő folyadékot, és kerüljük a tartós naponta.

0: tartózkodást. A katasztrófavédelem közzétette a légkondicionált, bárki által igénybe vehető helyiségek listáját, amely országszerte több mint 2200 épületet tartalmaz. A felsorolásban hivatali épületek, könyvtárak, egészségügyi intézmények, üzletek, sportlétesítmények és vendéglátóhelyek is szerepelnek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a budapesti Szent Rókus Egészségközpontnál. A Semmelweis Egyetem közölte, garanciális munkavégzés közben történt a baleset. Egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista szerda délelőtt lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. Tegnap a tragédia miatt lezárták a Szent Rókus Egészségközpont főbejáratát, de ma ismét használható lesz, közölte az intézmény. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda- és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolati alatti üregeket, és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, a Víg, a Dologház, a Koszorú, a Dankó, az Illés és a Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható a József utcában és a Mindszenty József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Üzembe helyezték Újpesten a főtérparki automata illemhelyiséget. Mostantól 200 forintért tudják használni a közterületi WC-t az arra járók, közölte Trippon Norbert polgármester. A mobil WC teljesen automata, minden használat után öntisztítást végez és légkondicionált. A használat díját készpénzben vagy bankkártyával is ki lehet fizetni. Az illemhelyiség reggel 6 és este 10 óra között használható, ugyanúgy, mint a két régebbi, amelyek a Semsei Parkban és a Szilas Aktív Parkban lettek kihelyezve. Telefonos csalók 146 millió forintot loptak el egy 64 éves csömöri nőtől. A bűnözők banki ügyintézőnek, majd rendőrnek adták ki magukat, és azt állították, hogy veszélyben van a bankszámláján lévő pénz. Az áldozat a hamis utasításokat követve több átutalást is végrehajtott, mire kiderült, hogy csalás történt. Az ügyben büntető eljárás indult. Zavartalanul napos időnk lesz ma is, csapadék sehol sem várható. A szél néha feltámad, de ez sem hűsíti jelentősen a délutáni hőséget, amikor 35-37 fokot mérhetünk. Estére is csupán 25 fokig hűl a levegő. Pénteken és a hétvégén tovább fokozódik a meleg, napközben 39-40 fokot mutathatnak a hőmérők, emellett erős lesz az UV-sugárzás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Az M1-esen a főváros felé már jelentősen lelassult a haladás Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben. Az M5-ös autópályán munkavégzés zajlik, ezért alakul a torlódás az M0-as autóúti csomóponthoz közeledve. A 24-es és 23-as kilométerek között csak egy sáv járható, emiatt már 2 kilométeres a torlódás. Budapesten a Rottenbiller utcában a Damjanics utcánál, valamint a Pongrácz úton a Salgótarjáni utcánál is baleset nehezíti a közlekedést, de a korábbi baleset nyomán még mindig lassabb a haladás a Könyves-Kálmán körúton is az Árpád híd felé, a Vajda Péter utca után a belső sávban. A Flórián téren nem működnek a jelzőlámpák, legyenek óvatosak. Az Izabella utcát lezárták az Aradi utca és a Szondi utca között, beszakadt ugyanis az útpálya, így a 73-as és 76-os trollibusz is terelve közlekedik, nem érintve a Ferdinánd híd megállót, a Keleti pályaudvar felé az Andrássy út megállót, sőt a 73-as még a Nyugati pályaudvar, vagyis Podmanicki utca megállót is kihagyja. A H8-as hév Gödöllő és Mogyoród között ismét mindkét vágányon közlekedik már, viszont élénkül a forgalom a pesti alsó rakparton déli irányban az Országháznál, valamint lassabb már a haladás a budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól a Szabadság hídig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: És ismét egy kérdés, amire régen valamikor talán egyértelmű volt a válasz, most nem feltétlenül annyira.
4: De nem ám, hogy kinek kell fizetnie az első randin? Kinek illik? A férfinek, a nőnek, közösben, vagy egyáltalán?
2: 0630 30 30 95 8, ide is megírhatják, vagy a Sláger FM Facebook oldalán. Sláger!

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már, pontosan 2 perc múlva. Spórolásból az ember nagyon sok mindenről hajlandó lemondani. Néha ugye nehezebb meghozni egy-egy ilyen döntést, máskor könnyebben megy ez. De vajon a randi is ide tartozik? Azt mondják, hogy ma már olyan drága randizni, hogy egyébként külön neve is van a jelenségnek, randinfláció. És a kérdés az, hogy akadályt szabhat-e az ismerkedésnek az, hogy sokba kerül, meg aztán, hogyha össze is ülünk randizni, akkor még mindig ott a másik kérdés, ami manapság talán sokkal aktuálisabb, mint valaha, hogy ki állja a számlát.
2: Hát figyelj, én nagyon rég randiztam utoljára, akkor még az volt a divat, hogy a férfi, hogyha meghívott egy nőt, akkor ő fizette a végén a cechet, de nekem az is tök furcsa, hogy ma már ugye, mivel az alkalmazásoknak köszönhetően rengeteg párral szeretnél találkozni, meg randizgatni, többet mész randizni, persze, hogy drágább egy férfinak, persze, hogy a férfiak fellázadtak, ezt értem, ez tiszta sor.
1: Nem csak a férfiak lázadtak föl, azt látjuk, hogy a nők is ugye fellázadtak folyamatosan, a szüfrezsettek óta egyre inkább több dolgot szeretnétek, és ebbe beletartozik az is, hogy van olyan csaj, akinek már az tök természetes, hogy igen. Ja, most ő, ez most az ő köre, hadd fizesse ő. Ez nekem mindig fura, mert én meg ilyen régi módi vagyok, old school, hogy valahogy én úgy nőttem föl, na, hogy hát a férfi fizet.
2: Első randin szerintem még igen. Aztán utána mi is csináltuk azt a Tomi, vagy én szerettem azt, hogyha mondjuk elmentünk moziba, akkor én vettem a popcornt, ő megvette a mozi jegyet. Tehát, aha, hogy ez nekem tök normális volt, de az első randin, hát a férfi azért invitáljon meg. Nem és drága helyre, Isten ments, nem félreértés,
1: hát, ne esik. Kérdés, meg hogy mennyit fogyaszt? Tehát hány kör fér bele?
2: Figyelj, erre lesz egy jó sztorim, de előbb hallgassuk meg Weiler Pétert.
1: Hallgassuk meg Weiler Pétert, a randivonal alapítóját, mert hogy egy randinflációs felmérést, kutatást készítettek. Szavasz, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Mire voltatok kíváncsiak leginkább?
3: A sorban előttem, és hát igazán abból indultunk ki, hogy ugye az inflációra nagyon sokat beszélünk, és hát mindannyian tapasztaljuk, hogy évről évre drágultak a dolgok, és hogy vajon mit jelent ez a párkeresésben, mert aki mondjuk ahhoz szokott hozzá, hogy minden nap egy újabb randi, annak bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Most egyébként 10.500 forint körül van az átlagos randi, mint ahogy ezt megtudtuk a randi vonal felhasználóitól, és hát el is mozdult a randi helyszín séta irányába, 24% az embereknek a sétát jelölte meg. Most jó idő van, tehát az ideális, és hát egyébként lehet persze.
2: Lehet egy fagyiz, persze, egy fagyi tenni.
3: Lehet egy fagyi benne, és akkor mondjuk 1000 forint, mondjuk jó, csak 600 forint gombóc. De hát a visszaigazódott az is, hogy a 86%-a a férfiaknak fizeti az első randi, na, cechet, és hát ezt a férfiak is és a nők is így gondolnák jónak. Aztán nyilván innentől már, ahogy ti is mondtátok, hogy a alkalommal változik, hogy mondjuk épp a popcornt már akkor a hölgy vásárolja a randim.
1: Egyébként a sétával az is praktikus. Egyrészt maga a séta ingyen van, másrészt az egy ilyen könnyebb menekülési út.
2: Mert ott, igen.
1: Tehát, hogy abból kellemes, vagy sokkal könnyebb, hogy...
2: Hupszik, hogy a tejászain is felszállok a 4-6-osan,
1: nem így gondoltam, hanem az, hogyha már beülsz valahol, ültök, akkor abból már sokkal könnyebb menekülni, hogy na, hát akkor
2: az mondjuk igaz.
1: A sétán állott ez a, hát örülök, szia,
2: ezért busz, és... Ezért a terasz onnan is tudsz menekülni.
1: Hús,
2: ennyi.
3: Igen. Egyébként az mozit, azt nyilván nem szoktuk javasolni.
2: Nem, az drága ma már. Igen, úgy.
3: Hát csak, meg ugye nem tudsz beszélgetni.
1: Ezt akartam, hogy első randi mozi, ez tök ciki.
2: Meg az többe kerül, mint 10.500, megveszel két jegyet, meg a kukoricát.
1: Persze leragadt az anyagiaknál, hát nem az a baj, nem tudsz beszélgetni a mozgóra.
3: Odüsszeusz, amit mindenki meg akar nézni, hát akkor ugye nehéz megállni, hogy akkor randit ne arra használsz.
2: No, de az Odüsszeusz, az nagyon jó, hogy ezt mondod. Odüsszea, igen, az Odüsszeusz történet. Köszönöm szépen, hogy kiavítottál. Igazán nincs. Szóval, tehát, hogyha az Odüsszeát nézzük, akkor végül is az azért jó, mert ott egy szerelmi szállat is látunk. Látjuk azt, hogy a férfi mennyire hűséges az ő feleségéhez. Tehát, egy első randin egy pasit erre viszünk, és ő azt mondja, hogy ez igaz, Odüsszeusz egy igazi férfi, akkor arra azt mondom, oké, hello, szia.
1: Azt mondja a csaj, az első randin erre viszünk egy pasit. Tehát, hogy ti visztek rá.
2: Hát, mert hogy a nők szokták egy csomószor kiválasztani a filmet, mert a férfiak ennyire jó fejek,
1: ja, hogy így visztek.
2: Igen,
1: mert de a vinnibe benne van, hogy te fizeted.
2: Nem, mert hogy a férfiak annyira jó fejek szoktak lenni, hogy hát válasz, tehát hogy tök cukik. Akikkel én találkoztam, ők mindig az első randén, hogyha mondjuk moziba mentünk, vagy ilyesmi, akkor azt mondják, nyugodtan válasszak filmet, és akkor abból az ízlésemet is be tudták lőni.
3: Jó, ötlet, és akkor utána megbeszéltek, hogy akkor ki mit értelmezett a filmben.
2: Így van, és abból már látod, hogy hogy gondolkodik az a pasi. Szóval ez egy jó ötlet.
3: Nevetette a poénokon, vagy pedig végül.
2: Hát igen. Igen.
1: Egy szerelmi drágát végig nevetni, az például nagyon beszédes. Hát itt valami baj van.
3: hogy ugye életkorra ez hogy változik, no. Hogy mennyit költünk egy randira, mert ez is érdekes, hogy a 20-39 éves korosztályban az inkább 16.400 forint egy randira szánt összeg. És aztán 60 év felett, ez gondolom a nyugdíjkori korra közeletével, ez lejjebb megy, és 6.900 forint, amit átlagosan elköltenek.
1: Ennyivel lejjebb megy?
3: Randizók, ennyivel lejjebb megy. Hát...
1: Még azt mondanám, hogy ott már ez a, tudod, ez már minden áron, most már kapuzárási pánik van, és muszáj valakit becsempészni, és ott már nem sajnálod. De ez csak a büdzsé miatt van, vagy szerinted a büdzsé miatt van, vagy elvi kérdés, hogy már azt mondod, hogy ne ezen múljon, hogy én most mennyit villantok a randin.
3: Hát szerintem ez büdzsé kérdés, hogy kevesebb pénze van az idősebb korosztálynak, mint a fiatalokat, lehet, hogy még a kereső fia, a szülei.
2: Igen, finanszírozzák az első randit, igen.
3: Egy első randi legyen tökéletes.
2: Képzeljétek el, srácok, hogy az egyik nagyon kedves barátnőm úgy járt egyszer, hogy elmentek a Norma fához, téli időszak volt, és ott volt egy nagyon jó ilyen kis borozós hely, forralt boroztak. Uh-huh. Egy forralt bort megvett a fiú, és akkor mondta, hogy hát ihatnának még egyet, és akkor mondta a barátnőm, hogy jó, persze, hát beszélgetünk nyugodtan. És a fiú nem indult el, mert azt várta, hogy majd a második forralt bort a lány fogja fizetni, mert ő egyre volt limitálva. Egy forralt bor, oké, kettő már nem. Úgyhogy ő nem 10.000 forintba gondolkodott, azt hiszem. Mondtam, oké, akkor talán ez is egy jó szűrő lehet.
3: Igen, hát azért jó a randi, mert hogy megismered a másikat.
2: Bizonyám.
3: Meg hogy csak rövid ideig is, de hogy aki mondjuk egy fennakad egy ilyen, az valószínűleg még problémásabb lesz a közös élet.
2: Igen, én is azt gondolom. Nagyon köszönjük, Péter, és tök jó, hát csináltuk ilyen felméréseket, mert legalább látjuk, hogy mi a helyzet.
3: Igen, köszönjük, és nagyon szép napot mindenkinek.
1: Köszönjük veled, Péternek. Szavasz! A 16.400 az mondjuk, az fiába igazából egy vacsora is belefér.
2: Hát persze,
1: tehát, hogy ez abszolút. Az a...
2: Egy olcsóbb helyen, igen.
1: Igen.
2: Nem tudom, drágább helyeken már.
1: Első randinál például...
2: Nem kell vacsizni menni.
1: Igen, pont azt akartam mondani, hogy a menekülési útvonal megtartása véget, ott azért sokáig tart, mert megrendeled. Vársz rá, amíg kihozzák, tehát, hogy ha olyan irányba fordul a beszélgetés, abból nem tudsz dobbantani.
2: Igen.
1: Sütinél vagy egy limonádénál, ott simán mondhatod azt, hogy elkortjuk, felszívod a szívószál, na, indulni kell.
2: Nem Ciao. Gondoltam azt, hogy a Facebook oldalunk ennyire felbojdul, pedig de. Na. Például Gergő haragosan egy kicsit úgy érzem az üzenetéből, azt írja, a nők kikövetelték az egyenjogúságot, hát akkor itt is élhessenek vele, fizessenek. Na viccet félretéve, jó, csak viccel. Szerintem szitu függő, de alapból egyébként a férfi illik, hogy fizessen. Aztán mindkettő félnek szerintem az első találkozáskor dől el, hogy lesz-e tovább. Ezt is szintén egy férfi írta. Noémi üzenete, már szerintem mindenki a sajátját fizesse, aztán annak, aki a másikat meghívta, Szilvia is ezt írja. Akinek pénze van, ez István üzenete, felesben, ezt Rita írja. Van. De azt honnan tudod? Egy
1: tehát, hogyha egy pénzes csajja jönik össze, akkor ő áll mindent? Ez, fú, az nagyon...
2: Fia, Zserbóban volt olyan, hogy állítólag a villát, ha így raktad, akkor az azt jelentette, hogy ismerkedtél egy pénzesebb hölgyel, aki utána finanszírozta nem csak a Zserbódat.
1: A villát így rakod meg? Ugye?
2: Igen, ott állítólag ez ilyen városi legenda, igen. Nem jártál még akkor úgy, ahogy a villát pakolgattad?
1: Hát így nem, de mindjárt rákeresik erre, hogy kell állni
2: hogy
1: a villát.
2: Kell tenni a villát. Ha valaki ismerkedett így annó a Zserbóban, kérem ossza meg velünk 0-30-30-30-95-8.
1: És persze várjuk továbbra is a hozzászólásokat, hogy kinek illik fizetni az első randin, akár Facebookon, akár SMS-ben, mármint ott írhatnak. Közben Ray Dalton, Blood Running már is, hát mert a vérünk az bizony felpesdült.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbakik.

0: a Sláger reggel.
1: 3:30 és kérdeztük, kinek illik fizetni az első randin. Levent azt írja Facebookon, hogy alapból az etikett, iratlan szabály azt mondja, most akkor az etikett vagy az iratlan szabály, ugye? Mind a kettő, hogy a férfinek. Ez nem is lehet kérdés, viszont ha valamelyiknek nem jön be a másik fél, akkor azt illik előre tisztázni, elköszönni egymástól, és nem rabolni egymás idejét meg a pénztárcáját. Ez is tetszik. Éva pedig azt írja, hogy fizetni a férfinek illik, viszont egy intelligens nőnek meg azt illik tudni, hogy mit rendel. Uh-huh. Micsoda meglátás.
2: Zsolt azt írja, sziasztok, az első randi nem arról kellene, hogy szóljon, hogy sokba kerüljön. Egy kávét vagy egy italt, meg szerintem azért egy férfi tud rendezni, ebben is igaza van. András üzenete a következő, az első randin a nő szerintem mindenképpen ajánlja fel, hogy kifizeti az ő részét, majd ha sikeres volt a randi és lesz folytatás, akkor a férfi legyen nagyvonalú és fizesse ki a számlát. Én egyébként annak idején, pedig akkor még nem volt ilyen nagyon nagy feminizmus, mint mond, én mindig felajánlottam, hogy kifizetem, és mindig mondtak, hogy dehogy is, szó sem lehet róla.
1: Oké, várjuk a további véleményeket. Közben John Newman-i a terep. Jön a Cheating már is. 9:02 perc múlva.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
0: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertshowját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem.
7: Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertshow színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
9: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
10: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu, a pótfelvételiben is.
11: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Ma reggel még tovább kellett csökkenteni a paksi atomerőmű teljesítményét. Felkészültek a fővárosi szolgáltatók a hőségre. A nosztalgiára épít a Sziget nulladik napja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Duna tovább apadó vízállása miatt ma reggel 7 órától 50%-kal csökkentették a paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét. Szerdán már leállították a 3-as blokkot is ugyanezen okból. Paksnál a folyó vízszintje már mínusz 121 cm, ezért a szakemberek a környezetvédelmi előírások betartása érdekében hozták meg az intézkedést. Az erőmű folyamatosan figyeli a Duna vízhozamát és hőmérsékletét, miközben a kormány szerint Magyarország villamosenergia ellátása továbbra is biztonságban van. A kieső kapacitást hazai termeléssel és importtal pótolják. A napokban felállt az energiaellátási műveleti egység, amely minden lehetséges forgatókönyvre készül. Például arra is, ha átmenetileg korlátozni kellene egyes nagyipari és közületi fogyasztók energiafelhasználását. Felkészültek a jövő keddig szerdáig tartó melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. A szükségkutak ma üzembe állnak. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamossínek locsolását, ha az szükségessé válik. A főpolgármester közölte azt is, hogy a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik az utazókat. A rendkívüli hőség miatt az ország több pontján is szabadtéri tüzek keletkeztek. Fertőrákos közelében mintegy 10 hektáron égett az erdő, a lángok az osztrák oldalra is átterjedtek, a tüzet estére sikerült megfékezni. Érdés 100 Halombatta között még tegnap is oltották a kedden keletkezett tüzet, ahol tarló, körbálák és nagy mennyiségű komposzt kapott lángra. Szarvas határában is nagy területen égett a száraz növényzet, a tüzet sikerült megfékezni. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula miatt továbbra is fokozott a tűzveszély, ezért mindenkitől körültekintést kérnek a szabadban. Az elmúlt 3 évtized fesztivál hangulatát idézi meg augusztus 10-én a Sziget 0. napja. A nagy színpadon a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovics lép színpadra. A program később a Revolut Stage-en folytatódik, ahol az egykori táncdal fesztivál sátor hangulatát elevenítik fel. A hajnalig tartó bulit Korda György és Balázs Klári indítja. Utánuk a Petty and the Headliners audio-videó diszkója következik Janklovics Péter műsorvezetésével. A szervezők elsősorban azokat várják, akiknek a Sziget korábban meghatározó élmény volt, és most akár gyerekeiknek is megmutatnák a fesztivál régi hangulatát.
7: Köszi szépen, Bori! Tikkasztó hőségre lehet most már számítani, abszolút felhőmentes időnk lesz ma, rengeteg napsütéssel, ráadásul 11 órától délután 4-ig, tehát nem is 3-ig, hanem 4-ig rendkívül magas lesz az UV-sugárzás, szóval a tűzőnapfény mindenképpen kerülendő, illetve tessék inkább világosabb színű ruhákba öltözni, és a napszemüveg meg mondjuk valamilyen fejfedő sem árt, ami egy pici árnyékot biztosít, ha pedig úgy alakul, akkor használjanak fényvédő krémet, akár vezetés közben is a karjukra, az arcukra, és így tovább, és tessék fölkészülni a 35 fokos maximumra, meg arra, ugye narancs figyelmeztetés van most már érvényben a hőségre vonatkozólag, hogy a következő napokban fokozódik majd, ez a hőség egyre melegebb lesz, és nézem, hogy holnap után, igen, szombat, már szombaton meg vasárnap simán elérhetjük a 40 Celsius fokot is.
0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között a terelés most nagyon megfogja a forgalmat. Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál is jelentősen lelassult a haladás, sőt, szakaszos torlódás alakult ki nem csak a külső, mindkét sávban. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé a Nagy Dunahíd után közvetlenül egy személyautó és egy kamion koccant a 6-os főúti lehajtó ágon, így a 14-es kilométertől nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Budapesten baleset történt több is, a Rottenbiller utcában az egyik, a Damjanics utcánál, a Könyves-Kálmán körúton egy másik, az Árpád híd felé a Vajda-Pécer utca után, illetve, hogy ne legyen baleset, legyenek óvatosak a Flórián téren, ahol jelenleg nem működnek a jelzőlámpák. Az Izabella utcát lezárták az Aradi utca és a Szondi utca között, beszakadt ugyanis az útpálya, kerül a 73-as és a 76-os troli is, és közben lassabb a haladás a Rákóczi úton, befelé a Baross tér és a Blaha-Lujza tér között. A pesti alsórakparton déli irányban a Szent István parktól az Országházig, a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Rákóczitól a Szabadsághídig, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél, de a Budaörsi úton is élénk a forgalom befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a 11-es számú főút bevezető szakaszán a Pünkösfürdő utca előtt.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Folytatódik a

0: Sláger reggel. 3:09 előtt 2 perccel, amikor is Fruzsi és Steff csatlakoznak hozzánk Budapestről. Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát képzeljétek, Petrával ez messze nem az első randink, és mégis félre nyert. Még a konyhában lábadozik éppen, remélem, hogy minden rendben van, a hangok alapján már úgy tűnt. Viszont közben, maradva a témánknál, hogy kinek illik fizetni az első randin. Steff, te hogy vagy ezzel? Azt írtad, hogy nagyon régi vágású fickó vagy.
1: Igen, igen, én eléggé azt hallom, hogy hát hogyha én hívom el a hölgyet bármilyen randira, akkor az legyen szó mozi, vacsora, vagy bármi egyéb elfoglaltság, akár egy séta, egy múzeumban, vagy a medveotthon, vagy egy állatkertben, akkor azt mindenképpen én fizetem. Aha. Nem tetszem azért, mert most én vagyok a férfi, hanem mert hogy effektíven azt hallom, hogy már kitalálok valamit, akkor nyilván úgy találom ki, hogy nem az ő pénztárt nézem közben, hanem nyilván akkor szeretném meghívni arra a bizonyos elfoglaltságra.
0: De ez csak az első randinál, vagy utána is?
1: Összes randinál.
0: De egyébként Fecó küldött egy ilyen SMS-t, hogy ne feledkezzünk meg a megélhetési randizókról. Találkoztam?
1: Hát, igen. Jó, hát vannak, biztos, hogy vannak olyan nők, akik szeretnek ezzel visszaélni, de én összességében azt gondolom, hogy azért ahogy mondtátok is már korábban, hogy azért az férjen már bele, hogy egy vacsorára akár. Aha. Meg tudjuk már hívni a kiválasztott.
0: Fruzsinak nagyon megtetszett az a gondolat, amit a Facebookról idéztünk néhány perccel ezelőtt. Az valahogy úgy szólt, ugye, hogy egy intelligens nő viszont azt is tudja, hogy mit kérjen, vagy mire hívassa meg magát, vagy mit rendelje. Hogy vagy ezzel, Fruzsi?
2: Igen, tehát az első randin szerintem nem egy háromfogásos vacsit kellene a férfiból kipasszírozni. Bocsánat, hogy ilyen nyersen fogalmazom,
3: de
2: értem, a megélhetési randizás teljesen igazatok van, tehát tényleg ilyesmik is vannak. Szóval két kávé, meg két kelet süti, mondjuk szerintem az első randin beleférne úgy, hogy a férfi fizet. És akkor utána, hogyha ez eszkalálódik, és mondjuk többször találkoznak, akkor viszont simán belefér az, hogy felezzenek. Aztán megbeszélik, de tényleg nem kéne azt, hogy a vagyonokat kelljen az első randin elkölteni.
0: Oké, de a többedik randitól már jöhet az, hogy becsatlakozik a hölgy is.
2: Hogyne, uh-huh. Mindenképpen.
0: Jó, oké, köszönjük szépen nektek, sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Jól vagy?
3: Nem. Miért eszik a műsorvezető adás közben cseresznyét, de komolyan, hát hogy lehetek ilyen hülye? Elment olyan útra, és konkrétan ilyen fulladás közeli állapotban voltam az elmúlt, tehát elvesztettél negyed órára.
0: Ugrottam volna, hogy mesterséges lélegeztetést alkalmazzunk, de
3: vagy
0: erre most
3: így... Vagy a Heimlich fogást, hogy így, mint az almacsutka, amikor
0: és így kilőtted volna magot, hogy...
3: Bocsánat.
0: Ja. Figyelj, épp jókor tértél vissza.
3: Na, mit fogunk csinálni?
0: Mert akkor én most nem visszaélve, de kihasználva azt, hogy újra itt vagy, és támogatod ezt a slágereget. Nézd csak! Lift me up! Emelkedjünk felül mindenen. Mobival! Ez pedig azt jelenti, hogy most kell telefonálni, ha valaki menne Mobi koncertre.
3: Király!
0: Másod magával. 06 30 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 9:08 perccel. Jó reggelt kívánunk. Égtek a vonalak. Kézzed volt, akinek olyan mázlia volt, hogy többször is hívott. Csak aztán már nem jött össze, mert hogy a harmadik telefonálunk. Jó reggelt.
2: Hello, szia.
3: Jó reggelt. Sziasztok.
1: Egy keresztnevet kérnénk.
3: Kata vagyok.
2: Hello, Kata. Szia. Jól indult a napod? Minden oké veled?
3: Igen, egyébként nem tudom, hogy fogom ezt a meleget bírni a mai nap folyamán, de jól indult.
1: Hát majd a zenék segítenek. Én például ilyenkor szoktam bevallom, hogy néha mit a YouTube-ról, tehát amikor nem rádiót hallgatok, akkor van, hogy keresek tudod ilyen chill zenét, és úgy leugyom a szemem, mintha tengerparton lennék. Nem tudom, hogy te például az elektronikus zenével hogy állsz, azt mennyire csípod, komálod?
3: Hát inkább itt táncolni szeretek rá.
2: Jó.
1: Az a jó hírunk, hogy lesz rá alkalmat, feltéve, hogy két kérdésünkre jól válaszolsz.
2: Szuper. Jöhet az első kérdés?
3: Lehet, igen.
2: Okay. Melyik albummal robbant be világszerte, Mobi?
1: Ezt tudom.
3: Hát, ha jól tudom, akkor a Play-el?
2: Igen! Egy helyes válasz már van, szuper.
1: Az a durva, hogy ez 99-ben volt, tehát megint elkezdtem.
2: Jó rég.
1: Nem szabad ezeket kiszámolni. Jó. A következő egy Sláger FM vonatkozású kérdés. Talán feltűnt már, hogy koncepciózusan itt a Sláger reggelben társműsorvezetők csatlakoznak hozzánk. Ugye péntekenként velünk van a Cila, ám de van egy másik nap, amikor jellemző, hogy itt váltogatva, de hogy nagyon sokféle, nagyon kedves, színes alkalmi műsorvezetők szegődnek mellénk. Hogy melyik nap, igen?
2: Ezen a héten Bebe volt itt velünk.
1: Például,
2: egyébként,
1: igen.
2: Hogyha ez esetleg segítség
1: igen,
2: lehet.
1: Tehát, hogy mely napon történik ez meg?
3: Hát szoktalak titeket hallgatni, és ha jól tudom, akkor ez a hétfő.
2: Igen! Gratulálunk! Tiéd a páros belépő Mobi augusztus 1-i koncertjére a Budapest Parkba.
3: Jaj, szuper, köszönöm szépen.
2: Ügyes voltál, szép napot!
1: Akkor most
2: köszönjük.
1: Már táncikálhatsz majd.
2: Szia!
1: Hello! Szia, Kata! Ennyi.
2: Ezzel meg is vagyunk. Ennyi, így kell
1: játszani. És akkor még egy kis táncőzene. Jamiroquai, Can't Heat, ha már itt a forróságot emlegettük, okay. Az imént. 8:54 van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
3: Oh, nem már. NASA ajándékba?
4: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
5: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
6: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.

0: részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes Szoli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes Szoli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
3: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után...
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.

0: Nyílt pályázaton választják ki a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Karácsony Gergely szerint ismét a fővárosnak adott igazat a bíróság. Elrajtul a kék szalag vitorlás verseny a Balatonon. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megkezdődött a pályázati folyamat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira. Az országgyűlés kedden döntött az új hivatal létrehozásáról, szerdán pedig elfogadták az elnök és a négy elnök helyettes kiválasztásának menetrendjét. A jelentkezéseket augusztus 16-áig várják, ezt követően nyilvános bizottsági meghallgatásokon választják ki a jelölteket. A törvény szerint a hivatal élére az elmúlt 6 évben politikai tisztséget nem betöltő szakemberek kerülhetnek, a végső döntést rendkívüli ülésén hozza meg az országgyűlés. Újabb bírósági döntés mondta ki, hogy jogszerűtlen volt a Budapestet érintő szolidaritási hozzájárulás mértékének meghatározása, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Tájékoztatása szerint a fővárosi ítélőtábla kimondta, az államnak figyelembe kell vennie az önkormányzat törvényben előírt feladatait és azok finanszírozási igényét. A döntés azután született, hogy 2025 őszén egyszer már kimondta a kúria, hogy a fővárosi önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg a saját bevételeitől. A főpolgármester emlékeztetett, hogy az Orbán kormány idején 100 milliárdos forrás elvonás érte a fővárost, ezért további szakmai egyeztetéseket sürget a helyzet rendezésére. A rekordalacsony vízállás miatt szabaddá vált Dunai meder szakaszokra tilos belépni, figyelmeztetett a Fővárosi Vízművek ZRT, mert ezek ivóvízbázis védelmi területek, amelyekre jogszabályi tilalom vonatkozik. A vízbázisok védelme több mint 2 millió ember biztonságos ivóvízellátásának alapvető feltétele. A területek sérülékenyek és a kritikus infrastruktúra részét képezik. A meder nem kiránduló hely, és senki ne használja sportolási vagy turisztikai célpontként. A Fővárosi Vízművek jogszabályi kötelezettsége a vízbázisok védelme. A védőövezetre vonatkozó előírások megsértését a társaság köteles jelezni az illetékes hatóságoknak és kezdeményezni a szükséges intézkedéseket. Amerikai álom címmel új időszaki kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban, amely a tengeren túlra kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A tárlat az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg, és csaknem fél évszázad magyar-amerikai történeteit dolgozza fel. A kiállítás a szabadság, a boldogulás és a siker keresését mutatja be ismert történelmi személyiségek és hétköznapi emberek életén keresztül, az amerikai függetlenségi háborútól az 1956-os menekültekig. A tárlat feltalálók, művészek, sportolók és tudósok történetein keresztül idézi fel, hogyan járultak hozzá a magyarok az Egyesült Államok fejlődéséhez. Ezekben a percekben rajtol Balatonfüredről az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíj, Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlás versenye, melyen több száz hajó és több ezer versenyző indul. A Magyar Vitorlás Szövetség az alacsony vízállás miatt 1600 méterrel keletebbre helyezte a keszthelyi bóját, így a mélyebb merülésű hajók is biztonságosan teljesíthetik a távot. A regatta szombaton este a balatonfüredi gyógytéren tartott ünnepélyes díjkiosztóval zárul. Derült időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a szelet olykor élénk lökések kísérhetik. A Hungaromet az ország középső részére is másodfokú narancssárga figyelmeztetést adott ki a hőség miatt. A napi csúcs elérheti a 37 fokot, még késő este többnyire 20-26 fok lesz. A hőség egész héten kitart, sőt a jövő hét elején is folytatódik, így meg kell szokni a 40 fok körüli hőmérsékletet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-esen a terelés és az erős reggeli forgalom miatt Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál szakaszos torlódás alakult ki a főváros felé. Az M7-es autópályán a határ irányában a Martonvásár gyúrói csomópont után a közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki éppen, így zárva a 31-es kilométernél a külső sáv, ez nagyjából 3 kilométeres torlódást idézett elő. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé a Nagy-Dunahíd után egy személyautó és egy kamion koccant a 6-os főúti lehajtóágon, így a 14-es kilométertől már nagyjából 2-3 kilométeres a sor. A Könyves-Kálmán körúton is baleset nehezíti a közlekedést az Árpád híd irányában, a Vajda Péter utca után a belső sávban, valamint baleset történt a Rottenbiller utcában is a Damjanich utcánál. A Flórián téren vezessenek fokozott óvatossággal, nem működnek ugyanis a jelzőlámpák. Az Izabella utcát lezárták az Aradi utca és a Szondi utca között, beszakadt ugyanis az útpálya, a 73-os és 76-os trolli is kerül, aztán A Rákóczi úton befelé a Barostér és a Blaha között lelassult a haladás, a pesti alsó rakparton is déli irányban a Szent István parktól, a Budain a Margit hídtól a Lánc hídig és a Rákóczitól a Szabadság hídig, valamint zsúfolt a Könyves Kálmán körút a Népligetnél és a Budaörsi út befelé, plusz a 11-es fő bevezetője a Pünkös fürdő utca előtt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra múlt 7 perccel. Jó reggelt kíván Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: És azt szeretnénk kérni, hogy írják meg nekünk a törzshelyüket. Akár kávézó, akár étterem, akár nyaralás
4: tekintetében. Nyaralóhely is lehet, ugye? Mert van, aki ugyanoda szeret visszamenni.
2: Vagy ha kirándulni mész valahol, kiülni a sziklára, ilyesmi.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10-kor, 4:15 egy perccel. Neked vannak törzs helyeid?
2: Igen. Itt Budapesten több is, amiket a lányokkal fedeztünk fel, hogyha mondjuk tapaszt szeretnénk enni, akkor egy bizonyos étterembe megyük, megvan a kedvenc pizzázó helyem is, megvan a kedvenc kávézónk is, és megvan a kedvenc helyünk akkor, amikor már jó idő van, és ki lehet ülni.
1: Hát ti más listák vagytok. Nekem volt mondjuk egy kedvenc fondűző helyem, másfél év után bezárt, vagy nem tudom, két évig jártunk
2: tehát
1: oda.
2: Tehát ahol te jársz,
1: ami
2: bezár,
1: fondűzni szeretik, az bezárt. Aztán volt kávézó, bezárt. Volt egy nagyon jó étterem, most építik át.
2: Te rossz szómen vagy, mit hiszel te oda?
1: Velem van Antraxot. A baj, el kell gondolkodnom. Van most egy hely, akkor direkt nem megyek egy ideig,
2: ahol nézegeted egy ideje,
1: nagyon finom koktélokat, meg ilyen italokat lehet fogyasztani, ott az Erzsébet híd környékén, oda egy cimborámmal szoktunk menni, tehát hogy nekem is ez igaz, hogy mindenkivel van ilyen, tehát van, akivel inkább kávézóba járunk, mondjuk azok léteznek éppenséggel. Nem tudom, én ezt régen úgy képzeltem, mint a Jó barátok című filmben, ugye a Central Perk, Coffee, hogy én tényleg vágytam rá már ilyen 17-18 éves koromtól, hogy olyan jó lenne, hogyha lenne egy olyan hely, ahol így összegyűlünk, és hogy ott olyan stabilan, hogy tudod, ugyanaz a személyzet is nagyjából, tehát hogy már tudod név szerint, hogy tudja, hogy szerintem ebben van valami bájos, nem, hogy tudja, hogy mit szoktál fogyasztani. Régen ugye a boldog békeidőkben, a századforduló, meg a híres költőknél volt ilyen, hogy pontosan tudták, tehát nem is kellett rendelni, hanem oda mentek, és már vitték a kedvenc fröccsét, vagy akármit, és vezettek neki számlát a hónap végén, kifizette, vagy tartozott éveken keresztül, de nem volt baj, mert ő egy híres költő volt, és milyen felemelő volt a kávéház számára, hogy oda járt hozzájuk. Szóval nem tudom. Tény, hogy hát már a 60-as években megfejtett egy szociálpszichológus, egy lengyel származású amerikai bácsi, Robert Zions, hogy bizony minél gyakrabban mész egy helyre, annál pozitívabban tudsz hozzá viszonyulni. Tehát még ha elsőre tetszik is, utána még ez az érzés is tud még pozitívabb lenni, még inkább felerősödik, és ez semmi más, mint az ismerősség kérdése, ami biztonságérzetet ad. És ebben ugye van valami, tehát az ismeretlen az mindig olyan tartasz tőle, mert még hogyha egyébként bevállalós vagány ember vagy, akkor is van egyfajta bizonytalanság, hogy mi lesz. Ami meg, hát ezt úgy is szokták mondani, hogy a saját papucsodnál kényelmesebb biztos, hogy nincs.
2: Igen, és vannak olyan emberek, akik például ezen okok miatt mennek ugyanarra a nyaralóhelyre. Nekem is van olyan ismerősöm, akinek van kedvenc szállodája Törökországban, idén 8-szorra mentek el ugyanabba a szállodába. Én magam nem értem, mert így nem fedezel fel egy csomó helyet ugye a világból, de ők pont ezt mondták, ami egyébként ebben a kutatásban is van, hogy szeretik ott a személyzetet, ugyanaz a személyzet dolgozik, már megismerik őket, ez jól esik nekik, és tudják azt, hogy mit szeretnének, minek örülnek.
1: Nekem ebben tudod, mi a fura? Hogy ha mondjuk egy kávézásról beszélünk, vagy egy kávézóról, vagy egy étteremről, ugye az egy sokkal hétköznapibb dolog, mert azért azt hát most minden nap iszol kávét. Mondjuk tegyük föl, egy heti rendszerességgel találkozó barátok a barátnőkkel, akivel ugyanoda beültök, és akkor igen, itt valóban ad egy biztonsági érzetet. Viszont a nyaralás az én fejemben egy olyan elfoglaltság, ami ugye egy különlegesebb dolog, mert hogy az mondjuk egy évben egyszer van, vagy mondjuk tegyük föl kétszer, és hogy abba ugye szeretnél ott beleönteni mindent. Tehát, hogy én ott azért nem vágynék vissza ugyanoda, tehát ebben pont nem szeretnék törzshelyeket, mert ott meg pont az a jó, hogy mindig felfedezel valami újat, hogy azt vettem észre, hogy miközben oké, az ismerőségérzés az ilyen biztonságérzetet ad, viszont amikor felfedezel, az meg sokkal jobban kikapcsol. Sokkal inkább eltereli a figyelmet az egyébkénti problémákról, mindennapokról, és így tovább.
2: Hogyha esetleg van olyan törzshelyük, ahova szívesen járnak, akkor osszák meg velünk, illetve azoknak az üzenetét is várjuk, akik ugyanoda mennek mindig nyaralni, mert szeretnénk tudni az okokat, hogy miért.
1: A zenében az biztos, hogy jót tesz, hogyha ismerjük és szeretjük azt, akit hallunk éppen. Így van ez például Bruno Mars-szal.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Ahol a törzshelyekről beszélgettünk meg arról, hogy az agyunk milyen furán működik, hogy tényleg szereti megspórolni a döntéseket. És hát gondolj bele, hogyha minden reggel új kávézót kellene ugye választani, megnézni az étlapot, eldönteni, melyik milyen belőle, megkóstolni, hogyan ülj le, hogyan fizes, lehet-e kártyával, stb. Az ugye dolgoztatja az agyunkat, és hogy tényleg mennyire kényelmes az agy. Gondolj bele abba is, hogy bárhova mész vagy utazol, ugye a visszafelé út az mindig rövidebbnek tűnik.
2: Ez így van.
1: És miért? Mert az agyad már, akár csak tudat alatt, tehát hogyha nem is tudatosul benned, de csomó mindent ismerősnek talál már visszafelé, mert hogy látta, és te nem tudod, de elraktározta valahol, tehát nem pörög olyan fordulatszámon, mint az odafelé vezető úton.
2: Azt írja nekünk Viki, sziasztok, szép reggelt. Egerben van egy hely, egy törzshely, ahol 10-20 éve járok. A tulaj, amikor már meglát, előveszi a kedvenc italomat, és megkérdezi, hogy kérem-e hozzá a szokásos meleg szendvicset.
1: Ennek megvan a veszélye. És most nem az a partner jött veled, aki tegnap,
2: tudod,
1: hogy múlt héten, tehát ez lebukás veszélyes. Zsuzsi üzenete, én a 2-1 típus vagyok, vagy ahogy Zoli szokta mondani, arany közép utas. Mindig ugyanabba a kávézó láncba járunk, de mindig másik egységüket választjuk, így ismerős és mégis változatos az élmény. Uh-huh. Ja, hogy egyszer a Baross téren, egyszer meg a Bazilikán ülnek be, értem. Aztán Hédi írja, még soha nem mentem vissza ugyanabba a városba, mármint nyaralni, ahol már jártam, pedig imádtam Londont és Párizst és Rómát is, de idén például Kopenhágába megyünk, hogy azt is felfedezzük. Hát figyelj, Hédi, ott legalább nem lesz olyan tök meleg, mint ami most ugye Párizsra meg Rómára is vár. Bár a Londont azért egy kicsit sajnálhatod, mert hát Londonba valakit mi repítünk el,
2: így
1: tehát utazhatnál a mi kontunkra, ugye? Hiszen 10. és 13. között ott az a Hollywood Vampires élménycsomag, amire egyébként várjuk továbbra is az SMS-eket, már bocsánat így a kitekintésért, csak ha már szóba került. 06 30 30 35 8, ugye Alice Cooper és Johnny Depp bandája, amely majd jön Budapestre is koncertezni, de mi nem csak ide szereztünk belépő jegyeket, hanem mondom, Londonba repítünk valakit, ahol aztán ráadásul ilyen kulisszák mögötti élményekben is része lehet.
2: Nem lehet, hogy valaki már visszajár Londonba, tudod, és úgy fog jelentkezni. Jó, hát én mennék megint. Az is lehet.
1: Tök mókás, a legkedvesebb barátaim pont Londonban lesznek azon a héten. Pécsi, de ettől abszolút függetlenül. Na, 0630 30 30 95 8, várjuk a további üzeneteket a törzshelyekkel kapcsolatban. Közben pedig megint csak hát az ismerősségérzés, vagy hogy mondta ezt a pszichológus, ugye? Valaki, akiket jól ismerünk. Jonas Brothers, már is, és az X 924-kor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma narancs figyelmeztetés van a hőségre, úgyhogy vigyázzanak magukra nagyon. Egyébként délutánra 35 fokot ígérhetek, most egyelőre még csak 27 fokos a reggelünk. 11 és 16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy ha nem muszáj, akkor ne tartózkodjanak kint a napon.
2: Az M7-es autópályán a határ felé, a Martóvásár-Gyúró csomópont után a közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki. Ezért a 31-es kilométernél zárva a külső sáv, ez nagyjából 3 kilométeres torlódást idézett elő. Az M1-es autópályán a főváros felé, Óbarok és Biatorbágy között jelentősen lelassult a haladás a terelésben. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé a Nagy Dunahíd után baleset történt, a 6-os főúti lehajtónál koccant egy kamion és egy személyautó, a 14-estől a 8-as kilométerig alakult ki torlódás, ami most már az M51-esre is hatással van, ott is kicsit lassabb a haladás. A 103-as számú főúton Tát és Nagysáv között egy motorost ért súlyos baleset, a 32-es kilométernél egyelőre megállították a forgalmat. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton is az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után, illetve a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanics utcánál. Az Izabella utcát lezárták az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya, így kerül a 73-as és a 76-os trolli is. Ha bármilyen más infójuk van, azt küldjék a 06 30 30 30 95 8-ra, egyébként pedig legyenek óvatosak, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Ahol a törzshelyekről konzultáltunk. Petra, nem a mi Petránk, egy másik Petra, kicsit nem annyira magabiztos típusként írta le magát, és ez neki megnyugvásnak számít éppen ezért, hogy a munkahely felé sétálva, idézem, minden reggel ugyanabban a pékségben ugyanazt a kalácsot és kávét kérem.
2: De arra gyors.
1: Hát, de mi van akkor, hogyha, tudod, ez ilyen Jack Nicholsonos, mi van akkor, hogyha elfogy az a kalács, akkor összeomlott arra a napra?
2: Így van.
1: Zsolték ugyanarra a horvát szigetre járnak nyaralni, mert bevált a szállás. Uh-huh. Egyszer, amikor máshová mentünk, rögtön megjártuk, írja. A megszokott helyen a tiszta ágy fogad, a szomszéd kisboltban van minden, ami kellhet. Nekünk a nyaralás épp a megnyugvásról szól, hiszen ahogy mondtátok, egy évben egyszer lehet, ebből minél többet szeretnénk kihozni.
2: És nem akarnak stresszelni.
1: Igen, de ez még milyen érdekes, nem, hogy ez is ahányan vagyunk, ez a félig tele a pohár, vagy félig az, mit jelent, hogy kihozni a maximumot? Mert van, akinek pont az, hogy mindig új élményre vágyik, hogy szeret felfedezni, kísérletezni. És ebben persze én azt értem, hogy benne van a rizikó, hogy valami félre sikerül, de hogyha tudsz nevetni magadon, és itt most nyilván nem az életveszélyesen félre sikerült dolgokra gondolok, szóval, hogyha tudsz nevetni magadon, akkor még egy mellényúlás is lehet élmény, szórakoztató élmény.
2: Nem? Igen, de értem, amit ő írt. Tehát, hogyha tényleg neki is mondjuk egy hete van, hogy a családjával igen, legyen, akkor ez a rizikó, ezt szeretném minél inkább kizárni. Azt írja Laci, sziasztok, én próbálok olaszul tanulni, ezért többször megyünk évente Olaszországba. Van egy nyaralóhelyünk, ahová több egyszer mentünk már idén, a családi és baráti légkör miatt, nem azért, mert olcsó, vagy nem azért, mert túl jó a szállás. Az ellátás egyébként kifogástalan, de a légkör az ott megfizethetetlen. Emellett persze mindig megyünk új helyekre is, és az országot is szeretjük felfedezni, de más országba is.
1: Zsófia az én emberem, ő azt írja, hogy mi a férjemmel kompromisszumot kötöttünk. Két évente ugyanoda megyünk vissza San Marinóba, a köztes években viszont én választok mindig valamilyen új élményt. A gyerekek, zárójel 8 és 10 évesek, megröhögnek rajtunk.
2: Na, ez a jó megoldás, így kell.
1: És azért mondom, hogy nekem szimpi, mert én őszinte leszek, tehát nekem én szeretek felfedezni, tudod, és mindig nézem, hogy fú, itt még nem voltam, ott még nem volt, ide mennék, oda mennék. De nekem is vannak olyan helyek, amik viszont annyira becsípődtek. Rómát ugye szoktam emlegetni.
2: New
1: már...
2: York.
1: Nem, New Yorkban most jó, háromszor. De
2: hát
1: Róma...
2: ez volt a harmadik alkalmad.
1: Igen, de Rómában már mit, én 10-szer voltam szerintem legalább életemben, vagy Párizsban is nagyon sokszor visszamentem.
2: Jó, menjenek a műsorvezető fiúnak. New York, az csak 3, Róma 10-szer, jó.
1: Szóval vannak olyan helyek, ahol visszavágyom, de hogy mit tudom én, tehát hogy Izland nagyon szép volt,
2: de nem
1: hinném, menni. Hogy most a következő 10 évben majd visszamennék, hanem akkor sokkal inkább azt mondom, hogy mit tudom én, Ázsia felé, vagy valami más. Tehát, hogy mind a kettőben érzem a rációt. Üzenjenek még bátran, 0-30-30-30-95-8. Mondd.
2: Japánt imádnád. Ott szabálykövetők az emberek, tisztaság van, és nagyon kedves.
1: Honnan tudod, hogy én pihenés közben szabályt akarok követni?
2: Szerintem te akarsz.
1: Szerintem pont azért szeretek sátrazni, meg kempingezni, mert ott nincs az, hogy jaj, föl kell öltözni a vacsorához, meg figyelj, tudod,
2: mi jó. Mi csinálsz a törjönk, sztombolsz? Egyszer szeretném azt is látni, hogy milyen, amikor nem viselkedsz.
1: Hát most maradjunk inkább a Fall of the Flow-nál. Ez a Sláger reggel 3-4-10-5-2 perccel.

0: Sláger reggel.
1: Az előbb telefonált valaki, hogy ez mi? Hát a Maroon 5. Hát Adam hangját azért szinte föl lehet ismerni. Egyébként ugye zajlik folyamatosan a zenei kvízünk, ahol az ilyen és ehhez hasonló dalok részleteibe lehet belehallgatni, hogy aztán ott tudjanak nekünk segíteni. Melyiket játsszuk? Még többet akár.
2: És van három wellness hétvégénk, jó? Tehát, hogy nem csak azért kérjük ezt, hogy a véleményt mondjanak, hanem azért is, mert szeretnénk díjazni a hűségüket, a kedvességüket, hogy kitöltik a zenei kvízünket.
1: Ez munka közben is lehetséges egyébként, csak a főnök meg ne tudja.
2: Miért ebéd szünetben?
1: Hát attól, ha valaki busz vezet, akkor kevésbé, de ott mondjuk igen, a telefonról. Igen. Sok sikert kívánunk hozzá, meg köszönjük szépen persze a segítségüket, és már a figyelmüket. Búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: A Petra abszolút búcsúzik, mert...
2: Megyek kék szalagot nézni. Ugye elstartolt már most már pár perccel ezelőtt.
1: Igen, kereküket vigyél magaddal, hát ha oké, hogy odébb helyeztek egy kilométerre.
2: Nem, megoldották. Nagyon szép lesz a Balaton ma, az biztos. Úgyhogy ha ott vannak, akkor mindenképpen nézenek rá a hajókra, mert csoda gyönyörű látvány. Persze. Én imádom a kék szalagot nézni.
1: Igen, a vitorlása felverik a vizet, az jobban párolog, még kevesebb marad a tóban.
2: Na jó, ne legyél már ilyen bácsi.
1: Jó, akkor ne menjél be fürdeni, mert ha kihozod a testeden, akkor elpárolog és elfogy a víz a Balatonból is.
2: No.
1: Na jó, komolyra fordítva a szó, tényleg egy kicsit próbáljuk meg a vízfogyasztást, meg az
2: áramfogyasztást
1: is mérsékelni. Most, hogy Paksnál is már ugye a hármas blokk is leáll. Aztán, hát, meddig tart ez a hőkupolásdi?
2: Jó kérdés.
1: Azt most nem mondták, még csak azt mondták, hogy most van, néhány napig biztos van.
2: Igen, és próbálnak vele valamit kezdeni. Mm-hmm.
1: Na jó, neked jó utat, jó pihenést.
2: Köszönöm szépen.
1: Holnap reggel Cilával, meg Mautner Zsófival várom majd önöket. Most pedig, hát ezt is vártam már. Miley Cyrus, Flowers, 9:50-kor itt a slágere. Viszal!
2: Csók!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami

0: Sándor, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Haj, rózsa volné.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hol, de hol, de hol, de hol.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
8: 188.
7: Hogy micsoda?
8: 188.
7: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
8: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
7: Kik ők?
8: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
7: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Bán Dániel lett az igazságügyi minisztérium új államtitkára. Újabb bírósági döntés született a fővárosi szolidaritási hozzájárulás ügyében, és felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Bán Dánielt nevezte ki az igazságügyi minisztérium államtitkárává, Forsthofer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. A kinevezés július 30-án lépett hatályba. Az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg. Bán Dániel államtitkári kinevezésére Magyar Péter miniszterelnök tett javaslatot, és ő ellenjegyezte az elnöki határozatot is. Az új államtitkár pontos feladatkörét és az igazságügyi minisztériumon belüli felelősségi területeiről a közlemény nem közölt további részleteket. A fővárosi ítélő tábla szerint az állam nem határozhatja meg önkényesen a Budapest által fizetendő szolidaritási hozzájárulás mértékét, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a döntés megerősíti, hogy figyelembe kell venni az önkormányzat törvényben meghatározott feladatait és az azok ellátásához szükséges forrásokat. Felidézte, hogy tavaly ősszel a kúria is jogsértőnek minősítette a főváros saját bevételeinek elvonását. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, Budapest továbbra is súlyos pénzügyi helyzetben van, ezért folytatni kell a szakmai egyeztetéseket a kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás rendezéséről.

0: A Duna további apadása miatt ma reggeltől 50%-kal csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. Paksnál mínusz 121 cm-es vízállást mértek, ezért a korábbi teljesítmény csökkentések után újabb intézkedésekre volt szükség. Az atomerőmű közlése szerint a korlátozás célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása, valamint a környezetvédelmi előírások betartása. A Duna biztosítja az erőmű hűtéséhez szükséges vizet, ezért a szakemberek folyamatosan figyelik a folyó vízszintjének és hőmérsékletének alakulását, és ezek alapján döntenek a blokkok terheléséről. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. A 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között közlekedhetnek az ország útjain. A korlátozás szombaton délután 3-tól este 10-ig, valamint vasárnap reggel 6-tól este 10-ig továbbra is érvényben marad. Az intézkedés célja, hogy a sofőrök könnyebben elérjék a megfelelő pihenőhelyeket, és csökkenjen a szállított áruk károsodásának veszélye. A minisztérium arra kéri a járművezető, hogy indulás előtt ellenőrizzék a hűtőrendszert és a gumiabroncsokat, vigyenek elegendő ivóvizet és tartsák be a pihenőidőket. Palackozott vizet oszt és párakapukat működtet a MÁV csoport a harmadfokú hőségriasztás idején. Budapesten délelőtt 10 és délután 5 óra között a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron, valamint a Boráros téri hívállomáson juthatnak ingyen vízhez az utasok. A kelenföldi és a népligeti buszállomáson szintén osztanak ásványvizet, vidéken pedig több nagyforgalmú vasút és buszállomáson biztosítanak frissítőt. Párakapuk is működnek, többek között a déli és a nyugati pályaudvaron, Kelenföldön, Népligetben, valamint számos vidéki állomáson. Több helyen ivókutakból is feltölthetők a kulacsok és a palackok. Tetőfokára hág a hőség ma délelőtt, a Sláger FM vétel körzetében teljesen szikrázó napsütéssel és felhőtlen éggel indult a nap. A szél is mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet pedig délután elérheti a 33-35 fokot. Életbe lépett a vörös kód, illetve a harmadfokú hőségriasztás is, ami eltarthat akár a jövő hét elejéig, keddig, vagy akár szerdáig is.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után a belső sávban és a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanics utcánál. Élénk a forgalom a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt. Erik hívta fel a figyelmünket, köszönjük szépen. Lassú a haladás tovább a Rákóczi úton befelé a Barostér és a Blahalújza tér között, illetőleg, hogyha nézegetjük az autópályákat, azt látjuk, hogy az M1-es a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben lelassul az erős forgalom miatt. Óbarok és Biatorbágy között is lassulás, szakaszos torlódás alakul ki mindkét sávban. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna híd után véget ért a korábbi baleseti helyszínelés. A 14-es kilométertől az időközben kialakult jelentős 8 kilométeres torlódás. Folyamatosan, szépen lassan, de csökken.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a Sláger napközben, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek, kívánok mindenkinek, szép napot hozom a munkaidőbe, a legnagyobb slágereket változatosan. Mr. Props és a Vapes az első ebben az órában.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Hi Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Jók

0: Hallo, es ist Capaldi hier.
1: A Schlager FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: this time.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A budapesti állatkert is készül a hőség idejére. Fokozottan ügyelnek az állatokra, a növények, a látogatók, illetve a dolgozók védelmére is. Az állatok természetes hőszabályozását lédús takarmánnyal és folyamatosan biztosított ivóvízzel támogatják, mivel a nagy melegben megnövekedik az ő folyadék igényük is. Az intézmény kedvező mikroklímája mellett a látogatókat ivókutak és párakapuk, a munkatársakat pedig védőitalok várják. A szóhívő kiemelte, hogy minden érintett csoport biztonsága és komfortérzete kiemelt figyelmet kap a kánikulai napokon, úgyhogy ekkor is lehet menni az állatkertbe. Bronski Beat, Small Town Boy, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Olivia Dean és a So Easy szólt itt nálunk, aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Harry Styles és a Late Night Talk nyitja a következő zenei szakasz.
1: Tovább fokozódik a kánikula a Sláger FM vételkörzetében, így a főváros mellett többek között Veszprémben, Székesfehérváron, Esztergomban, Kecskemét és Tatabánya térségében is nagy hőségre kell számítani. Fikkasztó, szinte teljesen felhőtlen és száraz időben lesz részünk, miközben a délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Bár időjárási front nem alakítja a meteorológiai helyzetet, a folytonos melegedés miatt fejfájás, migrén és bágyadság is jelentkezhet. Harmadfokú hőségriadó lépett életbe, 35 fok is lehet ma.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton. Az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után a belső sávban és a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. Élénk a forgalom a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt. Erik hívta fel a figyelmünket, köszönjük szépen. Lassú a haladás tovább a Rákóczi úton befelé a Baross tér és a Blahalújza tér között, illetőleg, hogyha nézegetjük az autópályákat, azt látjuk, hogy az M1-es a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben lelassul az erős forgalom miatt. Óbarok és Biatorbágy között is lassulás, szakaszos torlódás alakul ki mindkét sávban. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna híd után véget ért a korábbi baleseti helyszínen, és a 14-es kilométertől az időközben kilakult jelentős 8 kilométeres torlódás. Folyamatosan, szépen lassan, de csökken.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger! Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM, ez volt The Course és a Breathless, aztán már is megyünk tovább, de beszéljünk mindenképpen arról, hogy ma van a barátság világnapja. 1958-ban indult Paraguayból, majd a közösségi média hatására globális ünneppé vált. Az ENSZ 2011-ben hivatalosan is nemzetközi nappá nyilvánította ezt az alkalmat. Igaz, hogy az időpontja országonként eltérő, de a lényeg az, hogyha ma a barátainkra gondolunk, akár írunk nekik, vagy felhívjuk és megkérdezzük, hogy hogy vannak, akkor azzal már hódoltunk a barátság világnapjának. Zsidenyi Adriennel folytatjuk ezt tőle, a Fekete Rúzsit a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. Hello Los Angeles!
1: Mi ez a hülyeség?
0: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
2: Várjatok, még nem végeztem.
0: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
2: Az első refrén már megvan.
0: Addig rákeresek a hétsztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
2: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
0: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
3: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
4: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
4: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
6: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
4: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
6: Velem, Mautner Zsófival.
7: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
4: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.

0: Hungaria.hu.
1: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagykoncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Nem már, NASA ajándékba?
5: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
9: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Elmarad a mai kormányszóvivői tájékoztató. Megfékezték a tegnapi nagy szabadtéri tüzeket, és tilos belépni a Duna szabaddá vált meder szakaszaira. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Rendkívüli hőség és energiahelyzet miatt ma nem tartják meg a kormány szóvivői sajtótájékoztatót, közölte a kormányzati kommunikáció. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor a nap folyamán várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről, valamint a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A tájékoztatás szerint holnap vagy szombaton külön sajtótájékoztatót is tarthatnak a hőség és az energiaellátás aktuális kérdéseiről. A kormány azt ígéri, hogy döntéseiről és a helyzet alakulásáról folyamatosan tájékoztatja majd a nyilvánosságot. Ma hajnalra eloltották a fertőrákos külterületén pusztító tüzet. A magyar-osztrák határnál mintegy 40 hektáron égett a tarló, a bozótos és az avar. A lángok pedig 2,5 hektárnyi fenyőerdőt is érintettek, valamint Ausztria területére is átterjedtek. Az oltásban csaknem 100 hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt. Személyi sérülés nem történt. Szarvas külterületén szintén sikerült megakadályozni a tarló tűz tovább terjedését. A lángok lakóházakat, istálókat, állatokat és egy szarvasmarha telepet is veszélyeztettek, de ott sem sérült meg senki. A rekord alacsony vízállás miatt szabaddá vált Dunameder nem használható kirándulásra, sportolásra vagy más szabadidős célra, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Az ivóvíz bázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra jogszabály tiltja a belépést. A társaság szerint ezek a sérülékeny területek a kritikus infrastruktúra részét képezik, védelmük pedig több mint 2 millió ember biztonságos ivóvízellátásának alapfeltétele. A jogosulatlan tartózkodás veszélyeztetheti a vízbázisok biztonságát. A fővárosi vízműveknek az előírások megsértését jeleznie kell a hatóságoknak, és kezdeményeznie kell a szükséges intézkedéseket. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az apadó Dunamedréből Érdnél. A tűzszerészek 4 magyar kézigránátot, 1 német repeszgránátot és 3 magyar rakétahajtóművet találtak a bejelentés után. A szerkezeteket a Magyar Honvédség járőrei elszállítják a központi gyűjtőhelyre, ahol később megsemmisítik őket. Lakosságvédelmi intézkedésre és az emberek mozgásának korlátozására nem volt szükség. Érd polgármestere korábban arra kérte a lakosságot, hogy senkinek közelítse meg a Molnár utca végén található Dunaparti területet. Az alacsony vízállás miatt máshol is előkerülhetnek hasonló robbanótestek. Jövő héten megkezdődik a 17. kerületi Derkovics téri játszótér teljes körű felújítása, írta az ittlakunk.hu. A beruházás során olyan

0: Modern játszó és közösségi teret alakítanak ki, amely több korosztály számára is használható lesz. Az új játékeszközök mellett mini kresszpálya és közösségi pihenőhelyek is készülnek. A fejlesztés célja, hogy a tér egyszerre biztosítson lehetőséget a biztonságos játékra és a közlekedési szabályok gyakorlására, illetve a családok kikapcsolódására. A munkálatok pontos befejezési időpontjáról egyelőre nem közöltek részleteket. Egyre csak melegszik az idő, vörös kód is életbe lépett, illetve harmadfokú hőségriadó van érvényben a Sláger FM vétel körzetében is. Teljesen szikrázó napsütés és felhőtlen ég jellemzi térségünket. A szél is mérsékelt marad, illetve a legtöbb helyen száraz lesz az időjárás, asszály is pusztít az országban. A csúcshőmérséklet délutára 33-35 fokig emelkedhet, és rendkívül magas lesz az UV-sugárzás.
1: M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell továbbra is autózni. Az erős forgalom miatt Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és az M0-as autóúti csomópont között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki mindkét sávban. Történt egy baleset is az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Szárligetnél, a 44-es kilométernél a külső sávon állnak a sérült járművek. A forgalom az SOS parkolóöbölben ki tudja kerülni a balesetet, de így is lassul a kocsi. Sor. Két munkavégzés miatt is torlódik az M3-as autópálya mindkét oldal, a 60-nál a Budapest felé vezető oldalon mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták az 50-es és az 53-as kilométerek között, a határ felé vezető oldalon pedig az 51-es és az 53-as kilométerek között mozgó terelés mellett csak egy sávon halad a forgalom mindkét oldalon, a kocsisor meghaladta 3 kilométert, úgyhogy türelmet kívánok ott mindenkinek. Egy defektes kamion okoz fennakadást a 4-es főúton Kisújszállás és Karcak között a 157-es kilométernél, irányonként váltakozva tudnak csak haladni. A járművek Szasza írta meg. Köszönöm szépen, hogyha önnek is a közlekedési infója segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630303098.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Törgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és el is indítjuk a délelőtt utolsó óráját, viszont érdemes nagyon figyelni, ugyanis bármikor bekövetkezhet egy Zara Larsson sláger. Ez a mai játékunk tétje. Indulunk, Mark Amber.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden,

a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és itt nálunk lehet a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire páros belépőket nyerni. Nincs más teendő, mint hallgatni minket, és nagyon figyelni. Ugyanis amikor majd a mai napon egy Zara Larsson slágert hallanak, akkor érdemes hívni, telefonálni a 0630 30 30 95 8-at, lehetőleg harmadikként, és hogyha ez sikerül, akkor két könnyű kérdés megválaszolása után már akár ön is, vagy önök is ott lehetnek. Zara Larsson budapesti a Sziget Fesztiválon megrendezésre kerülő koncertjén, úgyhogy tényleg tartsanak velünk, hallgassanak minket és telefonáljanak. Mondom még egyszer, Zara Larsson, figyeljük a mai napon nagyon, és amikor ő énekel, akkor hívjuk a 0630 30 30 95 8-at, és ezzel jó esélye megyünk a budapesti Sziget Fesztivál véli koncertjére. Mikkel Showval folytatjuk ezt tőle, a The Riddle.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2004-es volt az előző dal, Camaro és a Femme Like You, ezt hallgattuk. A francia, ilyen kicsit ilyen arabos virtus jött át abszolút ezen a zenén keresztül, aztán egy picit spanyolosabb, dél-amerikaibb jellegű hangulatban megyünk rá. Az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos dalával Shakira Burnaboy és a Daida nyitja a következő zenei szakaszt a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: Ragyogó napsütés és zavartalanul száraz utazási feltételek várják a közlekedőket is az egész régióban. A fokozódó hőség és a melegedés miatt tompaság, fáradékonyság és persze fejfájás is jelentkezhet, harmadfokú a hőségriadó. A vakító napsugarak miatt elengedhetetlen a napszemüveg használata a volán mögött. Maximum 33-35 fokot is mérhetünk, és nagyon magas lesz az UV-sugárzás is. Igyanak megfelelő mennyiségű folyadékot és vigyázzanak bőrük egészségére.
0: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell továbbra is autózni. Az erős forgalom miatt Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és az M0-es autóúti csomópont között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki mindkét sávban. Történt egy baleset is az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Szárligetnél, a 44-es kilométernél a külső sávon állnak a sérült járművek. A forgalom az SOS parkolóöbölben ki tudja kerülni a balesetet, de így is lassul a kocsisor. Két munkavégzés miatt is torlódik az M3-as autópálya mindkét oldal, a 60-nál a Budapest felé vezető oldalon mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták az 50-es és az 53-as kilométerek között, a határ felé vezető oldalon pedig az 51-es és az 53-as kilométerek között mozgó terelés mellett csak egy sávon halad a forgalom, mindkét oldalon a kocsisor meghaladta 3 kilométert, úgyhogy türelmet kívánok ott mindenkinek. Egy defektes kamion okoz fennakadást a 4-es főúton Kisújszállás és Karcak között a 157-es kilométernél, irányonként váltakozva tudnak csak haladni. A járművek Szasza írta meg. Köszönöm szépen, hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni. Hívható és SMS számunk 0630303098.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Erik Fritz és a Kalami generációkat tett nyitotta be az aerobik iránt. Ez egészen biztos, aki meglátta ezt a klipet, az biztosan beleszeretett abba a bizonyos hangulatba. Na hát a Michael Jackson zenéknek is van egy nagyon különleges hangulatuk, és a 2025-ös Michael című életrajzi film abszolút hozta ezt a hangulatot. Hatalmas kereskedelmi siker lett egyébként ez a film. Világszerte több mint $1 milliárd bevételt ért el. Ezzel ez lett a történelem első életrajzi filmje, amely átlépte az $1 milliárd álomhatárt, valamint a 2026-os év egyik legsikeresebb alkotásáról is beszélünk, melynek főhőseinek elnekünk a következőkben jön Michael Jackson és The Way You Make Me Feel.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 ezer forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ő?

0: is. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Nem érdekes állat a zsiráf?
6: De.
5: Miért teremtette a Jóisten olyanra, hogy ilyen hosszú nyaka legyen?
6: Ez, hogy elérje a leveleket, hogy tudjon táplálkozni.
5: Levéllel táplálkozik? Hát akkor miért nem a postára megy dolgozni? Ott rengeteg levél van.
6: Nem arra a levélre gondoltam.
7: Meg hát akkor felfalná az összes levelet, és senki nem kapná meg. Mondjuk a számlát, hogyha nem kapná meg senki, annak örülne.
5: Annak örülne.
3: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Átalakítja az oktatás irányítást a kormány, felülvizsgálják a 3-as metró meghosszabbításának terveit, és szombattól több villamos közlekedése is változik a fővárosban, már is mondom hogyan. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Gyökeresen átalakítja az oktatás irányítás rendszerét, a kormány írta a HVG. Augusztus 20-án nyílt pályázatot hirdetnek valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. Az új vezetők 5 évre kapnak megbízást. A tankerületek megmaradnak, a Klebelsberg központ középirányítói szerepe azonban megszűnik, és 2027. januárjától az oktatás irányítása közvetlenül a minisztériumhoz kerül. A központ kutatófejlesztő és szakmai háttérintézményként működik tovább. Magyar Péter szerint az átvilágítás túlzott központosítást, lassú beszerzéseket és súlyos pénzügyi problémákat tárt fel. Tavaly több mint 27 milliárd forintos kiegészítő támogatás kellett a tankerületek rezsiköltségeire. Folyamatban van a 3-as metró Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbításának előkészítése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, hogy felülvizsgálják és aktualizálják a főváros korábbi terveit, valamint véglegesítik a kivitelezés ütemét. A beruházásra 80 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre, a fejlesztés pedig a tervek szerint 2030-ig fejeződhet be. Ennek feltétele, hogy a dokumentáció kivitelezésre alkalmas legyen, a két új megállót tartalmazó beruházás teljes költségét az MBH Bank 120-160 milliárd forintra becsüli. A kivitelezőt később nyílt közbeszerzési eljáráson választják ki. A Stadler szakembereivel közösen dolgozik a MÁV azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetőek legyenek. A június végi hőhullámban több jármű akkumulátora túlmelegedett, ezért a védelmi rendszer letiltotta a töltést, és a szerelvények egy része megállás után nem tudott újra elindulni. Azóta átvizsgálták, és szükség szerint kicserélték az akkumulátorokat, tartalékkészletet alakítottak ki, valamint külön üzemeltetési eljárást vezettek be a hőség idejére. A következő időszakban hővédelmi megoldásokat és új akkumulátortöltő modult tesztelnek. Extrém melegben továbbra is előfordulhatnak műszaki leállások. Villamospálya karbantartás miatt szombattól augusztus 19-ig több szakaszban módosul a 12-es, a 12A és a 14-es villamos közlekedése. Augusztus 1-i és 9-e között a Lehel tér és az Angyalföld kocsiszín között nem járnak a szerelvények. Augusztus 10-től 19-ig pedig a 12-es és a 14-es villamos teljes vonalán szünetel a közlekedés. Az érintett szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Káposztás megyéről a belváros felé a 20E, a 30-as, hétköznapokon pedig a 122E autóbusszal is elérhető a 3-as metró, közölte a BKK. Vádat emeltek egy budapesti kórház volt rendészeti vezetője és 4 beosztottja ellen, akik a vád szerint több mint egy éven át pénzt vettek ki az intézmény parkoló automatájából. A rendészek 2022. májusában fedezték fel, hogy a gép bizonyos esetekben nem készít bizonylatot a kivett készpénzre.

0: Ről. Ezután meghamisították az elszámolásokat. A ténylegesnél kevesebb bevételt fizettek be a kórház pénztárába, a különbözetet pedig egymás között osztották szét. Mind az öt vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést és pénzbüntetést indítványoztak. Fokozódik a hőség, miatt fejfájás, migrén és vérnyomás ingadozás is felléphet az arra érzékenyeknél, az UV-sugárzás is nagyon erős, a legmagasabb hőmérséklet ma akár 35 fok is lehet.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Dombóvári úton a Szerémi út felé a Rákóczi hídi felhajtó előtt. Ismét járható viszont a Bécsi út kifelé a Nagyszombat utcánál, de továbbra is félpályás útlezárásra kell számítani. A 19-es és a 41-es villamos helyett a Batthyány tér és a Bécsi út Vörösvári út között pótlóbusz közlekedik. A 17-es villamos nem jár a Bécsi út Vörösvári út és a Szélkálmán tér között. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé Magló térségében karbantartási munkálatok miatt a 6-os főúti csomópontnál pedig baleset miatt csak egy sáv járható, torlódásra kell ott is számítani. Egy defektes kamion okoz fennakadást a 4-es főúton Kisújszállás és Karca között, a 157-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva haladnak a járművek. Hogyha önnek is a közlekedési infója, lát valamit, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, akkor azt írja meg, vagy hívjon, és mondja el 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök infóit is, előre is köszönjük.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mikrofonnál Jekkel Dániel, továbbra is nagyon vadásszuk Zara Larsson slágerét, ugyanis, hogyha ezt meghallja, és telefonál harmadikként két rövid, egyszerű válasszal, már mehet is Zara Larsson Sziget Fesztivál béli koncertjére.

Itt a Sláger FM-en egy klasszikus Madonna Sláger 1986-ból, ami azt jelenti, hogy ez egy 40 éves zene volt, de még mindig nagyon szeretjük. La Isla Bonita. Aztán már megyünk is tovább. Behoztam egy jó hírt, ugyanis ingyenes füzetcsomaggal támogatja az iskola kezdőket. Az első kerület a 12 darabos készlet kifejezetten a budavári diákok igényei szerint lett összeállítva, és különféle típusú, többek között vonalas, négyzetrácsos szótár és kottás füzeteket tartalmaz. A támogatás augusztus 31-ig igényelhető online az ügyfélkapunk keresztül első kerületi elsősöknek. Kezdődik nekik a nagybetűs élet. Szóval Kalandor, ezzel megyünk tovább ennek kapcsán itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan elhangzott, az a bizonyos dal, ami valakinek egy páros belépőt érhet. Zara Larsson, Sziget Fesztivál Béli koncertjére nézzük, kivel játszunk. Halló, halló, Sláger FM.
1: Szia, hallom a Zara Larsson.
0: Szervusz, hogy hívnak téged, elmondod nekem?
1: Én mondom, én Zoltán vagyok.
0: Zoltán vagy. Na, szuper, akkor jó helyen telefonálsz, az a jó hírem. Zara Larssont hallasz.
1: Hát jó lenne, mert közel lakok a Szigethez.
0: És akkor kikukkantanál. Szereted egyébként őt?
1: Igen.
0: Akkor bizonyára fogsz tudni válaszolni arra a bizonyos két kérdésre, ami tovább repít majd remélhetőleg a koncertjegyek irányába. Jó, kezdhetjük?
1: Igen.
0: Az első kérdés úgy hangzik, hogy honnan származik Zara Larsson? Nagyon jó vagy, gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Szuper vagy. Van viszont még egy kérdésem.
1: Igen.
0: Ami kicsit talán könnyebb lesz azért, bízom benne, hogy menni fog akár már elsőre is. Hogy hívják a Sláger FM reggeli műsorának műsorvezetőit? Mind a kettőre kíváncsi vagyok.
1: Oldán Petra és Somogyi Zoltán.
0: Ez a beszéd. Nagyon jó. Hát akkor van egy jó hírem.
1: Jó, akkor megyek végre, jó van.
0: Honnan tudtad, hogy mérszék? Te vagy a harmadik, úgyhogy mehetsz Zara Larsson koncertjére. Halljuk, hogy mennyire örülsznek.
1: Nagyon jó, szuper.
0: Nagyon szuper lesz? Jót fogsz bulizni?
1: Igen, megyek a barátnőm Randrával.
0: Barátnőd, üzensz neki valamit?
1: Hát igen, hogy szeretem.
0: Gratulálunk neked. Megyünk tovább, érkeznek a friss közlekedési és időjárási infók, aztán pedig Pink. Jó szórakozást nektek.
2: Forró, de csendes nyári idő határozza meg a vételkörzetünk városainak időjárását. A tikkasztó melegben fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei. Tompulnak a reflexek és fejfájás, bágyadság is jelentkezhet. A csúcs hőmérséklet a legtöbb településen eléri a 33-35 fokot. Harmadfokú hőségriadó lépett életbe, vörös kód is egyben, úgyhogy segítsenek, ha látnak valakit, aki erre rászorul, és igyanak megfelelő mennyiségű folyadékot, leginkább vizet. Magas lesz az UV-sugárzás is.
0: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tatabánya térségében, valamint Bicske és Biatorbágy között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki mindkét sávban. Két munkavégzés miatt is torlódik a forgalom az M3-as autópályán mindkét oldalon, 60 térségében. A Budapest felé vezető oldalon mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták az 50-es és az 53-as kilométerek között, a határ felé vezető oldalon pedig az 51-es és az 53-as kilométerek között mozgó terelés mellett csak egy sávon halad a forgalom. Mindkét oldalon a kocsisor már meghaladta 3 km hosszúságot. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy Duna híd után a 6-os főúti csomópontnál történt egy baleset, egy kamion és két személy autó ütközött össze a 14-es kilométernél. Emiatt jelenleg csak egy sáv járható, torlódik a kocsisor. Távolabb a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Magló térségében a belső szalagkorlátot javítják, a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, ott is több kilométeres a kialakult torlódás, hossza, kitartás. Mindenkinek 06-30-30-30-95-8. Ide jöhetnek az önök közlekedési info is. Előre is köszönjük őket.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Charlie Puth és Selena Gomez és a We Don't Talk Anymore után. Megyünk tovább egy olyan énekessel, aki alapvetően nem énekesnek készült, viszont elkezdett így énekelgetni, és egyszer csak egy házi bulin jöttek rá arra, hogy azt a kutyafáját, de jó hangja van ennek a srácnak. El tudjuk képzelni ezt a szituációt, amikor már mondjuk némi italozás után elkezdünk énekelgetni, aztán rádöbbenünk arra, hogy neked nagyon jó a hangod, ezzel kéne foglalkoznod, valamit csinálni kéne vele. Na, Tom Grennan csinált vele valamit, például a most következő slágert, ezt tőle, A Little Bit of Love itt a Sláger FM-en.
1: Nagyobb slágerek, változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűség pontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már. NASZ ajándékba?
6: Ó, igazad.

0: Találd el a helyed nálunk. Metu, a pótfelvételiben is.
1: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
2: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Magyar Péter szerint teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet. Napokon belül elindul a megújult MOL-Bubi, és elrajtolt az 58. kék szalagvitorlás verseny. Köszöntöm Önöket, 13 óra van, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A Duna rekord alacsony vízállása miatt akár már ma, de legvalószínűbb, hogy holnap teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A blokkok teljesítményét folyamatosan csökkentik, a teljes leállás mintegy 2000 megawattos kiesést jelentene. A kormányfő szerint ezt egyelőre fedezni lehet importból, mivel Magyarország import kapacitása 3600-3800 megawatt. Az energiaellátás jelenleg a lakosság és a vállalatok számára is biztosított. Közben meghibásodott a Dunamenti erőmű is, ami további 400 megawattos kiesést okoz. A javítás akár egy-két hétig is eltarthat. Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz az energiaellátási műveleti egység mai ülésén. A testület feladata, hogy a rendkívüli hőség és az energiaellátási kockázatok közepette összehangolja szükséges intézkedéseket. Az egységet Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vezeti, aki közölte, már áttekintették a feladatokat, kijelölték a felelősöket és véglegesítették a következő napok intézkedési tervét. A tárca szerint a legfontosabb cél, hogy a családok energiaellátása folyamatos és biztonságos maradjon. A kormány a kialakult helyzetről és a meghozott döntésekről folyamatos tájékoztatást ígért. Pár napon belül elindulhat a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer. A tesztidőszakban több mint 1200 felhasználó próbálta ki az új kerékpárokat és az alkalmazást. A teljes rendszer 5-ből 4,4-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a pedig azt jelezte, hogy a későbbiekben is használná. A legnépszerűbbek az elektromos kerékpárok voltak, de az állítható nyerget és az egyszerű kölcsönzést is kedvelték. Az új alkalmazásban kerékpárfoglalási lehetőség is van. A visszajelzések alapján javítottak az applikáció sebességén és térképes funkcióin, valamint vizsgálják a hagyományos biciklik hajtásrendszerének finom hangolását. Ma reggel 9 órakor elrajtolt Balatonfüredről az 58. kék szalag, Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlás versenye. A több száz hajóból álló mezőnyben 2217 versenyző indult. A legfiatalabb résztvevő 9, a legidősebb 84 éves. A hajósok Balatonkenese, Siófok, a Tihanyi Szoros és Keszthely érintésével térnek vissza Balatonfüredre. A csaknem 152 kilométeres táv teljesítésére 48 óra áll rendelkezésükre. Idén elsősorban a hőség és a gyenge, változó irányú szél nehezíti a versenyt. A mezőny haladása internetes GPS nyomkövetéssel élőben is követhető. Évek óta célzott intézkedésekkel készül a nyári hőhullámokra a fővárosi állat- és növénykert. Az állatok számára árnyékos, szellős és vízzel ellátott helyeket biztosítanak. Emellett növelik az ivóvíz és a lédús takarmány mennyiségét. Az elefántokat rendszeresen locsolják, az orangutánok zuhanyt használhatnak, a pingvinek kifutója fölé pedig árnyékoló vitorlákat feszítenek ki. Több helyen párakapuk is működnek, a jégbe fagyasztott táplálék pedig elsősorban játékos elfoglaltságot jelent az állatoknak. Az állatkertben a sok növény és a vízfelület miatt általában kisebb a hőterhelés, írták. Pikasztó melegben telik a kora délután, felhőket egyáltalán nem látni az égen, a folyamatos melegedés bágyadtságot, fáradékonyságot, migrént vagy akár fejfájást is okozhat. A délutáni csúcsértékek 24-25 fok körül.

0: tetőznek majd. Harmadfokú hőségriadó van érvényben az egész országban.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a Flórián téren a felüljáró alatt. Lezárták viszont a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferdinánd híd megállót, a keleti pályaudvar felé az Andrássy út megállót, és a 73-as trolibusz kihagyja még a nyugati pályaudvar megállót is, úgyhogy érdemes tájékozódni, mielőtt ezekkel a járatokkal járnánk elnénk. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell továbbra is autózni az erős forgalom miatt Tatabánya térségében, valamint Bicske és Biatorbágy között lassulásra kell számítani szokás szerint. A M3-as autópályán mindkét oldalon 60 térségében munkavégzés zajlik, a Budapest felé vezető oldalon mozgóterelés mellett a külső sávot zárták le az 50-es és az 53-as kilométer között, a határ felé vezető oldalon pedig az 51-es és az 53-as kilométerek között mozgóterelés mellett csak egy sávon halad a forgalom, mindkét oldalon 3 kilométert is meghalad a kocsi sorok hossza. Kitartást mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indítjuk az újabb órát a legnagyobb slágerek birodalmában. A mikrofonnál Jekkel Dániel, és továbbra is van lehetőség játszani velünk páros belépőkért Budapest legnagyobb nyári koncertjeire, úgyhogy tartsanak velem ebben az órában is. Dance, Cake by the Ocean, ezzel indulunk.

itt a Sláger FM. Lola Young és a Messi után már megyünk is tovább. Barbara Streisand-del, de előtte még beszéljünk arra, hogy a főváros felkészült a tartós hőségre. A fővárosi vízművek a rekordalacsony dunai vízállás mellett is garantálja az ivóvízellátást. Korlátozásra nincs szükség, de kérik a lakosság felelős vízhasználatát Budapesten is. A budapesti közművek szükség esetén locsolja a villamos sineket, az útbork alatti munkákat pedig éjszakára ütemezik, és ahogy kinéztem az előbb a Sláger FM stúdiójának ablakán, azt láttam, hogy itt is ment olyan autó, ami locsolta az aszfaltot, hogy ne melegedjen túl, úgyhogy biztonságban vagyunk, ezt mondhatjuk, de ettől függetlenül sapka, napszemüveg, víz és árnyék, ezen jelszavak mentén éljük a mai napunkat, és akkor most jön Barbra Streisand és a Woman in Love.

Sabrina Carpenter és a Tears, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán megyünk tovább, is érkezik hamarosan a tavalyi év egyik legnagyobb felfedezetje, Chappell Roan és a Pink Pony Club. A friss időjárási és közlekedési infók után vele folytatjuk.

0: Tűző napsütésben és száraz kánikulában telik a kora délután. Esőre vagy felhőre a nap hátra lévő részében nem számíthatunk. A tartós melegedés miatt teljesítőképesség csökkenés, bágyadtság, keringési panaszok és migrén is felléphet. A hőmérséklet hamarosan eléri a maximumot vételkörzetünkben. 34-35 fok körül alakulnak majd a maximumok. Vörös kód van, illetve harmadfokú hőség riadó, úgyhogy ezekre mindenképpen figyelni kell. A szabadban tartózkodóknak erősen ajánlott gondoskodni a bőrük védelméről. Az UV-sugárzás is erős.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a Flórián téren a felüljáró alatt. Lezárták viszont a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferdinánd híd megállót, a keleti pályaudvar felé az Andrássy út megállót, és a 73-as trolibusz kihagyja még a nyugati pályaudvar megállót is, úgyhogy érdemes tájékozódni, mielőtt ezekkel a járatokkal járnánk elnénk. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelés kell továbbra is autózni az erős forgalom miatt Tatabánya térségében, valamint Bicske és Biatorbágy között lassulásra kell számítani szokás szerint. A M3-as autópályán mindkét oldalon 60 térségében munkavégzés zajlik, a Budapest felé vezető oldalon mozgóterelés mellett a külső sávot zárták le az 50-es és az 53-as kilométer között, a határ felé vezető oldalon pedig az 51-es és az 53-as kilométerek között mozgóterelés mellett csak egy sávon halad a forgalom, mindkét oldalon 3 kilométert is meghalad a kocsisorok hossza. Kitartást mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger! Sláger! Sláger FM! Minden, amit szeretünk!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Juanes és a La Camisa Negra, a kolumbiai énekes egyik legismertebb virágszerte sikert aratú dalát hallgatok. A fülbemászó latin pop és rock elemeket ötvöző szerzemény a megjelenésekor Latin Amerika mellett számos európai ország slágerlistáján is az érre tört. Egyébként egy elhagyatott szerelőről szól, aki fekete ingben gyászolja a tönkrement kapcsolatát. Ez volt tehát a La Camisa Negra. Aztán most megyünk tovább a 2010-es évek sikercsapatával, akik már feloszlottak így a közös munka gyümölcseit. Nem tudjuk már újabban élvezni, de a régebbiek azért megvannak. Még 2016-ból szól most a Margaret Island, és tőlük a Veled minden.

0: fel, ezt hallgatjuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Stini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
4: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés.

0: A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Elkezdődött a Magyar Állami Operaház átvilágítása. A medencetöltés és az automosás mellőzését kéri a miniszter, és vízkorlátozás lépett életbe Szentendre, Kismányváros részében. 14 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Szakértői csapat kezdte meg a Magyar Állami Operaház működésének átvilágítását. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy a vizsgálatot az intézmény dolgozóitól érkező folyamatos visszajelzések után rendelték el. Az átvilágítás során várhatóan az operaház gazdálkodását, működésének átláthatóságát és a munkavállalók körülményeit is megvizsgálják. A miniszter szerint a felelős gazdálkodás és a dolgozók számára biztonságos környezet alapvető feltétele annak, hogy a kulturális intézmények megfelelően működjenek. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak és szükség esetén intézkedéseket hoznak. A medencék feltöltésének, az autómosásnak és néhány napig a sportpályák locsolásának mellőzését kéri Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter szerint a tartós aszály, a megnövekedett fogyasztás és a Duna alacsony vízállása egyre nagyobb terhet ró a vízellátó rendszerekre. Emiatt csökken a kitermelhető víz mennyisége, ami egyes térségekben fennakadásokat okozhat a lakossági ellátásban. A miniszter közölte, hogy az állami víziközműszolgáltatók vezetőivel áttekintették a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy mindenki számára biztosított maradjon az ivóvízellátás. Mindeközben már vízkorlátozást vezettek be Szentendre Pismányváros részének felső területein, mert a fogyasztás meghaladta a víztermelő és elosztó rendszer kapacitását. A Ribizli utcáig nyomáscsökkenés és átmeneti vízhiány is előfordulhat. Az ideiglenes ellátás érdekében lajtos kocsikat helyeztek ki a Cseresznyés út 180 számnál és az út végén. A szolgáltató szerint a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkenhet az ivóvíztermelés. Itt is kérték a lakosságot, hogy mellőzzék a medencetöltést, az automosást és az utak locsolását. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat, a járművek kocsi szekrénye Szolnokon készült, a végső összeszerelést pedig a Stadler lengyelországi üzemében végzik. Összesen 11 ötrészes motorvonat érkezik, amelyekkel 2028-ig teljesen lecserélik a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron útvonalakon közlekedő flottát. Az új szerelvények klimatizáltak, alacsony padlósak, első és másodosztályú távolsági ülésekkel készülnek. Ezek lesznek Magyarország első teljesen akadálymentes és teljes hosszában kamerával felszerelt Intercity vonatai. A beszerzést az Európai Beruházási Bank hiteléből finanszírozza a Gyesev. Megnyílt a Magyar Nemzeti Múzeum Amerikai Álom Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 című időszaki kiállítása. A tárlat az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójához kapcsolódva mutatja be a magyar-amerikai kapcsolatokat, valamint az emigráció és a diaszpóra történetét. A tárlat november 1-ig látogatható. Gőzerővel tombol a forróság, csapadéknak és felhőknek a legkisebb nyoma sincs, mivel a hőségben lankadhat a figyelem, tartsák meg a megszokottnál nagyobb követési távolságot az utakon, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű vizet és gyümölcsöket. Érdemes a bőrünk egészségére is odafigyelni, mert extrém magas lehet az UV-sugárzás. Vörös kód van érvényben, illetve harmadfokú hőségriadó, 35 fok lesz a maximum.
4: A 47-es és a 49-es villamos újra a teljes útvonalán közlekedik. Balesetben sérült gépjárművet kell viszont kerülgetni a Szentendrei úton befelé a Kaszás dűlőnél. Korlátozásra készül a minden arra közlekedő a Mátyáshegyi úton, a Kolostor útnál. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Az M0-as autóút keleti szakaszán az M5-ös autópálya felé Maglót közelében csak egy sáv járható. Torlódásra készüljön mindenki, karbantartás zajlik ott, ez áll a dolog hátterében. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között továbbra is terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok

0: és Bicske között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki mindkét sávban. Történt egy baleset a 71-es főúton Aszófő közelében, a 46-os kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Vigyázzanak magukra, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folyamatos folyadékpótlás, árnyék, szalmakala, baseball sapka, napszemüveg. Nagyjából ilyen szavakat tudok mondani, ami ebben a melegben tud segíteni. Jekkel Dániel vagyok, és természetesen a legnagyobb slágerek változatosan ebben az órában is kitartanak. Billie Eilish és a Birds of a Feather az első.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Épp a Sláger FM, Dua Lipa és a Training Season ez szólt, aztán már is megyünk tovább, de előtte hoztam egy jó hírt, ugyanis a nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbították a Városligeti szabadtéri mozizást. A szervezők 8 újabb vetítéssel várják a közönséget, így augusztusban szerdánként, péntekenként és szombatonként 18 órától lehet filmezni. A programban olyan klasszikusok szerepelnek, mint a Macskafogó, a Kung Fu Panda, a Ponyvaregény, valamint a Négyesküvő és Egy temetés. Az eseményeken a részvétel továbbra is ingyenes, mindez tehát a Városligeti szabadtéri mozi. Man at Work, Down Under, ezzel folytatjuk.

Üdvözöljük! Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Ocean-a és a Cry Cry Cry után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók. Majd a Ketszájjal és a Gabriellával folytatjuk.
1: Mára extrém hőséget jósoltak, nem győzük elégszer elmondani. 34-35 fok is lehet vételkörzetünkben, zavartalan kánikula uralkodik. Az utak állapota a száraz időnek köszönhetően kifogástalan, így a munkából hazaindulók fennakadásmentes haladásra számíthatnak. Ugyanakkor a hőség miatt dekoncentráltabbak lehetünk, tartsák meg a követési távolságot. És szintén jelentkezhet migrén, bágyadtság vagy vérnyomás problémák a kánikula miatt. Indokolta jóval több folyadékfogyasztás a mai napon, hogy hidratáltak maradjunk.
0: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Picske között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki mindkét sávban. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala 60 térségében, az 51-es és az 53-as kilométerek között. Mozgó terelés mellett csak egy sávon lehet haladni, a kocsisor 3 km hosszú jelenleg. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében burkolatjeleket távolítanak el, a 73-as és a 74-es kilométerek között a külső sávot lezárták, a munkavégzés helyszíne mögött 3 km-t meghaladó torlódás alakult ki. Az M0-áson a keleti szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Magló térségében a belső szalagkorlátot javítják, a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, több kilométeres ott is a kialakult torlódás hossza. Kitartást mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

a Sláger FM-en a nemrégiben Budapesten is fellépett War Republic és az All the Right Moves után hadd hívjam fel mindenkinek a figyelmét a Sláger FM nyereményjátékára, ahol a résztvevők egy életre szóló Hollywood Vampires élményt nyerhetnek. A játékhoz a Hollywood Vampires SMS elküldése szükséges. A Sláger reggelben naponta visszahívott hallgatóknak két kérdésre kell helyesen válaszolniuk Londonról és a zenekarról. A sikeres válaszadók pedig páros belépőt nyerhetnek a zenekar szeptember 8-ai budapesti koncertjére, és esélyessé válnak a fődíjra, amely egy londoni utazást és a sztárokkal való találkozást tartalmazza augusztus 10-e és 13-a között, úgyhogy várjuk tehát az SMS-eket Hollywood Vampires 0303030958, és mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, hogy ő kerüljön visszahívásra a holnapi Sláger reggelben akár. Folytatjuk az AHA-val, tőlük most a Take a Meeting-on.

0: A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rock legendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Mit adjunk Csabieknak NASA ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Oh, nem már. NASA ajándékba?
7: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
8: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
9: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Ez a dal ismerős, ugye?
11: Haj, rózsa volt.

0: Felülvizsgálják a 3-as metró meghosszabbításának terveit, tilos belépni a Duna szabaddá vált meder szakaszaira, és átalakíthatják a Fidesz parlamenti frakciójának 10-15%-át. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Folyamatban van a 3-as metró Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbításának előkészítése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, hogy felülvizsgálják és aktualizálják a főváros korábbi terveit, valamint véglegesítik a kivitelezés ütemezését. A beruházásra 80 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre, a fejlesztés pedig a tervek szerint 2030-ig fejeződhet be. Ennek feltétele, hogy a dokumentáció kivitelezésre alkalmas legyen. A rekord alacsony vízállás miatt szabaddá vált Dunameder nem használható kirándulásra, sportolásra vagy más szabadidős célra, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Az ivóvíz bázisvédelmi területeket érintő meder szakaszokra jogszabály tiltja a belépést. A társaság szerint ezek a sérülékeny területek a kritikus infrastruktúra részét képezik, védelmük pedig több mint 2 millió ember biztonságos ivóvízellátásának alapfeltétele. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. A 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között közlekedhetnek az ország közútjain. A korlátozás szombaton délután 3-tól este 10-ig, valamint vasárnap reggel 6-tól este 10-ig továbbra is érvényben marad. Az intézkedés célja, hogy a sofőrök könnyebben elérjék a megfelelő pihenőhelyeket, és csökkenjen a szállított áruk károsodásának veszélye. A Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának 10-15%-át érintő fokozatos átalakítást terveznek, írta az Infostart. Bóka János frakcióvezető szerint a következő időszakban az energetikai és gazdaságpolitikai kérdések kerülnek előtérbe, ezért ezeken a területeken jártas szakpolitikusokat szeretnének a parlamentbe juttatni. A lemondott frakcióvezetőt Gulyás Gergelyt arra kérte, hogy maradjon a képviselőcsoport tagja, és továbbra is aktívan vegyen részt annak munkájában. Tombol a nyár, egyre többen vannak közvetlen napsugárzásnak kitéve, mégis a magyarok 48%-a soha nem vett részt melanoma szűrésen vagy bőrgyógyászati anyajegyvizsgálaton. Ugyanakkor egyre többen ismerik a fényvédelem fontosságát. Derült ki egy friss kutatásból, amelynek részleteit dr. Kósa Péter, az Afidea bőrgyógyásza ismertette a Sláger FM-nek.
1: Budapesten évente körülbelül 600 új melanomás beteget diagnosztizálunk. Veszprém vármegyében ez körülbelül 100. Ennek oka részben az, hogy jóval kisebb a lakosságnak a száma. Másrészt meg azért Budapestre sokan bejárnak, és nagyon sok anyagcélú állomás működik. Itt tehát valószínűleg a statisztika miatt is Budapestre adhatja ezeket a bőrdaganatoknak kb. 90%-át a napnak az UV hatása és a szoláriumoknak az UV hatása okozza. 9 bőrdaganat megelőzhető lett volna egy megfelelő UV védelembe, és ez egy nagyon nagy arány. Figyeljük az anyajegyeinket, és hogyha bármi változást észreveszünk benne, tehát hogyha azt látjuk, hogy megváltozott az anyajegynek a mérete, megváltozott az alakja, besötétedett az anyajegy, ezek mindig fontos tényezők.
0: A szakértők rendszeres önvizsgálatot, éves bőrgyógyász ellenőrzést és magas faktorszámú fényvédő használatát javasolják. Tűző, napsütéses, forró időben telik a délután, a hazaindulók akadálytalan száraz út viszonyokra számíthatnak, viszont harmadfokú a hőségriadó, 34-35 fok is lehet és magas az UV-sugárzás.
2: Korlátozásra kell számítani a harmadik kerületben, a Mátyáshegyi úton, a Kolostor útnál a 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Picske között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Mindkét sávban munka végeznek az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, 60 térségében emiatt torlódik a forgalom. Az 51-es és az 53-as kilométerek között mozgó terelés mellett csak egy sávon lehet autózni, ott a kocsisor meghaladta 3 kilométert. Az M5-ösen a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében burkolatjeleket távolítanak el, a 73-as és a 74-es kilométerek között a külső sávot lezárták, a munkavégzés helyszíne mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös felé Maglódnál a belső szalagkorlátot javítják, a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, több kilométeres ott a kialakítás.

0: kialakult torlódást, türelmet, kitartást mindenkinek, és megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékot vigyenek magukkal ebben a melegben. Ez nagyon fontos.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Jekkel Dániel vagyok. Köszönöm, hogy erre az órára is minket választanak, és meghallgatjuk közösen. Például Lady Gaga-t és a The Dead Dance-t. Ez lesz a második zene ebben az órában, a Sunroof pedig Nicky Jor és Daisy közöse. Már el is indult.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt most Eric Carmen és a Hungry Eyes. Szépen lassan lejár a tesztidőszak, és napokon belül elindul az új generációs MOL Bubi közpringa rendszer, mert hogy sikeresen zárta a tesztidőszakot, a több mint 1200 válaszadó 4,48-as elégedettségi mutatóval értékelte a szolgáltatást, 86%-uk pedig a jövőben is használná Budapesten. A legnagyobb népszerűségnek természetesen az elektromos rásegítésű kerékpárok örvendenek, a felhasználók dicsérték az új alkalmazás átlátható felületét és kényelmi funkcióit, a visszajelzések alapján pedig a fejlesztők már több sebesség és térkép funkciót is optimalizáltak a MOL Bubi kapcsán, úgyhogy napokon belül el fog indulni az új rendszer bringázásra, MOL Bubizásra fel. Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love, ez érkezik itt a Sláger FM-en egy picivel 3:45 után.
1: Hello, we're Coldplay.
2: Ez a
3: amit szeretünk.

0: Touch and go, would you?
1: Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán most érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Ray Dalton és a Blood Running nyitja a következő zenei szakaszt. Az óra második felét itt a Sláger FM-en, tartsanak továbbra is velünk!

0: A délután második felében is változatlanul tartja magát a forróság, száraz és napos az időjárás, a csúcsforgalomban útnak indulók teljesen száraz aszfaltra, és kiváló látási viszonyokra számíthatnak az egész régióban, viszont a vakító napsütés miatt érdemes napszemüveget viselni. Nem csak vörös kód lépett életbe, hanem harmadfokú hőségriadó is van jövő hét keddig, úgyhogy ennek megfelelően fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, a hőségben inkább az árnyékot keressék, az UV-sugárzás is nagyon magas, 35 fok lehet a maximum.
1: Korlátozásra kell számítani a harmadik kerületben, a Mátyáshegyi úton, a Kolostor útnál a 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Picske között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Mindkét sávban munka végeznek az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, 60 térségében emiatt torlódik a forgalom. Az 51-es és az 53-as kilométerek között mozgó terelés mellett csak egy sávon lehet autózni, ott a kocsisor meghaladta 3 kilométert. Az M5-ösen a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében burkolatjeleket távolítanak el, a 73-as és a 74-es kilométerek között a külső sávot lezárták, a munkavégzés helyszíne mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös felé Maglódnál a belső szalagkorlátot javítják, a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, több kilométeres ott a kialakult torlódás. Türelmet, kitartást mindenkinek, és megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékot vigyenek magukkal ebben a melegben, ez nagyon fontos.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Viszont itt jött az ideje elfele annak, hogy Katának átadjuk.
1: Hello!
2: Mehettek is,
1: tudjátok, mit vettem észre egyébként, hogy ma mindenki nagyon-nagyon durván tompa volt, beütött a kánikula, úgyhogy Daninak most nem megbocsát.
0: Agyon
1: meg magunknak vágott. Is, ugye? Első körben.
0: Így van, igen.
2: Nekem agymenésem volt most a villamoson, meg a villamost várva a hőségben, arra gondoltam, hogy annyira jó, hogy mi nők jöttünk a Vénuszról, és ti férfiak a Marsról, mert hogy a Vénuszon 460-465 Celsius
1: fok
2: van. Ja, hogy
1: jobban kéne, hogy bírjuk.
2: Igen.
0: És mert a Marson mennyi van?
2: Hát ott maximum plusz 20, de inkább a mínusz tartomány az, ami...
0: Ezért van az, hogy a férfiak őrület. Jobban bírják a hideget, a nők pedig a meleget?
1: Meg a meleget. Hát igen, ez egy jó
2: hozzá
1: felvetés.
2: Hozzá kéne szoknunk, igen.
1: Nekem már lehet. Az is nagyon érdekes tényező, hogy Kata, ennyi mindent tudsz a bolygókról.
2: És hogy amatőr csillagászként ez kötelező, ne viccelj.
0: Az milyen? Nézegeted az ablakból, vagy erkéről egy ilyen hatalmas nagy periszkópról a különböző bolygókat?
2: Nem, mert egy ideig tagja voltam az MCL-nek, a Magyar Csillagászati Egyesületnek.
1: Az igen.
2: Engem nagyon-nagyon érdekelt a csillagászat. Egyszer még gyerekkoromban voltam a planetáriumban. Sajog a szívem, hogy annyira jó lenne, hogyha sikerülne ez a rekonstrukció, és megint lehetne menni, és utazni a világűrbe. És én szentül meg voltam róla győződve, hogy bennünket épülettel együtt kilőttek a világűrbe, és onnantól kezdve nekem így a csillagászat volt a minden. És még a gimiben is akartam csillagász lenni, csak a matek tanárom felvilágosított, hogy ahhoz egy kicsit többet kéne tudni a matekból.
1: Hát, vannak ilyen hátulütői a dolognak, az biztos.
0: Kis katasztóriai című rovatunkat hallották, ezzel mi?
2: Kis katasztrófa, igen.
0: Megköszönjük mindenkinek a mai figyelmet. Hétfőn fogunk újra ebben a felállásban, felülésben találkozni, úgyhogy akkor is számítunk mindenkire hétfőn 10-től. Mondanál még valamit, Ági?
1: Nem, én is búcsúzom, és köszönjük a figyelmet.
0: Köszönjük szépen. Katta, te mondanál valamit, te majd mondasz négy után. Ciao.
2: Sziasztok!

0: haza menni?
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
0: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz, és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűség pontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu a pótfelvételiben is!

0: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HUB projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
2: Sláger FM.
3: A reklám után.
2: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Újraindulhatnak a Bajor Magyar

0: Bajor kormányfővel tárgyalt Budapesten. Közlése szerint Bajorország a német tartományok közül Magyarország legfontosabb gazdasági partnere. Az éves kereskedelmi forgalom 16,4 milliárd euró, a közvetlen befektetések értéke pedig 7,5 milliárd euró. Magyarországon legalább 140 bajor vállalat működik, amelyek 57 ezer embernek adnak munkát. A felek az autóipar, a felsőoktatás és az európai gazdaság versenyképességének kérdéseiről is egyeztettek. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában teljesen leállhat a paksi atomerőmű. A vízszint már 28 cm-rel az eddigi 2018-as rekord alatt van, ezért a hűtővíz kiemelését végző szivattyúk működése egyre nehezebbé vált. Az erőmű jelenleg a harmadik készültségi fokozatban működik, a negyedik elérésekor azonban minden blokkot le kell állítani. Az álló blokkok biztonságos hűtéséhez jóval kevesebb víz szükséges. Ez szükség esetén külön szivattyú rendszer biztosítja. A szakemberek szerint a blokkok a vízszint emelkedése után néhány napon belül fokozatosan újraindíthatók. Országos megfigyelési program indul az intenzív terápiás osztályokon kialakuló fertőzések monitorozására. Július elejétől szeptember végéig valamennyi érintett kórház adatokat gyűjt a betegforgalomról, valamint az ellátással összefüggő tüdőgyulladásokról, véráram és húgyúti fertőzésekről. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által koordinált program célja a fertőzések megelőzése, az infekciókontroll fejlesztése és a betegbiztonság erősítése. Vizsgálják az antibiotikum kezelések felülvizsgálatának gyakorlatát is, az intenzív osztályokon kezelt betegek súlyos állapota, az invazív eszközök és a széles spektrumú antibiotikumok használata növeli a fertőzések és a gyógyszerrezisztencia kockázatát. Pár napon belül elindulhat a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer. A tesztidőszakban több mint 1200 felhasználó próbálta ki az új kerékpárokat és az alkalmazást. A teljes rendszer 5-ből 4,4-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a pedig jelezte, hogy a későbbiekben is használná. A legnépszerűbbek az elektromos kerékpárok voltak, de az állítható nyerget és az egyszerű kölcsönzést is kedvelték. Az új alkalmazásban le is lehet foglalni a kerékpárokat. Augusztus 1-én szombaton megtartják a 44. Lidl Balaton átúszást, közölte a Budapest Sportiroda. A döntést a Hungaromet előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitánysággal egyeztetve hozták meg. Az időpontváltozás miatt felszabaduló helyek függvényében mindhárom távra újra nyitották a nevezést. Jelentkezni a létszámkorlát eléréséig legkésőbb péntek délig lehet. A szervezők arra figyelmeztetnek, hogy a hullámzó Balatonban való úszáshoz nyílt vízi tapasztalat szükséges. Az úszó folyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, amelyeknél a résztvevők megpihenhetnek, valamint vizet és szőlőcukrot kaphatnak. Szeptember 4-e és 6-a között csaknem 50 programmal várják a látogatókat a 18. kerületi városnapokon. A Bókai Kertben rendezett ingyenesen látogatható fesztiválon koncertek, gyerekprogramok, kézműves árusok és főzőverseny is lesz. Fellép többek között a Groove House, a Hősök, az Anna and the Barbies, a Compact Disco, Radics Gigi és Rácz Gergő is. Mindemellett táncosok és utcai zenei produkciók is színesítik a programot.
1: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy milyen az idő odakint. Tehát 37 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, úgyhogy tényleg rekkenő a hőség. Nehéz elképzelni, hogy lehet még ennél is melegebb, de lehet. Holnap-holnap után még emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy könnyen lehet, hogy akár a 40 fokot is elérjük majd napközben, de még a következő hétre is kánikulát ígérnek a meteorológusok, csak a hét vége felé kezd el csökkenni egy picit a napközbeni hőmérséklet, de akkor is 30 fok fölötti értékeket fogunk mérni, csapadék pedig nem érkezik. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Székesfehérvár belterületén a 7-es számú főúton, a Budai út és a Titeli út kereszteződésében két személyautó karambolozott. A városból kivezető oldalon csak egy sávon haladhatnak a járművek, és korlátozásra készüljenek Soroksáron és a Tárcsás utcában a Templom utca közelében vízcsőtörés miatt. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM vételkörzetében útrakelők jó hírem van, zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a H5-ös hév jövő hét péntekig csak Kaszásdűlő és Szentendre között közlekedik. A Batthyány tér, illetve a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A H6-os hév augusztus 10-éig csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak. A ceglédi vonalon a nyár végéig módosult a menetrend, a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonat Rostock, Csak, Kőbánya, Kispestig járnak és onnan is indulnak. Az

0: extrém hőség miatt javasoljuk utasainak, hogy elegendő ivóvízzel keljenek útra. A saját kulacsokat több mint 300 vasút és buszállomáson lévő ivókútnál lehet megtölteni. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Lementének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután, és folytatódik a koncertélmények nyara, úgyhogy ha szeretnének még egy kiadós koncertélményt biztosítani maguknak, akkor legyen kész közelben a telefonjuk. Indul az óránk, jön George Ezra, előtte azonban Szamber dala.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Taylor Swift énekelt nekünk, akit képzeljük elraboltak. Na, nem az énekesnőt, hanem az énekesnő karton figuráját. Egy férfi Kaliforniában besétált egy fagylaltozóba, hóna alá csapta az énekesnőt ábrázoló karton figurát, és egyszerűen kisétált az üzletből. Hát ekkora sztár Taylor Swift, hogy mik vannak, elképesztő. No, de mit szólnának hozzá, hogyha kirándulnánk egy kicsit? Ugye ilyenkor, amikor ilyen rekkenő a hőség odakint, nem esik jól túrázni. Napközben. Este azonban, amikor a hőmérséklet elkezd csökkenni, és egyre balzsamosabbá válik az időjárás, akkor jól esik sétálni, túrázni egy nagyot, akár a telihold fényénél. Hát naplemente sétára invitálnak bennünket ma a Sashegyen. 7 órakor indul majd ez a mini kirándulás a sashegyi látogatóközponttól, úgyhogy most még van idejük előkeresni egy kényelmes túracipőt. Egyébként mindössze 850 méter lesz a túra hossza, és hát miközben sétálunk a hegy szirtjei felett kanyargó vadvirágokkal szegélyezett ösvényen, gyönyörködhetünk Budapest káprázatos panorámájában, ahogy lassan lenyugszik a nap, felkel a telihold, és kigyúlnak a város fényei, tehát 7 órától irány a Sashegy. Itt a Sláger FM-en pedig irány a 80-as évek, már is az Alphaville dalával idézzük fel a régi szép időket, jön a Sound Like a Melody.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Fú, de régen hallottam ezt a Rihanna dalt. Ez volt a California King Bad itt a Sláger FM-en Rihannától, a barbadoszi énekesnőtől 15 éve, hogy megjelent ez a dal. Ez pedig a Sláger délután, és remélem, hogy mindenki rajtra készen áll, nem csak azért, mert indul hazafelé a munkából, hanem azért is, mert várja a kedvencét énekelni. Tart ugyanis a koncertélmények nyara, és még mindig vannak belépőink Móbi és Lenny Kravitz koncertjére, vagy éppen a Szigetre, ahol a Faithless, a Morcsiba, a Somber, Zara Larsson, Natasha Bedingfield és Louis Capaldi is fellép, nem beszélve a Florence and the Machine-ről, szóval megéri résen lenni és azonnal tárcsázni, amikor meghallják a felhívást, aztán tudják csak két kérdésre kell tudni a választ, és már lehet is koncertre menni. No, de itt a Sláger FM-en már is jön infoblokkunk, utána pedig Lloyd Alával megyünk tovább, mert minden nap ránk fér a szerencse, jön majd a Get Lucky. Szerencsés az, akinek van légkondija, mert őrült meleg van most odakint. 37 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Viszont az jó hír, hogy ma már ennél nem lesz melegebb, sőt napnyugta után szépen lassan csökkenni kezd a hőmérséklet, a hajnali órákban pedig 22-23 fok lehet a leghűvösebb órákban, de aztán holnap megint csak perzselő lesz a napsütés, és 37-38 fokig emelkedik a hőmérséklet, és rossz hír, hogy szombaton vasárnap még ennél is melegebb lehet. Könnyen meg lehet, hogy nem csak elérjük, de át is lépjük majd a 40 fokot, úgyhogy készüljenek, nagyon megterhelő lesz a hétvége, mindenképpen valamilyen hűsítő programot keressenek. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a Szépvölgyi úton lefelé a Kolosi térnél. A Bécsi út előtt a külső sáv ezért nem járható. Lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát, a Templom utca és a vasúti átjáró közt csőtörés miatt, viszont megnyitották a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca közt, viszont továbbra is útszűkület nehezíti itt a haladást, mert itt is javítják a vízvezetéket. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Döbrentei térig, a Közraktár utcában befelé, a pesti alsó rakparton a Szabadság hídtól a Lánchídig, illetve délfelé a Szent István parktól az Erzsébet hídig, de a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként ugyancsak torlódik a forgalom. Figyeljenek arra is, hogy a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt lezárták a buszsávot, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható, és lezárták a 11. kerületben a Baranyai teret körben felújítás miatt, és a Bali Sándor utcát is, mert itt meg a vízvezeték újítják fel. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: ATB dala szólt a Hold You itt a Sláger FM-en az ezredfordulóról. Melyik zenei korszak a kedvencük? Tetszenek önöknek az újabb zenék, és az újabb zenei irányzatok közül melyik a kedvencük? Most akár ezt is elmondhatják nekünk, hiszen kitölthető a zenei kvízünk, aki pedig kitölti, az beleszólhat abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en, hiszen maximálisan az önök zenei ízlésének megfelelően szeretnénk alakítani a zenei kínálatunkat, úgyhogy köszönjük szépen a segítségüket, és hát a népmesei mondás ezúttal is érvényes, jó tett helyébe jót várj, a zenei kvízt kitöltők között egy gárdonyi, egy mátrafüred és egy siófoki nyaralás is gazdára talál, már ezért is megéri elbíbelődni ezzel a kis játékkal. Itt a Sláger FM-en pedig hamarosan jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de most az Irie Maffia dala szól, a Volt egy álmom.
1: Volt egy

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
6: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Oh, nem már, NASZ ajándékba?
8: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
9: Leander szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki szimfonikus zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
12: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Az élő környezetért felelős miniszter a vízpazarlás mellőzését kéri. Közzétették az országban található klimatizált helyiségek listáját.

0: Társaságok vezetőivel találkozott, akik jelezték, hogy a rendszerek nehezen bírják a megnövekedett fogyasztást, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig csökken a kitermelhető víz mennyisége, ami ellátási fennakadást okozhat. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT már jelezte, hogy reggel Szentendrén, Leányfalun és Tahitótfaluban másodfokú vízkorlátozást vezettek be, amelyet később a Pilisi medence területére is kiterjesztettek. Elsőfokú készültség van Szadán, Erdőkertesen, Veresegyházon, Őrbottyánban, Csomádon és Gödön, valamint a nyugat-nógrádi működési területen is. Szentendre Pismány magasabban fekvő részein vízhiány alakult ki, amely jelenleg több mint 500 főt érint. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A katasztrófavédelem összesen 2254 helyiséget nevez meg. Köztük klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket is, egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. A MÁV csoportvízosztással készül a harmadfokú hőségriasztásra több helyszínen. Naponta 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a miskolci tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon térítésmentesen osztanak ásványvizet, ahogy a fővárosi és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító buszállomásokon. Számos vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. A Hungaromet veszélyezéséből kiderül, hogy vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet. Folyamatban van a 3-as metró Rákospalota-Újpest állomási történő meghosszabbítására szóló kivitelezési közbeszerzés előkészítése, valamint a Budapest által korábban elkészített tervek felülvizsgálata és aktualizálása, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv alapján a projektre 80 milliárd forint ICO plusz uniós forrás áll rendelkezésre, és a fejlesztés 2030-ig fejeződhet be, ha a tervek kivitelezésre alkalmasak. A technológiai feltételek a nyílt közbeszerzésen kiválasztott kivitelező biztosítja. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a Kemencén csütörtök hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként is ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett működő Nostra BV Kft. Munkatársai kiderítették, hogy egy lakóház közelében mintegy 30 négyzetméteren ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a ház udvari kerti csapjáról megkezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre érkezett, a tüzet eloltották, megakadályozva, hogy a lángok a népszerű kirándulóhelyként ismert Pestvár megyei településre átterjedjenek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Hát fokozódik a hőség, napról napra egyre melegebb lesz a következő napokban is. Holnap akár 37-38-39 fok is lehet, de szombaton, vasárnap még akár a 40 fokot is elérhetjük majd. Nem lesz felhő fölöttünk, a légmozgás sem élénkül meg, szóval semmi nem hoz enyhülést, csak az éjszakák, de azok sem sokáig. Holnap 22-23 fokra ébredünk majd, viszont hétvégén és jövő hét elején 25-26 fok lesz a korra reggeli órákban, ilyenkor pedig a nyitott ablak és a kereszthúzat sem sokat segít. Szétnézünk az utakon, sokan haladnak az M7-es autópályán a Balaton felé, Budaörs és Érd között tapasztalható torlódás, de telítettek a sávok a délutáni forgalomban az M0-ás déli szektorának sávjain is, az M3-as felé vezető oldalon, az M7-es csomópontjánál és Gyál térségében. Aszfaltoznak is az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé Nagy Tarcsa térségében, az 55-ös és 56-os kilométer között csak egy sáv járható, és már egy kilométeres itt a torlódás. A fővárosban baleset van a Szépvölgyi úton lefelé a Kolosi térnél, ezért a Bécsi út előtt a külső sáv nem járható. Soroksáron a Tárcsás utcát zárták le, a Templom utca és a vasúti átjáró közt csőtörés miatt, ezért a 135-ös autóbusz is terelve közlekedik és nem érinti a Tárcsás utca megállót, és útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál vízvezeték javítás miatt. Az itt közlekedő 165-ös autóbusz is terelve jár és nem érinti a Kolostor út megállót. Figyeljenek arra is, hogy tart a vízvezeték javítása a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A sláger délután folytatásában pedig Alex Warren készül arra, hogy megmutassa nekünk legújabb dalát. Már is érkezik a Passenger, előtte azonban Miley Cyrus-től kapunk egy csokor virágot, majd szedünk magunknak vele együtt. A Flowers indítja az órát. Kiskata vagyok. Sláger.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Egy jó tanács Bobby McFerrintől, ez volt a Don't Worry Be Happy hit a Sláger FM-en, és nekem is van egy jó tanácsom, ne üljünk otthon a hétvégén, hanem kicsit mozduljunk ki, például azon a napon, amikor Larry Kravitz is föllép majd itt Budapesten, azaz vasárnap, részt vehetünk majd egy különleges vezetett sétán, egy olyan épületbejáráson, amire máskor nem nagyon van lehetőségünk. Európa legrégibb, folyamatosan működő rabbi tanodáját ismerhetjük meg. A séta keretében szélesre nyílnak az országos rabbi képző zsidó egyetem kapui, hogy aztán az épületet lépésről lépésre bebarangolhassuk. A vörös téglásház sokat megélt tereiben járva ízelítőt kapunk az egykori rabbi képzős diákok mindennapjaiból, a héber betűvetés különleges világából, továbbá az intézet történetének legsötétebb hónapjairól is. Jó szívvel ajánlom önöknek ezt a programot vasárnapra. Itt a Sláger FM-en pedig jó szívvel ajánlom figyelmükbe koncertélmények nyara játékunkat, ugye kéznél vannak a telefonok. Amíg várunk egy nyerőd arra, Harry Styles dalát forgatom, jön az Aperture. Sláger.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Kamrát Dala szólt, ez volt a So Good itt a Sláger FM-en. És, hölgyek, urak, ez a koncert élmények nyara itt a Sláger FM-en. Ki szeretne Lenny Kravitz koncertre menni? Most nem azt kérem, hogy az emelje fel a kezét is integessen, hanem vegyék a kezükbe a telefont és gyorsan tárcsázzanak, mert itt az idő. 06303030958 a harmadik telefonálót elvisszük Lenny Kravitz koncertjére.

0: Ojaj, és megint megtörtént. Ez volt a keresett dal itt a Sláger FM-en. Lenny Kravitz énekelt, és sok telefonáló volt, de amíg az elsőnek, másodiknak elmondtam, hogy ők az elsők és másodikok, addig a harmadik telefonáló egyszerűen feladta, úgyhogy most azonnal lehet tárcsázni. 06303030958 a következő vonalba kerülő bizony, mehet majd a koncertre. Addig is jön infoblokkunk, utána pedig Teddy Swims dala. Na nézzük, hogy alakul az időjárásunk a következő napokban. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék azokból sem érkezik. A déli szél egyedül északnyugaton élénkülhet meg, és igazából ott sem fog hűteni bennünket. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakákra. 22-23 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet térségünkben, akkor a hajnali órákban, délután pedig 37-38 fokos melegre készülhetünk, még szombaton akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. A fokozódó kánikula pedig nagy megterhelést jelent a szervezetünknek, úgyhogy igyunk sok folyadékot, fogyasszunk könnyű, nem túl zsíros, nem túl fűszeres ételeket, és legalább a déli órákat, ha lehet, töltsük hűtött helyen. Meglehetősen élénk most a forgalom mind városon kívül, mind belül. Például az M7-es autópályán a Balaton felé már most nagyon sokan elindultak, Budaörs és Érd között lelassult a haladás, az M0-áson pedig a keleti szektorban Nagy Tarcsa térségében az M5-ös autópálya felé tartó stráda oldalon aszfaltoznak, úgyhogy az 55-ös 56-os kilométer között csak egy sáv járható, és már több kilométeres itt is a torlódás. Figyeljünk arra is a fővárosban közlekedve, hogy lezettek a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt a csatornát, a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál tart a felújítás, a villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható, de tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában, itt lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, míg a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Soroksáron pedig a Tarcsai utcában csak a félútpálya járható, a Szilágyi Dezső utca közelében, mert javítják a vízvezetéket, ezért itt a két irány forgalma felváltva haladhat. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Chaperone dalról szólt, ez volt a Good Luck Baby, itt a Sláger FM-en, és kívánhatnék szerencsét, de hát a szerencsének nem sok köze van ahhoz, inkább az ügyességnek és a taktikának, hogy harmadikként kerüljön valaki vonalba. No, már is kiderül, hogy ki megy Lenny Kravitz koncertre. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Üdvözlöm, én játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nagyon helyes! Kivel beszélek?
1: Gábornak hívnak.
0: Gábor, elárulja nekem, hogy honnan hív bennünket?
1: Igen, Dunaújvárosból.
0: Dunaújváros, ott is ilyen meleg van?
1: Eléggé 35 fok van.
0: Azta. Ivott ma már elég vizet?
1: Bízom benne. Szerintem a 2 liter meg volt.
0: Jó, azért még legalább egy pohárral ígyom meg. Milyen hűsítő programot tervez a hétvégére?
1: Szerintem strandolás lesz.
0: Ah, nagyon jó. Vasárnap estére meg egy jó kis Lenny Kravitz koncert.
1: Hm? Az nagyon jó lenne.
0: No, akkor már is mondom a játék kérdését. Milyen cége van még Lenny Kravitznek már az éneklés mellett? Kertészeti, lakberendező vagy ételfutár?
1: Szerintem lakberendező.
0: Bizony, mert hogy a lakberendezés is nagy szenvedélye, Kravitz Design néven alapított saját céget. A másik kérdés pedig a Sláger FM-hez kapcsolódik, ki vezeti a Sláger napközbent?
1: Szerintem kérdői zsuposági talán, illetve talán Jekkel Dani.
0: Tökéletes! Gábor, gratulálok! Van egy páros belépője Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére a Papp László Budapest sportarénába.
1: Hú, de örülök neki, nagyon szépen köszönöm.
0: Látja, megéri velünk játszani. Kit visz magával?
1: Valószínűleg a testvéremet.
0: Hát akkor nagyon jó bulizást kívánok önöknek.
1: Köszönjük.
0: Nagyon örülök, hogy beszéltünk. Legyen szép a napja.
1: Én is nagyon szép napot kívánok.
0: Gábor és a tesója, de jót fognak bulizni Lenny Kravitz koncertjén vasárnap. Önök is mennének, vagy esetleg másik koncertet szemelte ki, vagy a Szigeten néznének meg egy napot, maradjanak továbbra is erésen és telefon közelben, mert a koncertélmények nyara folytatódik itt a Sláger FM-en, de most a Hooligans érkezik, és a Félember.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarírtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Ha küldenél... Vagy ha épp te kapnál. Tudod, csokifutár.com.
10: Bobby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
1: Sláger FM.
11: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Országosan irányított program indult a hazai intenzív terápiás osztályokon a fertőzések monitorozására. Pozitív visszajelzéseket kapott a megújult MOL-Bubia tesztidőszakban. A magyarok közel fele még soha nem vett részt anyajegy szűrésen egy friss kutatás szerint. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban, amely szerint megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe. A szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig

a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz és javuljanak az oktatás működési feltételei. Országosan irányított úgynevezett

0: szeptember 30-áig adatokat gyűjtenek a betegforgalomról, és figyelik, kialakul-e az ellátással összefüggő tüdőgyulladás, véráramfertőzés vagy húgyúti fertőzés. Jól vizsgázott a megújult MOL-Bubi a tesztidőszakban. A BKK közlése szerint több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A rendszer elégedettségi mutatója 4,48%, az új alkalmazási 4,25% lett. A tesztelők 86%-a biztosan vagy valószínűleg használni fogja a szolgáltatást az éles indulás után is. A legnagyobb sikert az elektromos rásegítésű kerékpárok, a könnyen állítható nyereg és a gyors, egyszerű használat aratta, valamint az új app átlátható felülete és a kerékpár foglalási lehetőség. Tombol a nyár, egyre többen vannak közvetlen napsugárzásnak kitéve, mégis a magyarok 48%-a soha nem vett részt melanoma szűrésen vagy bőrgyógyászati anyajegyvizsgálaton. Ugyanakkor egyre többen ismerik a fényvédelem fontosságát, derül ki egy friss kutatásból, amelynek részletei dr. Kósa Péter, az Affidea bőrgyógyásza ismertette a Sláger FM-nek.
1: Inkább nézzük azt az oldalt, hogy kb. Fele a lakosságnak az már volt anyai szűrésen, és azért ez egy nagyon pozitív szem. Budapesten évente kb. 600 új melanomás beteget diagnosztizálunk. Veszprém vármegyében ez kb. 100. Ennek oka részben az, hogy jóval kisebb a lakosságnak a száma. Másrészt meg azért Budapestre sokan bejárnak, és nagyon sok anyai szűrő állomás működik. Itt tehát valószínűleg a statisztika miatt is Budapestre adhatja ezeket a bőrdaganatoknak kb. 90%-át a napnak az UV hatása és a szoláriumoknak az UV hatása okozza. 9 bőrdaganat megelőzhető lett volna egy megfelelő UV védelembe, és ez egy nagyon nagy arány. Figyeljük az anyajegyeinket, és hogyha bármi változást észreveszünk benne, tehát hogyha azt látjuk, hogy megváltozott az anyajegynek a mérete, megváltozott az alakja, besötétedett az anyajegy, ezek mindig fontos tényezők.
0: A szakértők rendszeres önvizsgálatot, éves bőrgyógyászati ellenőrzést és legalább 30-as faktoros fényvédő használatát javasolják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket. Jön az időjárás jelentés. Az ember már úgy érzi, hogy ennél nem lehet melegebb, mint ami ma volt, de lehet. Folytatódik a melegedés, emelkedik a hőmérséklet még a következő napokban. A Szahara felől érkező forró léghullámok hatására ma már többfelé átléptük a 35 fokot, hétvégén pedig a 40 fokot is elérhetjük. És a következő napokban nem jön felhő, nem jön eső, nem jön szél, csak a perzselő napsütést kapjuk. Az UV-sugárzás pedig délelőtt 10 és délután 4 óra között nagyon erős, úgyhogy ha tehetik ebben az időszakban, inkább valamilyen hűtött helyen tartózkodjanak és fogyasszanak sok folyadékot, legalább 2, de inkább 3-4 liter vizet, és az ásványi sók pótlásáról se feledkezzenek el. A hőség sajnos a koncentráló képességünket is próbára teszi, úgyhogy nehéz dolga van a volán mögött ülőknek is. Nézzük most, mi a helyzet az utakon. Baleset miatt araszol a forgalom a Szépvölgyi úton lefelé a Kolosi térnél, a Bécsi út előtt a külső sáv nem járható. Egy meghibásodott gépjármű foglalja el a külső sávot a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, az Üllői út után, illetve lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát, a Templom utca és a Vasúti átjáró közt csőtörés miatt. Itt ez az oka annak, hogy most nagyobb a torlódás. Városon kívül pedig az M1-esen történt egy baleset Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében, a 17-es kilométernél csak egy sáv járható, és torlódik a kocsisor, a torlódás pedig már az M0-ás forgalmára is kihat. Vissza a fővárosba nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca közt, mert javítják a gázvezetéket. A 6. kerületben a Szondi utcában tart a felújítás, úgyhogy lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, Csepelen pedig a Királyerdő út, Tarpataki utca kereszteződést zárták le, mert vízvezetéket javítanak. Vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a kívánság műsor. Sziasztok, egy halott pénzdal most visszaadná az életkedvem. Ezt Léza írta nekünk. Hát Léza, remélem tényleg segít, ha valami van a levegőben. Betty pedig azt írja, hellogat, a kérnék egy Eric English sziasztalt. Remélem jó lesz a Be With You. Már is ez forog. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Billy Joel-dal az Uptown Girl, és a zenéből soha nem elég, úgyhogy éppen ezért kérjék a kedvenceiket itt a Sláger FM kívánság műsorában, és menjenek holnap után meghallgatni a Budavári Palota koncertet az Oroszlános udvarban, mert július 31-én és augusztus 1-én pompás élményekben lehet részük az operettek szerelmeseinek. Visszatér ugyanis a nagy sikerű Budavári Palota koncert a Budapesti Filharmónia Társasággal, Oswald Marikával, Fischer Mónikával, Kerényi Miklós Mátéval és sok más neves művésszel, valamint a Budapesti Operett Színház balettkarával. Úgyhogy ha a következő forró napokat szívesen zárnák operett muzsikával, akkor ott a helyük. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mivel folytatjuk a kívánság műsort. Szia Kata, szeretném, ha lejátszanád férjemnek a Eurythmics Sweet Dreams című dalát. Üzenem, hogy ne feledje, hogy ma értem kell jönnie munka után. Dia írta nekünk ezt az üzenetet. Dia, nagyon remélem, hogy nem 3-ig vagy 4-ig tartott a munkaidőt, és azóta vársz a párodra, és nagyon remélem azt is, hogy úton van, érted? És itt van Gergő üzenete is. Szia, Fatboy Slim dalát meg lehet hallgatni. Természetesen már is érkezik a Rockefeller's Gang. Right about now, the funk soul brother. Check it out now.

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Jók

Ez volt Ed Sheeran dala, a Sapphire itt a Sláger FM-en is. Ez a kívánság műsor, benne pedig már is teljesítem a következő kérést. Krisztitől jött az üzenet. Szia, van egy szám, a Beat of Your Heart a címe, valami csaj énekli. Ha rájössz, hogy mi ez, lejátszanád? Szerintem tudom, hogy melyik dalra gondolsz. Ez Esdís dala. Esdís egy izlandi énekesnő, aki 2014-ben Izlandot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. Purple Disco Machine-nal közösen készítették a Beat of Your Heart-ot. Már is leforgatom neked, előtte azonban még Fecó kérése teljesül. Sziasztok, már nagyon várjuk, hogy hűvösebb legyen. Küldöm a kőműves brigádnak a Ha lemegy a nap című számot. Hát, ha lemegy a nap, sem lesz sokkal hűvösebb, de a dalt minden esetre már is forgatom Orsitól.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Ugye már ma nagyon meleg volt, de erre még lehet rádobni egy lapáttal. Holnap 37-38 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Igazán perzselő lesz a hőség, és ez még mindig nem a teteje a mostani hőhullámnak. Az szombaton, vasárnap várható, akkor akár a 40-41 fokot is elérhetjük majd. És szombattól a kora reggeli órák is melegek lesznek. 24-25 fok fogad bennünket odakint hajnalban, úgyhogy jönnek a trópusi éjszakák. Készüljenek lelkileg. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Tart a délutáni csúcs, ráadásul nehezíti az autósok dolgát, hogy baleset miatt araszol a forgalom. A Szépvölgyi úton lefelé a Kolossi térnél, a Bécsi út előtt a külső sáv nem járható. A Könyves-Kálmán körúton pedig az Árpád híd felé az Üllői út után egy meghibásodott gépjármű foglalja el a külső sávot. Lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát, a Templom utca és a vasúti átjáró közt csőtörés miatt, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a Szél-Kálmán tér, a Baross tér és az Őrs vezértere közelében, a Bécsi úton és a Szentendrei úton kifelé, az M3-as kivezető szakaszán, valamint a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé. Figyeljenek arra is, hogy szakaszosan lezárják a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza, a 18. kerületben pedig egyirányosították a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, mert tart a felújítás. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és benne George Michael dala szólt, a szabadságról szólt a Freedom, és ha már szabadságon vagyunk, és különben is jön a nyár legmelegebb időszaka, hát akkor meneküljünk be a múzeumba, például a Nemzeti Múzeumba, és nézzünk meg egy vadonatúj kiállítást, amely a tengeren túlra vándorolt magyarok sorsát dolgozza fel. Ez az Amerikai Álom című kiállítás, amely éppen tegnap nyitotta meg kapuit, és az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg a magyar vonatkozásokat megnézve. Azt próbálja meg bemutatni a gyűjtemény, hogy hogyan keresték a boldogságot magyarok százezrei az óceán túlpartján. A kiállítás feltalálók, művészek, sportolók, hollywoodi sztárok történetein, valamint a köznapi emberek sorsán keresztül mutatja be, hogy hogyan boldogultak hazánk fiai az új hazában. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy megyünk-e Amerikába legalább egy dal erejéig. Hát úgy látom, hogy nem, maradunk itthon. Judit ugyanis azt írja, Luca lányomnak játsszátok le Lécie You című dalt Kállai Sanders Andrástól. Judit, boldog névnapot kívánok neked. Luca lányodnak pedig már is forog a dal. Szia Kata, viccának üzenem, hogy csak 32 fok alatt vagyok hajlandó kimozdulni, és küldöm neki a Szellemírtók dalát. Ipcsi írta ezt az üzenetet, úgyhogy jön a Ghostbusters Ray Parker Jr.-tól.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Hollywood Vampires, hogy élőben lássák zenélni Johnny Deppet, no meg Alice Coopert, akkor mindenképpen játszanak velünk, csak annyit kell nekünk küldeniük SMS-ben, hogy Hollywood Vampires, aztán holnap reggel telefon közelben lenni, mert Pornán Petra és Somogyi Zoli reggelente fölhív valakit, és játszanak vele. Az ajándék pedig a helyes válaszokért egy páros belépője egy a banda szeptemberi budapesti koncertjére, ahol személyesen találkozhat a zenekarral is, részt vehet az ottani koncerten, egy dokumentumfilm vetítésen, kulisszabejárás, szóval igazán VIP élmény lehet. Tehát csak ennyit kell nekünk írni, hogy Hollywood Vampires. Most azonban jön Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még Eszter kérése teljesül, aki Wolf Kati Szerelem miért múlsz című dalát küldi Petinek.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger!

0: Sláger FM.
1: Köszönjük!
2: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem.
6: Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Intersparkban.
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: A Sláger FM műsora.
11: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Van valami trükköd, amit itt verbálisan el tudnál mondani?
14: Tehát... hát gondolatolvasó van, de az is egy ilyen...
13: az mehet.
14: Gondolj egy számra 1-10-ig. Szorozd meg 2-vel.
15: Megvan.
14: Adj hozzá 10-et.
15: Oké.
14: A kijött eredményt oszd el 2-vel.
15: Oké.
14: És vont ki belőle azt a számot, amire eredetileg gondoltál legelőrén.
15: Oké.
14: Ez az 5.
15: Igen.
13: Ne.
16: Nekem is.
13: De ügyes vagy.
10: Székre állok.
11: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
17: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: 42 év után először teljesen leállítják a Paksi atomerőművet. Hétfőtől megszűnik a taxik díjmentes áthaladása a budapesti repülőtéri parkolóban. Budapest a világ 6. legjobb workation úti célja lett. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először váratlan 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán délután. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakosság és a közületi energiafelhasználás igény, tette hozzá. Közölte, hogy a vízügyi előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna víz szintjei, rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az energiaellátás importból biztosított, azonban arra is figyelmeztetett, hogy a hőhullám miatt azt várják, hogy a lakossági és a közületi villamos energiaigény folyamatosan nőni fog. A kormányfő kiemelte, összehangolt lépésekre és önkorlátozásra lesz szükség a súlyosabb következmények elkerüléséhez. Avartűz miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvár és Pétfürdő között, ezért a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely-Zalaegerszeg vonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítaniuk, közölte a MÁV Inform. A pótlóbuszok

0: hivatalos eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. Ebben az évben is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. Hétfőtől megszűnik a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret üzemeltető Budapest Airport ZRT 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a területén lévő parkolókban, beleértve a 2-es terminál prémium parkolóját is. Ez azt jelenti, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával, így a taxik többsége a termináltól 1100 méterre lévő parkolóban kényszerülne az utasok felvételére, és arra is, hogy az utasok kiszálljanak a járműből. A fővárosi taxi Egyesület javasolta, hogy az üzemeltető függessze fel a megfelelő megoldás megtalálásáig mindezt, mivel a döntés végrehajtása jelentős utasélményvesztéssel és szolgáltatási minőség romlásával járhat. Budapest a világ 6. legjobb workation városa lett a Work From Anywhere indexe szerint. A rangsort Bangkok vezeti, majd Tokió és Barcelona következik. Az index azt vizsgálja, mennyire ideálisak a nagyvárosok azoknak, akik utazás közben is dolgoznak. Az éghajlat, a gyors internet, a közlekedés, a szállás lehetőségek és a rugalmas munkaterek elérhetősége alapján. A kutatás szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre népszerűbb, a munkavállalók fele már olyan cégnél dolgozik, amely támogatja a rugalmas munkavégzést, ami javítja a munka-magánélet egyensúlyt, és sokan akár munkahelyet is váltanának kedvezőbb feltételekért. A workation népszerűségét a kedvező utazási költségek is erősítik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Jön az időjárás jelentés. Péntekre azt ígérik a meteorológusok, hogy 22-23 fokkal indul majd a nap, és ragyogó napsütésben lesz részünk. Nem csak reggel, egész nap, úgyhogy a déli órákban vigyázzanak nagyon a bőrükre, mert nagyon erős lesz az UV-sugárzás, helyenként akár extrém erős is lehet. Napközben 37-38 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de ez ugye árnyékban mért hőmérséklet, tehát hogyha olyan helyen járnak, ahol sok a beton és kevés a zöld felület, ne csodálkozzanak azon, hogy még több mutatnak majd a hőmérők, szombaton, vasárnap pedig akár 39-40 fok is lehet. Igyunk hát sok folyadékot és keressük a hűsölési lehetőségeket. Szétnézünk az utakon. Korábban történt egy baleset az M1-es autópályán, ugye Biatorbágy térségében Hegyeshalom felé. Az útakadály már megszűnt, és a kialakult torlódás is lassan feloszlóban van, viszont távolabb Budapest felé Bicske térségében most egy műszaki hibás személyautó okoz fennakadást. A 36-os kilométernél félrehúzódott a jármű, de útszűkület mellett tud csak haladni a forgalom. Vissza a fővárosban, rendezvényt tartanak ma este az MVM Dómban, és labdarúgó mérkőzést a Grupama Arénában, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni. A 4-es metró pedig jelenleg nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között, és ez így lesz egészen vasárnap üzemzárásig, karbantartás miatt. Helyette a sűrűbben induló autóbuszokkal, illetve villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca közt, mert javítják a gázvezetéket, és lezárták a 11. kerületben a Bali Sándor utcát is, mert felújítják a vízvezetéket. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a kívánság műsor. Hédi azt írja, szia Kata, én egy Gwen Stefani dalt szeretnék kérni, és küldöm mindenkinek, aki szereti. Oké, már is keresek egyet az énekesnőtől. Előtte azonban a Maroon 5 Priceless című dalát játszom Zsófi kedvéért.
2: Slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Madonna dala, a Deeper and Deeper, és ez a kívánság műsor így 3 perccel 4:48 után. Ebben az órában még tudom teljesíteni a kéréseket, úgyhogy gyorsan írják meg, hogy mi az a dal, amit hallani szeretnének. A számunkat tudják, 0630 30 30 95 8, ide várom tehát az üzeneteket is. Készülünk már egy kicsit a hétvégére, hiszen mégiscsak csütörtök van, holnap már péntek, és hát előttünk egy nagyon forró hétvége. A holnap estét pedig érdemes lesz a Ferenc téren tölteni, hiszen folytatódik a Bakács péntek. Ez a rendezvény sorozat minden hét utolsó dolgos napján este 7 órakor kezdődő koncertekkel vár bennünket. Többek között jazz, blues, swing és klasszikus zenei koncerteket hallgathatunk itt. Ez alkalommal az Rényi Pop zenekar érkezik. Az ő swinges zenéjükben a 20-as évek Amerikája és a francia jazz életérzés köszön vissza. Igazi zenei csemege az Énjenceknek, úgyhogy hallgassák meg őket a Ferenc téren. Itt a Sláger FM-en pedig meghallgathatják a kedvenc dalukat. Sziasztok, János vagyok, és szeretném kérni Limmel Never Ending Story című dalát minden Sláger FM hallgatónak és dolgozónak. Szép hétvégét kívánva nagyon szépen köszönjük, már is érkezik a dal, és érkezett egy üzenet Ildítől is. Szia Kata, a legjobb barátnőmet Juditot szeretném köszönteni, mert ma van a névnapja, küldöm neki Kylie Minogue The Locomotion című számát. Nagyon boldog névnapot kívánok! Every

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Rácz Gergőtől és Orsovai Renétől szólt a mostantól itt a Sláger FM-en, nem tudom megunni ezt a dalt, és biztos vagyok abban, hogy önöknek is van olyan kedvenc dal, amit egyszerűen nem tudnak megunni, és akárhányszor képesek lennének újra hallgatni. Írják meg, hogy melyik az, én pedig leforgatom 0630303095-8, de akár ide is csöröghetnek, vagy mobil alkalmazásunkon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni, és már is folytatódik a kívánság műsor. Szilvi azt írja, hogy a párjának Ricsinek küldi a Solvév miattad című számát azzal az üzenettel, hogy nagyon szereti. Hát érdekes dalválasztás, de már is játszom a dalt, és Adrián is ért nekünk. Szia Kata, a páromnak Árpinak üzenem, hogy előre is bocsi a hétvégéért, és küldöm neki Ray Where is my husband című dalát. Íme a dal.
1: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Ugye napról napra fokozódik a hőség, csütörtökön is tikkasztó lesz a kánikula, és szinte felhőmentes lesz az idő. Ebből következik, hogy esőre sem kell számítanunk, és hát nem hűt bennünket a szél sem, mert a légmozgás is mérsékelt marad. Délután 37-38 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, az UV-sugárzás pedig délelőtt 10 és délután 4 óra között nagyon erős lesz, ezért ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt is, igyanak sok folyadékot. Szombaton vasárnap pedig még tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor akár meg is haladhatjuk majd a 40 fokot. Vigyázzanak nagyon magukra! Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében egy műszaki hibás személyautó okoz fennakadást. A 36-os kilométernél ugyan félrehúzódott a jármű, de útszűkület mellett tud csak haladni a forgalom. A fővárosban pedig sajnos történt egy újabb baleset, ez a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Lövölde térnél. A 78-as trollibusz emiatt terelve közlekedik, és nem érinti a Lövölde tér megállót a keleti pályaudvar felé, és bizony az autósoknak is nehezebb dolga van itt. De rendezvényt tartanak ma este az MV Dómban is, és labdarúgó mérkőzést a Grupama arénában, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál jóval erősebb forgalomra lehet most számítani, és tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Lezárták a 13. kerületben a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt, Csepelen pedig a Királyerdő út, Tarpataki utca kereszteződést, mert itt is javítják a vízvezeték, és tart a vízvezeték javítása a Neszményi úton is, úgyhogy itt is nehezebb közlekedni. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM és benne Sheryl Crow énekelt nekünk, az All I Wanna Do forgott, és lassan véget ér a kívánság műsor, hiszen pontosan egy perccel járunk 3:48 után, még egy-két dal belefér azért a kiviben, úgyhogy várom az üzeneteket 0630303095. Ugye mi is készülünk arra, hogy a következő napok extrém forróságban telnek el, de a fővárosi állat és növénykert is évek óta tudatosan készül a nyári hőhullámokra. Ugye a nagy melegben az állatok különböző természetes mechanizmusokkal védekeznek, kevesebbet mozognak és kevesebbet esznek, árnyékba vagy víz behúzódnak, illetve párolgással, lihegéssel, izzadással, a madarak pedig torokberregetéssel adják le a felesleges hőt, a fővárosi állat és növénykertben pedig a fő feladat ilyenkor ezeknek a természetes folyamatoknak a támogatása, mindig gondoskodnak a megfelelő mennyiségű ivóvízről és a lédús takarmányról, az elefántokat rendszeresen locsolótömlővel zuhanyoztatják, az orángutánok számára zuhanyberendezéssel rendelkezésre, az afrikai pápaszemes pingvinek kifutója fölé pedig árnyékoló vitorlákat feszítenek ki, emellett párakaput is működtetnek, amit a jelek szerint az állatok nagyon kedvelnek. Párakapuk és ivókutak egyébként a látogatók számára is rendelkezésre állnak, úgyhogy látogassunk el bátran az állatkertben, és otthon is vigyázzunk az állatainkra, őket is igyekezzük hűteni a nagy melegben. No, de itt a Sláger FM-en folytatódik a kívánság műsor, valaki itt van a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó napot, lehet zenét kérni?
0: Igen.
1: A Michael Jacksontól a Billie Jean-t szeretnénk.
0: Oké, és kinek szóljon a dal?
1: Borókának,
0: és ki küldi neki?
1: Zorka.
0: Oké, már is szól nektek a dal. Köszi, hogy hívtál.
1: Köszi.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Még 6 percünk van 8-ig, tehát még egy dal belefér a kívánság műsorba a hírek előtt. Az utolsó kérés pedig Ancsától érkezett, aki azt írja mindenkinek, aki még dolgozik: Fatima, ragyog a szívem című dalát küldöm, hogy legyen egy kis inspiráció. Remek dalválasztás, ez a dal tényleg lendületet ad az esti munkához is. Úgyhogy a hírek előtt már is ez forog. Láttam.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Indul a hőség, indul a szúnyog invázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Már délben bezárnak a légkondi nélküli posták a hőségriadó alatt. Megkezdődött a Magyar Állami Operaház átvilágítása. Szombaton megtartják a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hőségriasztás ideje alatt bezárnak azok a posták Budapesten is 12 órakor, amelyekben nincs légkondicionáló berendezés, közölte a Magyar Posta. Az extrém meleg miatt a kézbesítők munkaideje is változik. Elrendelték, hogy csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a következő napokban a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben lassulások fordulhatnak elő. Azoknak a dolgozóiknak, akik a munkájukat szabadban végzik, védőitalt, 50 faktoros napvédőkrémet, védő sapkát biztosítanak, valamint a zöld munkapóló helyett fehér pólót is viselhetnek. Megkezdődött a Magyar Állami Operaház szakértői átvilágítása, miután a dolgozóktól folyamatos visszajelzések érkeztek a fenntartóhoz. A vizsgálat célja az intézmény pénzügyi átláthatóságának és a munkavállalók biztonságos munkakörnyezetének garantálása. Derült ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzéséből. A tárca célja, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül stabil alapokon működve szolgálhassa ki a közönséget, miközben biztosította a dolgozók becsülése és védelme is. Az ellenőrzés lezárultával beszámolnak a felülvizsgálat eredményeiről, és szükség esetén megteszik a megfelelő jogi és szervezeti lépéseket. A fővárosi főügyészség közlése szerint a budapesti 1. és 12. kerületi ügyészség vádat emelt egy budapesti kórház volt rendészeti vezetője és 4 beosztottja ellen, akik a parkolóautomaták bevételét rendszeresen megcsapolták. A kórház szabályzata szerint az automatákból származó bevétel összegyűjtése és befizetése a rendészeti osztály feladata volt, ám a vádlottak kihasználták, hogy bizonyos esetekben a gép nem adott bizonylatot. Meghamisították az elszámolásokat és a ténylegesnél kisebb összeget fizettek be,

0: buszvonalon halad. A kieső szakaszokon 51-es jelzéssel pótlóbusz jár a Mester utca, a Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Karbantartás miatt a mostani, illetve az augusztus 15-i hétvégén az M3-as metró nem áll meg a határútnál Újpest központ felé. Az érintett peront a polgári védelmi kapu karbantartása miatt zárják le. A munkálatok idején Újpest központ irányába pótlóbuszok közlekednek majd. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzése és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértése alapján a szervező Budapest Sportiroda közölte, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást szombaton megtartják. A nevezést mindhárom távra újra megnyitották, a létszám limit eléréséig legkésőbb pénteken délig lehet jelentkezni. A szervezők figyelmeztetnek, hogy a hullámzó Balatonban biztonságos úszáshoz nyílt vízi tapasztalat szükséges, mindenki felelősen döntsön a részvételről. Az úszó folyosó mentén 50 méterenként vitorlások állnak majd, akik szükség esetén segítenek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Rutka Róbert és Jamie Winchester dala, az It's Your Life. Én pedig Kiskata vagyok, és egészen 9-ig leszek itt önökkel. 9-kor, mivel csütörtökön érkezik majd Peller Marian és a Lélek közösség. Azt mindenképpen érdemes lesz meghallgatni, és este 10 után is érdemes lesz velünk maradni, akkor meg indul a Slágerkult Esmiller András műsora, akihez ma este Erős Apolka érkezik majd, és beszélgetnek majd a Halhatatlanság forrása című kiállításról, a Strobl 170 emlékév apropóján, hiszen Strobl Alajos éppen 170 évvel ezelőtt született, Budapest legmeghatározóbb szobrait ő alkotta, kezdve Szent István budavári lovas szobrától, Arany János szobrán át, amely a Nemzeti Múzeum előtt látható, egészen a Mátyás kútig. No, egy picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: 10 milliméterre megegyezik az eredeti emlékmű forma rendjével, illetve méretével az a szobor, amit most a látogatóink az Andrássy út 69 lépcső során a főbejáratunknál láthatnak, és ami most itt van az asztalodon, ennek a kicsinyített mása.
2: Én nagyon örülök neki, mert egy darabka történelem, egy szelet nagyon fontos múlt, és hát meséltem neked, amíg jöttem fel a lifttel ide a stúdióba, azon gondolkodtam, hogy nagyon sokan keresik az örök élet forrását, ugye? De a halhatatlanság forrását is keresik?
1: Nagyon érdekes a címadása a kiállításunknak. Ugye a halhatatlanság forrása, ez nem egy előzménymentes cím. Tehát korábban, amikor az új műcsarnok épületét 130 évvel ezelőtt birtokba vették az akkori kortárs művészek, mint Strobl Alajos, út a halhatatlanság forrásához címet adták a kiállításnak, illetve annak a művészbálnak, amivel ők belakták azt az új épületet. És én úgy gondolom, hogy ez a tevékenység, ez a fajta attitűd jellemző a képzőművészekre, még világ a világ, tehát ez valami örök létező körülöttünk.
2: Hát de legyen is. Előrébb viszi egyébként az alkotást? Tehát az alkotási folyamatnak, majdnem azt mondtam motorja, de nem mertem kimondani. Te
1: van
2: tudod
1: a
2: azt
1: motor
2: inkább.
1: Szóban is igazság, komplexebb ez szerintem, ez valami, ami áthatja az alkotót. Tehát amikor az ember létrehoz valamit, az a kreációnak egy olyan formája, ami kicsit kiesik ebből a világrendből, amiben éljük a mindennapjainkat, és a halhatatlanság ehhez kapcsolódik. Tehát valamilyen másik, nem dimenzió, ez egy kicsit sablonosan hangzik, de valami párhuzamos lét, én úgy gondolom.
2: De valami másik dimenzió, ami nem feltétlenül kapcsolódik a mindennapi élet őrületéhez, hanem azt teszi egy picit, vagy abból húz ki minket?
1: Hivatott arra, hogy kihúzzon, és erre szükség is van. Én úgy gondolom, hogy az alkotó ember nagyon szenzibilis, és pont ezért nagyon érzékenyen reagál a világ rezdüléseire, és olyan életet élünk, olyan a világunk, a mikro- és makrokörnyezetünk, úgy szükségünk van azokra a kapaszkodókra, ami mentén, vagy akár a saját hajunknál fogva kirángatjuk ebből magunkat.
2: Meddig készült ez az alkotás?
1: Hát ugye az eredeti szobor az egy emlékműnek a fragmentuma. Igen. Megvárt András emlékművének az egyetlen megmaradt figurája, Pospisil Mihály öntőmunkásnak a szobra, és az volt a koncepció, kurátorként azt vizionáltam, hogy az eredeti szobrot ültetem oda az Andrássy úti lépcsősorra. És hát a cél egyenesben hiúsult meg ez a terv, úgyhogy egy nagyon gyors rögtönzés és újratervezés eredménye, hát egy szűk hónap, mire létrejött a szobor. Ez egy printelt 3D verzió, tehát abszolút egy kortárs technológia, éppen ezért nagyon figyelemfelkeltő már-már a harsány kifejezést is mondhatnám rá, pláne ugye az Andrássy út közegében, de azt hiszem, hogy a hátrányból sikerült egy olyan előnyt formálnunk, illetve átkovácsolnunk ezt a szövetet, hogy abszolút valid része a kiállításnak, ez az interpretáció.
2: Jól láttam, hogy kurátortársad is van?
1: Igen, Borovi Dániel művészettörténésszel dolgozunk közösen, és ez egy nagyon szerencsés együttállás, mert szobrász és művészettörténész, egyetemi polgár, illetve a világban nyitottan közlekedő autonóm művészettörténész együtt dolgozása valami nagyon-nagyon személyes és izgalmas eredményt hoz.
2: Na, ez azért jó, hogy beszélünk erről, és Dánielt is innen üdvözöljük, várom vissza majd őt, és a műsorban már találkoztunk vele. Itt azért művészek is megfordulnak, és gyakran mondják a magukét, hogy valamikor nagyon szeretnek kurátorral dolgozni, főleg a kortárs művészek, igen, ugye? És van, amikor kevésbé, mert hogy ugye van, akinek a saját művészi, hát és majd itt segíts, hogy milyen erősebb mondjuk a koncepciója annál, mint hogy elfogadjon bizonyos tanácsokat a kurátortól. Ti ketten jól működtök akkor ezek szerint együtt?
1: Én úgy érzem, hogy igen. Hát ez egy nagyon impulzív és nagyon intenzív 8 hónap, amit magunk mögött tudunk. Ugye egy speciális helyzet van, hiszen egy lezárult életmű az, amit feldolgozunk. Igen. Viszont az sem egy hagyományos módon, tehát nem az emblematikus nagy közgyűjteményekhez nyúltunk forrásanyagért, hanem a család, tehát a Straub-Lajos leszármazotti kör az, akik egy emberként segítettek nekünk, illetve az az alapítvány, aki gondozza ezt az örökséget. És pont ezért nagyon személyes volt minden megközelítési irány, ahogy én szobrászként nyúltam a témához, Dani, ahogy művészettörténészként kezelte a feldolgozatlan, teljesen új forrásanyagokat, és a család, akik pedig teljesen személyes történetek, kapcsolódások mentén támogattak minket.
0: A Straub-Lajos 170 emlékév egészen december végéig tart, az interjút pedig ma este 10 után hallgathatják meg itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban. Esmiller András kollégám és vendége Erős Apolka számít a figyelmükre, most pedig Varga Viktor dalával megyünk tovább. Jön a Szőkével álmodtam.

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: szavár.
1: Ez volt a négyes Street dala, ha mesélek a bornak itt a Sláger FM-en. Én pedig mesélek önöknek egy kicsit a következő napok időjárásáról. Ugye már a hét elején figyelmeztettek bennünket a meteorológusok arra, hogy nagyon meleg, nagyon forró lesz a hétvége, és hát bizony a korábbi előrejelzésekhez képest most még melegebb időt és még tovább elhúzódó hőhullámot ígérnek nekünk. Holnap 37-38 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, szombaton, vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán pedig 39-40-41 fok várható. Csökkenni a hőmérséklet leghamarabb jövő hét végén csökkenhet, de akkor is maradunk még 30 fok fölött, és addig nem ígérnek esőt sem a meteorológusok. Talán jövő hét szombaton jön egy kisebb vagy akár nagyobb felhőszakadás, hát azt már most nagyon, de nagyon várjuk. Addig is vigyázzanak magukra nagyon, igyanak sok folyadékot, és fogyasszanak kevésbé zsíros, kevésbé fűszeres, könnyű ételeket. Így tudjuk a leghatékonyabban csökkenteni a hőség okozta kellemetlen tüneteket. Itt a Sláger FM-en pedig mi is igyekszünk hűsíteni önöket a legnagyobb slágerekkel, úgyhogy már is érkezik Váci Eszter és Beri dala, az Egyedül.

0: Mostan a valódi fesztivál zenekarrá vált a Bogosi Brothers Company, olyan ő című daluk forgott itt a Sláger FM-en, és ha már fesztivál, akkor koncertek, és ha már koncertek, akkor irány London. Ugye tudják, hogy tart egy játékunk, a Hollywood Vampires, üzenetet kell csak nekünk elküldeni, aztán reggel nagyon, de nagyon figyelni, hogy megcsörrene a telefonunk, mert Pornán Petra és Somogyi Zoli holnap reggel is hív majd valakit, mint ahogy tették ezt ma reggel is. Visszaidézzük ezt a ma reggeli játékot, így mindenki képbe kerül, hogy pontosan miről is van szó.
1: Kristóf lesz a játékosunk a Hollywood Vampires játékban. Szevasz, Kristóf, jó reggelt!
2: Jó reggelt, hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hogy ébredtél?
3: Hát nagyon jó, köszönöm szépen, veletek.
2: Na hát, nagyon helyes, helyes. Figyelj csak, nagy rajongója vagy a csapatnak?
3: Igen, igen, én szeretem őket nagyon egyébként.
1: Rangsorod, légy szíves, a négy tagot. Tehát ki kerül az első helyre? Alice Cooper, vagy a Johnny Depp, vagy a többiek?
3: Hát a Johnny Depp, én nekem abszolút a Johnny Depp.
1: Aha.
2: És miért az ének hangja? Szereted?
3: Tetszik igen, igen. Én nagyon ő nekem a kedvenc egyébként, meg hát a filmből is nyilván Karib-tenger kalózai.
2: Ja, persze.
1: Na jó, figyelj, annyira jó fejek leszünk most, hogy akkor Johnny Deppel kapcsolatos kérdést kapsz, jó? Nem Alice Cooperest, de azért ne a Karib-tenger, mert az már úgy nagyon,
2: igen, nagyon, az már nagyon,
1: nagyon könnyű lenne. Melyik Tim Burton filmben alakította Johnny Depp Willy Wonka-t?
3: Csábi és
1: Csokigyár.
2: Igen, így van. Oké, okay. Jön egy Londonnal kapcsolatos kérdés. Melyik londoni pályaudvarról indul a Harry Potter szerint a Roxford Express?
1: Azt is elfogadjuk, ha megmondod, hogy melyik vágányról indul, elfogadjuk.
3: Hát, tudom, talán a...
1: Igen.
3: King's Cross pályaudvar.
2: Igen, tökéletes. Igen.
1: Nem, a Paddington a King's Cross.
2: Így van, és a 9 és 3/4 vágányról egyébként. Figyelj, gratulálunk. A páros belépő már a tiéd a szeptember 8-i Budapest Hollywood Vampires koncertre, és az esély a fődíjra egy életre szóló Hollywood Vampires rock élmény testközelből. Azaz.
1: Azaz. 10-től 13-ig, most augusztusban ott lehetsz Londonban, találkozhatsz a srácokkal, lesz majd ilyen kulisszák mögötti élményre, találkozásra lehetőség, illetve megnézheted a róluk készült legújabb dokumentumfilmet, egy ilyen sajátos premier formájában.
2: És mindez? Az O2 Arénában természetesen ott lehetsz a koncerten. Gratulálunk, Kristóf!
3: De jó, nagyon örülök!
2: Szia, Kristóf!
1: Most már akkor fölébredtél, azt halljuk. Szép napot!
2: Jó,
1: hát
2: nem
1: szia.
2: Kell a kávé!
3: Nagyon szépen köszönöm, nektek is szép napot! Sziasztok! Hello, hello!
0: No hát tessék küldeni az üzeneteket, holnap reggel 6-ig van még rá idő. Hollywood Vampires, ennyit írjanak, és hát megköszönjük azt is, hogyha aláírják az üzeneteket. Aztán nagyon-nagyon fogok szurkolni holnap reggel egy játékos kedvű hallgatónak. Petra és Zoli mellé egyébként holnap, ha minden igaz, Cilla is csatlakozik, úgyhogy érdemes lesz velünk indítani a pénteket. Most pedig jön a bikini dala, a nehéz a dolga. Egy

0: sose vagy egyedül.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Én már megköszönöm megtisztelő figyelmüket is, búcsút intek önöknek, hiszen mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy érkezik Peller Marianne és Lélekközösség című műsora. Ma este Marian vendége Balog Andrea lesz, úgyhogy kívánok önöknek további kellemes rádiózást. Holnap pedig ismét találkozunk, reggel, illetve délelőtt 10 órakor jövök majd, és szóval tartom önöket a munkaidő alatt. Szóval bízom benne, hogy holnap is összefutunk majd itt az éterben. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. A KFT dalával köszönök el, jön a siker, pénz, csillogás, viszont hallásra.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet, minden lépés előre kidolgozott rendszerint zajlik. Közzétették az országban található klimatizált helyiségek listáját, újabb 2 megállóval bővülhet a 3-as metró. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent veszélyhelyzetet, minden folyamat a legszigorúbb biztonsági előírások szerint történik, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, miután Magyar Péterrel együtt az erőműben tájékozódott. A miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a nagy áramfogyasztású tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát 17 és 22 óra között kerüljék. Kiemelte, a Duna alacsony vízállása régóta ismert probléma, és egy új szivattyú telep megépítésével elkerülhető lett volna a leállás és a többletköltségű áramimport. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT már jelezte, hogy reggel Szentendrén, Leányfalun és Tahitótfaluban másodfokú vízkorlátozást vezettek be, amelyet később a Pilisi medence területére is kiterjesztettek. Elsőfokú készültség van Szadán, Erdőkertesen, Veresegyházon, Őrbottyánban, Csomádon és Gödön, valamint a nyugat-nógrádi működési területen is. Szentendre Pismany magasabban fekvő részein vízhiány alakult ki, amely jelenleg több mint 500 főt érint. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A katasztrófavédelem összesen 2254 helyiséget nevez meg. Köztük klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. A MÁV csoport vízosztással készül a harmadfokú hőségriasztásra több helyszínen. Naponta 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a miskolci tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon térítésmentesen osztanak ásványvizet, ahogy a fővárosi és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító buszállomásokon. Számos vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Folyamatban van a 3-as metró Rákospalota-Újpest állomásig történő meghosszabbítására szóló

0: Csütörtök hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kirándulóhelyként is ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett működő Nostra BV Kft. Munkatársai kiderítették, hogy egy lakóház közelében mintegy 30 négyzetméteren ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a ház udvari kerti csapjáról megkezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre érkezett, a tüzet eloltották, megakadályozva, hogy a lángok a népszerű kirándulóhelyként ismert Pest vármegyei településre átterjedjenek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal, és egy tanárnőmet hívtam meg egészen konkrétan most ezúttal ide a rádió műsorba, úgyhogy nekem meggyőződésem volt, hogy a transzcendentális meditáció oktató Balog Andreával, miután már annyiszor beszélgettem, már itt a rádióban is beszélgettem. És felvilágosított, hogy ez még eddig csak a fantáziámban történt meg. Úgyhogy nagyon örülök szívből, hogy itt vagy, Andikám.
4: Köszönöm, hogy meghívtál. Mindig nagyon szeretek veled lenni.
3: Ez abszolút kölcsönös. És egy kicsit akkor, nem is kicsit, mélyebben is beszélgessünk erről a módszerről, a transzcendentális meditációról. Különböző interjúkban több ismert ember, köztük Sebestyén Balázs, Kamarás Iván, vagy Hajdú Steve, ők is meséltek már erről a módszerről, meg nagyon sokan tanultak meg azóta is, mert már hallották ezeket a beszélgetéseket, de te vagy ennek az egésznek a kiindító pontja gyakorlatilag, úgyhogy a sok-sok celeb nevében is köszönöm, meg azt gondolom, hogy nagyon sok ember nevében is köszönöm, hogy átadod ezt a módszert, ami valójában nem is bonyolult, ugye?
4: Nem, sőt, nagyon-nagyon egyszerű, egy végtelenül egyszerű mentális technika, amit naponta kétszer, 15-20 percig kell gyakorolni, kényelmesen ülve. Ugye a TM-nek a lényege annyi, hogy amikor a mentális aktivitás csökken, akkor a testi aktivitás is csökken, és az egész rendszerünk egy nagyon-nagyon mély pihenést nyer, transzcendálunk. Ugye transzcendálni azt jelenti, hogy túllépni. Ilyenkor megtapasztaljuk a gondolatok finomabb állapotát, eljutunk a legfinomabb állapotáig, és még azt is túllépjük, és egy ilyen nagyon tiszta, pihenő éber állapotba kerülünk. Ugye ilyenkor az elme nem irányul kifelé egy gondolatra, egy érzésre, vagy egy érzékelésre, hanem önmagát tapasztalja.
3: Ami egyébként mit jelent? Mert olyan szépen hangzik, de átlagember számára, aki esetleg most hall úgyisten igazából először erről a módszerről, mit jelent az, hogy az elme saját magát tudja tapasztalni?
4: Hát amikor úgy nincs semmi, ugye nincs gondolat, egy ilyen nagyon tiszta, pihenő éber állapot. Tehát itt nem kerülünk semmiféle transz állapotba.
3: Ez fontos.
4: Nem veszítjük el a tudatosságunkat egy pillanatra se, hanem mélyen pihen az idegrendszer, és közben éberek vagyunk.
3: Mennyi idő után lehet gyakorolni ezt a módszert? Tehát elkezdjük megtanulni, onnantól kezdve
4: azonnal.
3: Ugye? Hát ez a csodálatos.
4: Azonnal. Benne. Azonnal már a tanfolyam alatt csodálatos tapasztalásaik vannak az emberek.
3: Na, egy kicsit erről még mesélj. Milyen tapasztalásaik vannak? Milyen visszajelzések vannak akár az első pillanattól kezdve? Mit élhet meg az, aki teljesen gyakorlatlanul bezuhan, úgy dönt, hogy megtanulja ezt a dolgot már aznap?
4: Hú, hát nagyon szerte ágazó lehet a tapasztalás. Ahány ember, annyi féle tapasztalás van.
3: Persze.
4: De hogy inkább mindenki arról számol be, ugye, hogy a mély pihenés hatására ugye ezek a stresszek, milyen gyökerező fáradtság úgy felszabadul, hatalmas sóhajokkal és boldogsággal távoznak a tanfolyamról az emberek, úgyhogy hát nem látom.
3: Ez az első, igen. Az első pont gyakorlatilag.
4: Így van. Jobban alszanak, ugye, ami történik, hogy két extra pihenést kap az idegrendszer, és ezáltal az éjszakáid mélyebbek lesznek, a nappaljaid meg boldogabbak. Ugye ki ne szeretné ez?
3: Hát figyelj, közel a perimenopauza állapotához,
4: igen.
3: És sok olyan barátnő vesz körül, akik elvesztették gyakorlatilag a mély alvás, vagy a békés végig aludt éjszakáikat, és ezt a bizonyos alvós állapotot, amikor tényleg pihenhetne az idegrendszer. ebben az időszakban is erőteljesen tud segíteni ez a módszer?
4: Ez nem csak ebben az időszakban, ez minden időszakban, és mindenkinek, tehát kicsinek, nagynak, vallástól, kortól, hovatartozástól, nemzetségtől függetlenül.

0: mindenkinek ajánlott. Tehát én nem láttam olyat az elmúlt 25 évenben, hogy ebből, hogy ne tudták volna kivenni azt, ami nekik való, vagy ami nekik jár.
1: Van olyan ember, aki nem tud így meditálni?
0: Nincs, ugye mindenkit meg tudunk tanítani, akivel kommunikálni tudunk.
1: Lehet, igen, aki érti, hogy igen, beszélünk.
0: Így van.
1: Jó, tehát ez nem kell semmilyen képesség, ezt szeretem hangsúlyozni, hogy ez tényleg, és hinni sem kell benne.
0: Igen, nagyon fontos, hogy nem kell benne hinni, tehát nem működik jobban, ha hiszünk benne, és nem működik kevésbé, ha nem hiszünk benne. Tehát nem a hit szintjén, ugye a hit az egy ilyen felszíni szint, nem a hit szintjén működik. Ugye, ahogy idézted, például a Kamarás Iván szokta mondani a barátainak, hogy hát, ha ezt csinálod, működik, ha nem csinálod, nem működik. Ugye ez egy technika.
1: Igen, igen. És ők is gondolom, hogy sokat, ha már úgy is említetted Iván, tehát azért sok-sok mindenről beszélgettetek utána is, hogy micsoda, milyen belső utazásokat élnek meg, vagy akár csak az életünkre milyen hatással tud lenni. Azon kívül, hogy amúgy eléggé fontos, hogy jól tudjunk aludni, meg kipihentek legyünk, meg kikapcsoljon az idegrendszer. De hogy közben valahogy elkezd átalakulni körülöttünk mi az energia, mi magunk, a kapcsolataink, tehát hogy ezekre is hatással van.
0: Hát gyakorlatilag minden, ugye, ahogy tapasztalgatjuk ezt az állapotot, és úgy haladunk a rendszerességgel, ugye minden reggel 20 percet, minden este 20 percet meditálunk, ugye az, hogy jól alszunk, vagy hogy jobban vagyunk, és boldogabbak vagyunk, az igazából mind mellékterméke a meditációnak, a TM-től ettől sokkal-sokkal többet kapunk.
1: Na, sokkal több, kíváncsi vagyok, meg lehet fogalmazni.
0: Hát ugye például, hogyha vannak olyan érzelmek, hogyha szorongunk, vagy haragosak vagyunk, ugye ilyenkor valójában egy picit úgy beszűkül a tudat. A tiszta tudat állapotában egy kicsit kitágul, és teljesen másmilyen színben fogjuk látni a világot. Sokkal inkább beteljesednek a vágyaink, fejlődik az intuíciónk, hát, rengeteg mindent.
1: De imádom ezt, és tényleg így van. Tehát van olyan kedves ismerősöm, aki azt hiszem, hogy egy fél évvel ezelőtt tanulta meg pont tőled a TM-et, és egészen különös megérzései vannak, időnként félálomban jön valamilyen sugallat, és akkor utána mindig nagyon lelkesen meséli el, hogy, mert tudja, hogy én ezeket a sztorikat nagyon szeretem, holott már arra is épp elég, hogyha van az embernek egy nehezebb időszaka. Na ez is nagyon izgalmas, hogyha van az embernek egy nehezebb időszaka, és úgy éli meg azt az időszakot, mert ilyet is hallottam, hogy én most nem tudok meditálni. Mert egy nehéz időszakom van.
0: Akkor kell a legjobban meditálni.
1: Köszönöm. Mert próbálom mondani az ilyen kedves ismerőseimnek, hogy most kéne. Most
0: akkor
1: kéne
0: kell
1: gyakorolni, ha már megtanultad ezt a módszert.
0: Így van.
1: Vajon hogy lehet ott átbillenteni? Erre van bármiféle jó tanácsod? Mert értem, hogy motivációját veszti, vagy a szorongás eluralkodik, és úgy érzi, hogy nem tud leülni, és csak csukott szemmel ülni 20 percen keresztül.
0: Igen, tehát ugye, hogyha megtanuljuk a TM-et, ugye ez egy 4 egymást követő napon, napi 2 óra hossza, nem olyan sok a maga a tanfolyam,
1: igen.
0: De hogy mi mindig kínálunk van egy ilyen utánkövető programunk, ami azt jelenti, hogy havonta egyszer találkozunk a meditálókkal, ezt hozzátartozik így a TM tanfolyamhoz, egy kicsit úgy átsegítjük őket egy ilyen nagyobb stresszoldási folyamaton, lendületet kapnak így a következő hetekre, tehát nem érzik azt, hogy most ők így magukra vannak hagyva. Ugye mindenkinek elmondjuk a tanfolyam végén, hogy igenis hívjanak, keressenek, és találkozzunk.
1: Tehát használjanak titeket a szó jó értelmében.
0: Így van, pontosan. Így van.
1: Nincsenek magukra hagyva.
0: Így van.
1: Ez szerintem nagyon fontos.
0: Szerintünk is, meg Maharishi is, ugye.
1: Ezt tanította, igen.
0: Ezt tanította.
1: Tehát így dolgozta ki ezt a módszert. Miért fontos, hogy reggel és este 20 perc? Hogy kétszer egy nap.
0: Hát sokkal hatásosabb a napi kétszer 20 perc mondjuk, mint a napi egyszer 40 perc, mert ugye a fejlődés lépései az a pihenés aktivitáson keresztül. Tehát, hogy kell, hogy legyen közte valami aktivitás. Uh-huh. Ugye ez a technika, ez nem elvonulás az élettől, hanem ez egy rákészülés az életre.
1: Tehát, de jó, tetszik ez a hozzáállás.
0: Ugye, tehát nem arra születtünk most ide itt Budapest belvárosába, hogy elvonuljunk az erdő mélyére, hanem hogy ezt az életet, amit élünk, azt tökéletesen és teljesebben éljük meg.
1: És ez a módszer ehhez abszolút hozzátesz. Még mielőtt elkezdtünk beszélgetni, még ezt is megbeszéltük, de csak egy gondolat erejéig, és nem bánom, ha kicsit kifejted, hogy nincs ez ellentmondásban semmilyen vallással.
0: Így van.
1: Ez a módszer.
0: Így van, tehát semmilyen vallással, semmilyen filozófiával, semmilyen más technikával nincs ellentmondásba, azért, mert a tiszta tudat az mindennek az alapja. Hmm. Minden módszernek, minden vallásnak, és ha tiszta a tudatunk, akkor ez a visszajelzés is egyébként a meditálóktól, hogy bármit gyakorolnak, bármilyen filozófiát követnek, vagy vallást követnek, sokkal jobban működik, sokkal jobban megértik, hogyha tiszta a tudatuk.
1: Úristen, de jó. Nekem is emlékszem, azt mondtad, mert akkor már gyakoroltam az SVT-t, spirituális válasz technikát.
0: Igen.
1: Hogy ha egy mód van rá, akkor csináljam meg először magát a TM gyakorlást, és utána vegyem a kezembe az ingát.
0: Így van. Így
1: mert úgy könnyebb, vagy tisztában jön az információ.
0: Így van, egyetértek. Ezt most is így mondanám.
1: Jó. Jó, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan változtak a dolgok itt az elmúlt, hát most már évek során,
0: hát mert
1: 2019-2020, hogy mi elkezdtünk, meg találkoztunk és elkezdtünk együtt dolgozni, de csak a zene után, jó? Innen folytatjuk már is a beszélgetést.
0: Rendben.

0: Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, vendégem Balog Andrea, a transzcendentális meditáció tanárnő. Nem árulok el titkot, hogy engem is ő tanított erre a módszer, amiért nagyon hálás vagyok neked, Andikám, és azért is, hogy itt vagy, és egy kicsit beavatod a hallgatókat ebbe a csodálatos és nagyon egyszerű módszerbe. És azt mondtam, hogy ha egy mód van rá, akkor beszélgessünk arról, hogy milyen változásokat tapasztaltál-e az elmúlt években, amióta igazán kihangosodott, vagy nagyon, nem mondom, hogy nagyon sok emberhez, mert ezt te tudod, de sok emberhez eljutott, amióta így beszélgetünk reflektorfényben erről a módszerről.
1: Így van, hát a TM-nek is korszakai voltak itt Magyarországon. Ugye volt a rendszerváltás utáni korszak, amikor nagyon sokan megtanulták a TM-et, aztán megint volt egy elcsendesedés, és valahogy ugye azt hiszem talán veled kezdődött az, ez az újra fellendülés, amikor ugye elkezdtetek beszélni a TM-ről először az Ivánnal, és itt én is szeretnék, hogyha már hála, akkor én is szeretném megköszönni így nektek ezt, hogy ugye egy hírességnek abban is szerepe van, hogy ugye mit mond, vagy mit közvetít az emberek felé, és nagyon sok emberhez eljutott a TM, úgy általad, Iván által, Balázs által. És hát ugye a Covid időszakban volt egy olyan szakasz, amikor nagyon-nagyon sokan jöttek, ugye hirtelen nem tudtak az emberek mit kezdeni magukkal. És
0: kellett a kapaszkodó, ugye?
1: Így van, és valahogy elkezdtek úgy befelé fordulni. Igen. És nagyon sok embert megtanítottunk. És akkor decemberben jött egy olyan időszak, amikor megbeszéltük a férjemmel, hogy na most akkor egy hónap szünetet tartunk, és nem csinálunk semmit, talán el is utazunk. És aztán egyszer csak kaptam egy telefont, azt hiszem rögtön másnap, ahogy ezt kimondtam, és felhívott valaki, hogy TM-et szeretne tanulni. És akkor mondtam neki, hogy mi a helyzet, de közben ez alatt a telefonhívás alatt kaptam 20 e-mailt. És aztán letettem a telefont, még egyszer kaptam egy telefont, és akkor megint kaptam egy 20 e-mailt, szóval körülbelül egy nap 100 e-mailt kaptam, és egyszerűen nem tudtam hova tenni, hogy most mi történt. Úgyhogy utána kellett néznem, hogy mi történt a világhálón, hogy valaki beszélt a TM-ről. Igen. És ugye, hát kijött pont karácsony előtt ez a podcast, ugye Balázssal. Ami egyébként nagyon sokat gondolkoztam, hogy miért is volt annyira szenzációs, mert hogy ugye a TM-ről amúgy nem sokat beszéltetek benne.
0: Nem, épp csak érintettük, de beszélt róla, csak mit tudom én, kb. 3 percig.
1: Így van, de abban a 3 percben valami nagyon valós tapasztalatot osztottatok meg. Tehát azért volt annyira hiteles, és azért cuppant rá így mindenki.
0: De nem volt reklámszaga, hanem tényleg az történt, hogy elmondtuk.
1: Saját tapasztalat volt, igen. Úgyhogy azért így nagyon különösen hálás vagyok, és nagyon sokan, hát igazából itt több ezer ember tanulta meg ennek hatására a TM-et.
0: Azóta, úristen, azóta. De jó. Nagyon jó érzés ez nekem, mert tudod, én is hát azért dolgozom, nekem ez így, tudod jól, hogy küldetést
1: tudom,
0: hogy valahogy segíteni, terelgetni úgy az embereket, hogy közben nem megmondani, hogy ezt csinált, hanem nézd, ehhez mit szólsz? Ha ez megszólít, akkor gyere erre.
1: Így van, hát ez is a te vágyad is ez volt pár évvel ezelőtt, hogy így önállóan, és szerintem zseniálisan csinálod.
0: De édes vagy, hogy ezt mondod. És nagyon sokat köszönhetek. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy mi elkezdtünk dolgozni, ugye a rádióban ezt még nem meséltük el, tehát azt tudom, hogy te kerestél meg, hogyha gondolom, akkor ezt a módszert jó szívvel ajánlod, és megtanítod nekem. És mondtam, hogy jó, majd.
1: Így
0: jövőre.
1: Van. Így van.
0: Jövő évelején. Majd jövök. Nem tudom. Eltelt nem tudom mennyi, 1 hét, 2 hét, tehát nagyon kevés idő telt el.
1: Igazából nem, igazából pár óra múlva visszahívtam.
0: Komolyan?
1: Pár óra múlva visszahívtam.
0: Látod, már így nem emlékszem.
1: Mert egyszerűen szerintem annyira jó volt a kis energetika így közöttünk, igen, hogy pár óra múlva visszahívtál, hogy tulajdonképpen te nem várnál jövőre.
0: Igen.
1: Te hogy most akarod ezt a technikát megtanulni, igen, és akkor még valahogy akkor decemberben megtanultam.
0: Ez a pár óra az maximum annyi történhetett, tehát csak az érzetre emlékszem, hogy így egy pillanatra úgy megálltam magammal. Tudod? És csak egy pillanatra csöndben maradtam magammal. Magammal kettesben. Mire akarsz várni? Tehát értem, hogy sűrű az életed, de nem lesz kevésbé sűrű egy fél év múlva, egy hónap múlva, 2 hónap múlva. És akkora volt akkor is már a belső nyomás, hogy valamit átbillenteni, mert nekem ez egy küszöbb módszer volt. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy nem tudok beljebb hatolni saját magamban, saját önismereti utazásomban. Adj valami konkrétumot, amivel ki tudom nyitni ezt a kilincset.
1: Igen, igen. Tehát amikor nagyon sok minden van az ember életében, akkor nem ezt a sok mindent kell csökkenteni, hanem egyszerűen csak ki kell egyensúlyozni megfelelő mennyiségű és minőségű pihenéssel. És a TM erre, ez az, amit megad az embereknek, hogy nagyon-nagyon nagy fokú mély pihenést ad, és a mindennapokban nagyon hatékony.
0: Igen, csodálatos. Na és még egy pillanatot, mert nem akarom, hogy erről, tehát szeretném, hogy erről is beszéljünk két gondolatot legalább, hogy azt mondtad ugye, hogy utána aztán ezren, akár több ezren is megtanulták, valahogy így széthullámzott ez a beszélgetés, meg több beszélgetés egyébként aztán utána is.
1: Tehát, így van, sokkal több volt, igen.
0: Tehát sok-sok emberhez el tudott jutni maga a módszer, hogy egyáltalán ráeszméljenek, hogy ez beépíthető a saját életükbe is. És ami engem megrázott, amit meséltél, hogy te drága férjeddel Antallal beszélgettetek arról, hogy vajon miért van szükség, vagy mi fog történni, hogy ilyen, hogy most erre billen egy picit a világ energiaszintje, tudatossága? Te hogy fogalmaznád ezt meg?
1: Hát igazából nem is a világ, hanem hogy Magyarország. Ő azt mondta nekem akkor, ugye amikor ilyen nagyon tömegesen jöttek az emberek, hogy hát valójában vagy Magyarország kollektív tudata emelkedik, vagy pedig valami nagyon borzasztó dolog fog történni a világban, és sajnos ugye akkor egy hónapra rá tört ki az ukrán-orosz-ukrán háború, ami biztosan tudja mindenki, hogy nem egy embernek, meg nem két embernek köszönhető, hanem igazából ez a kollektív tudatban felhalmozott stressz, az a sok évtizeden keresztül felhalmozott stressznek az eredménye.
0: Szerinted ez kiegyensúlyozható? Vagy van olyan, létezik olyan, hogy na, van erre egy szó, csak most nem jut eszembe az a küszöb, amit, hogyha átbillenünk tudatossági szinten kollektívan, akkor onnantól kezdve már csak fölfele van, vagy ez mindig billegni fog? Hogy nehézség történik, valahogy mégis emelkedik a tudatosság. Megint nehézség a világban, megint emelkedik a tudatosság.
1: Hát biztos, hogy ez az egyensúly, ez mindig valahol létre fog jönni.
0: Tehát törekszik rá
1: a természet. A így van. Ugye a TM-ről rengeteg tudományos kutatás is van.
0: Na, mesélj ezekről.
1: És csak, hogyha már itt tartunk, akkor van egy olyan kutatás, hogyha a lakosság 1%-a gyakorolja a transzcendentális meditációt, akkor már csökken az erőszakos bűncselekmények száma. Például ugye egyéni szinten mit okoz a stressz? Betegséget, ugye társadalmi szinten zavargásokat, világszinten ugye háborúkat. És hát erre nagyon sok példa volt, például még a 90-es évek elején Chissano elnök, Mozambik elnöke megtanulta a TM-et, nagyon tetszett neki, megtanulta a családja, megtanulták a miniszterei, aztán bevezették az egész hadseregbe, és hát a Chissano maga nyilatkozta, hogy hát megállították a polgárháborút Mozambikban. De ez egy teljesen más, ez egy nagyon erős béke technológia lehetne.
0: Igen.
1: Hogy többen gyakoroljuk ezt a technikát.
0: Nem érzel elkeseredést soha, Andi? Mert azt érzem, hogy időnként, de többnyire azért pozitív tudok lenni, de időnként azt érzem, hogy egy szélmalomharcot vívunk.
1: Hát igen, de valamiért ezért nem is adtuk fel soha, mert ugye Maharishi azt mondta, hogy a békét az csak egyénileg lehet megteremteni. Tehát a világ békéhez csak az egyéni békéddel tudsz hozzájárulni, ugyanúgy, ahogy az erdő akkor zöld, ha a fák egyenként zöldek, hogy a világ is csak akkor lesz békés, hogyha az emberek békések. És ugye sajnos most ez egy nagyon aktuális ebben a jelenlegi világban, ahol most vagyunk.
0: Te magad egyébként nyilván magadban te magadban hogy állsz a békével? Akkor kezdem minden, aztán mondom tovább, hogy hova akarok kiukadni.
1: Én mármint a saját békével. Én békésnek érzem magam.
0: Igen.
1: Én békésnek és elégedetnek érzem
0: magam. Ez mindig így volt?
1: Nem.
0: Ezt nagyon reméltem, hogy lesz egy pillanat megnyekkenés a hangodban.
1: Nem.
0: Ugye?
1: Nem.
0: Tehát azért ez meló.
1: Így van. Így van. De valahogy ez így, mi is fejlődtünk. Tehát így az elmúlt 30 évben tanítjuk ezt a meditációt, így a férjemmel is. Azt gondolom, hogy mi is nagyon sokat fejlődtünk így ezáltal.
0: Hogyne.
1: Meg mindig fejlődésben vagyunk.
0: Így van. Tehát nem az van, hogy akkor itt van a vége, köszi, viszlát.
1: Hát nem.
0: Talán nincs is soha igazán vége.
1: Így van.
0: Ami egyébként lehetne elkeserítő is, de közben mégis valahogy nekem inkább reményt keltő, hogy akkor nem az van, hogy eljutottam el a szintre, és most már én kész vagyok.
1: Hát ilyen nincs.
0: Hát ilyen nincs. Ez nagyon fontos. Akkor megyek tovább. Tehát benned megvan a úgy érzed, hogy megvan a béke, és nyilván vannak helyzetek, amik ki tudnak billenteni, de többnyire gondolom kiegyensúlyozódik aztán. Ugye? Valahogy így képzelem
1: el. Így van,
0: konstans, folyamatos békét egy emberben nehezen tudok elképzelni, de ha van ilyen, akkor ezt akkor mondd.
1: Nem, hát ugye nyilván ugye ezt szoktam mondani, ezt a példát, amit szintén Maharishitól jön, hogy mangó magból mangófa nő. Tehát, hogy mindenki a saját minőségében igen. fejlődik és változik. Én alapból egy behemensebb ember vagyok, tehát azért ugye van békém, elégedett vagyok az életemmel, a munkámmal, a házasságommal és mindennel, de hogy nyilván azért vannak és nem tart sokáig, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem az van, hogy én itt hónapokig, hetekig vagy évekig tartogatok valamit magamban, nem, én belőlem azonnal kijön, csak lehet, hogy egy fél perc múlva le is nyugszom, és megy tovább az élet.
0: És túl vagy rajta. Igen, igen, igen. Oké, arra vagyok kíváncsi, hogy vajon, amikor azt mondtad, hogy a módszereknek fontos lenne, hogy egymást elismerjék, vagy legalábbis elfogadják, hogy ott van a másik is, hogy a kettő kézen fogva, vagy három, vagy négy, vagy tíz módszer kézen fogva tudjon működni. Te érzékelsz ebben még anomáliákat, még ellenségeskedést, vagy egymásnak feszülést? Azért tartod fontosnak, hogy erre felhívd a figyelmet, hogy itt is békét kéne teremteni?
1: Hát igen, mert hogy végül is valahol a cél az ugyanaz.
0: Hát hogyne?
1: Ugye, csak nagyon fontos, hogy ugye két-három fajta mentális technika létezik a világon. Tehát vannak a koncentrációs technikák, a kontemplációs technikák, és van a transzcendáló technika. És minden mentális technikának megvan a létjogosultsága ezen a világon, csak nem mindegy, hogy mikor alkalmazzuk.
0: Aha.
1: Tehát különösen a figyelem technikákat, vagy a koncentrációs technikákat akkor kellene, amikor már a tiszta tudatot tapasztaljuk, akkor van értelme az egésznek.
0: Figyelj csak, most tartsunk egy rövid szünetet, és utána vegyük végig ezt a hármat, jó? Hogy hogyan tudna ez a három technika teljes mértékben összehangoltan működni, meg egymásra
1: épülni. Jó, rendben.
0: Innen folytatjuk már is.

0: Folytatódik a Lélek Közösség Peller Mariannal, Balogh Andreával, transzcendentális meditáció oktatóval beszélgetek, és ott tartottunk, hogy három alapvető elme,
1: mentális technika.
0: Mentális technika létezik, mondtad a koncentrációt, a kontemplációt és a transzcendentálót. Na, elkezdted mondani a koncentrációt, de kérlek szépen akkor tegyük ezt tisztába, hogy te hogy látod, hogyan épülhetne ez a három típusú technika egymásra, és akár mondhatnád is, hogy mi a különbség, tehát hogy mit csinál az ember egy koncentrációs technikában, egy kontemplációs technikában, mert a transzcendentális meditáción kívül még vannak más transzcendentáló technikák is, vagy annyira?
1: Nem nagyon.
0: Ugye? Na, segíts, rakjuk ezt így rendszerbe.
1: Jó.
0: Hogy értsem.
1: Tehát a koncentrációs technikáknál ugye minden olyan technikát ide sorolunk, amikor valamire figyelni kell, amikor valamire fókuszálnod kell. Igen ám, de hogyha fókuszál az elme, akkor nem pihen.
0: Ez
1: akkor,
0: így van.
1: Akkor nincs mély pihenés. De az, hogyha mondjuk például egy matek feladatot kell megoldanod, akkor nagyon jó a koncentráció.
0: Aha.
1: De arra, hogy az elme lenyugodjon, arra nem való. Most képzeld el magad egész nap. Jössz, mész, rohansz, és akkor este azt mondja neked valaki, hogy na üljél már le még koncentrálni valamire.
0: Tudod, mi van? Tudok erre konkrét példát, mert hogy jövök, megyek, rohanok, és aztán amikor viszem haza délután későn a gyerekeket, és valamit magyaráznak szegények, és mondom nekik, hogy az van, hogy nem fogom föl, amit mondtok. Most kérek szépen egy fél órát, hogy csak hadd bambuljak ki a fejemből, és utána még este még akkor összeszedem magam, is el tudod mondani, kérlek, ne haragudj. Ez történik, szétesik a figyelmem, nem megy.
1: Igen, igen, tehát ugye ezek a technikák ilyen különböző, hogy is mondjam, például, hogyha koncentrál az elme, nincs mély pihenés.
0: Okay.
1: Előbb-utóbb maga a koncentráció fogja megakadályozni, hogy megtapasztalj finomabb szinteket.
0: Ilyen lehet egy vezetett típusú meditáció, vagy vizualizációs gyakorlat?
1: Az már a kontemplációhoz tartozik, ugye valami fajta vizualizáción alapuló, életfilozófián, életbölcsességen alapuló technikák, például, ha azt mondom neked, hogy csukd be a szemed, gondolj arra, hogy egy zöld réten sétálsz, találkozol önmagaddal, az azt mondja, hogy jó, van, ez csak így ilyen
0: Ez a kontempláció?
1: Így van, így van. De itt is megmaradsz az elme felszíni szintjén. Az értelem, tehát az értelem
0: szintjén. Hát hiszen el kell képzelnem, valahogy tovább kell vinnem. Igen, dolgoztatom az elmét.
1: Így van, pontosan. A transzcendáló technikánknál pedig egy jelentés nélküli rezgést, hangzást használunk.
0: Igen.
1: Ugye minden szónak van jelentése, és minden szónak van hangalakja. Na most ezeknek a mantráknak nincs jelentése, csak hangalakja.
0: Igen.
1: És mivel, hogy nincs jelentése, valahol az értelmed nem is tud benne megkapaszkodni,
0: igen,
1: és elengedi, és egyszerűen ezért tapasztalod meg a gondolatok finomabb állapotát, eljutsz a legfinomabb állapotáig, és még azt is túlléped, és akkor ugyanott vagyunk, ahol az első mondatunknál, hogy egy ilyen tiszta, pihenő éberséget tapasztalsz meg, és ugye az elme nem tud, tehát ugye az elme mindig afelé halad, ahol nagyobb boldogságot nyer. Ahol, és ugye a koncentrációs technikáknál nem fogsz olyan nagy boldogságot tapasztalni. Ha azt mondom neked, hogy nézz egy pontot a falon, vagy koncentrálj egy gyertyalángra, akkor előbb-utóbb ugye az elméd elkalandozik,
0: igen,
1: mert ugye egy nagy boldogságot nem fog adni. És akkor ilyenkor az a feladat, hogy erőszakkal visszahozod az elmét a gyertyalángra. Tehát ugye ez megerőltető az elmének. Az elme azt szeret könnyed maradni.
0: És akkor te mit javasolnál sorrendiségben?
1: Sorrendiségben az, hogy tapasztaljuk meg a tiszta tudatot.
0: Ez akkor a transzcendentális megoldás.
1: Így van, és akkor minden más lehet gyakorolni, lehet fókuszálni, és akkor sokkal könnyedebben megy minden. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mikor használjuk ezeket a technikákat. A TM az nagyon-nagyon könnyű, ugye elterjedt itt a köznyelvben, hogy meditálni nehéz. Nem nehéz meditálni, meditálni nagyon könnyű, nagyon egyszerű. Ez a módszer tényleg annyira egyszerű, hogy még kisgyerekek is meg tudják tanulni.
0: Ez nagyon fontos. Hány éves kortól?
1: Ugye van egy gyerektechnikánk, 3 és 10 éves kor között. Itt a gyerekeknek nagyon fontos, hogy nem természetes, hogy ülnek csukott szemmel és meditálnak. Ők játék közben, suliba menet, obiba menet, és egy ilyen kis bölcsesség szót használnak ők igazából. Nekik inkább ilyen játékosabb formában van az oktatás, és 10 éves korban megtanulhatják a felnőtt meditációt. Még ott sem meditálnak 20 percet, hanem mindig annyit meditálnak, ahány évesek.
0: Ez isteni.
1: És minden szülinapjukon hozzáadnak egy percet a meditációs időhöz. Ez tehát nagyon-nagyon hasznos, mert ugye a gyerekek is nagyon sokat szoronganak. Ugye az iskola rendszerünk is, és alapvetően egy kicsit, ha mondhatok ilyet, hogy félelem alapú, nagyon sokan szoronganak, nagyon sokan ugye megfelelni akarnak.
0: Hát persze. Mert vannak elvárások, és kemény elvárások vannak valóban sok esetben. Így sőt, megfélemlítés, tehát, hogy...
1: És az oktatási rendszerünk, ugye az oktatásnak is az lenne, a tudatfejlesztés lenne a célja, és hát nem foglalkoznak a tudóval, csak a tudással, már pedig a tudás alapja a tudó.
0: Igen.
1: És hát nem lehet a levegőbe várat építeni. Tehát a tudás konténerét kell tágítani, hogy elférjen benne minden tudás.
0: Hát csodálatos lett volna, hogyha ha az én gyerekkoromban jön valaki. Hát én olyan szorongó gyerek voltam, és megfelelési kényszeres, jó tanuló, minden, de közben szóval ilyen szempontból rémálom.
1: Így van.
0: Volt az az időszak.
1: És sokan vannak még ezzel így mai
0: A legtöbben
1: is.
0: Valójában. Tehát, és, nem, és persze sok mindent lehet hibáztatni, de szerintem nem a hibást kell keresni, hanem megoldási kulcsokat adni, és ez esetben ez tényleg az.
1: Így van. Úgyhogy iskolákba is nagyon szívesen elmegyünk, megtanítjuk ezt a módszert, mert ott máshogy van. Ugye ott először megtanulja az iskolaigazgató, aztán a pedagógusok, aztán a szülők, és legvégül a gyerekek, hogy mindenki képbe legyen, hogy mi ez, mit csinál a gyerek.
0: Te, és tudom, hogy cégeknek is szoktatok ilyet csinálni.
1: Így
0: tehát, mert hogyha van olyan ilyen nyitott gondolkodás, vagy haladó szellemiségű cégvezető, mit tapasztalnak ők utána?
1: Hát nagyon fontos a cégeknél is, hogy ugye a cégeknél van felelősség, nagyon sok a stressz, nagyon sok a határidő, és amikor bevezetnek egy ilyen könnyű kis stresszoldó módszert, egyébként főleg a Covid óta azért nagyon sok cég próbálja azt, hogy egy ilyen well-being program keretén belül bevezetni a TM-et. Egyébként most fejeztünk be egy tanfolyamot az egyik cégnél szintén, tegnapi nap folyamán. Úgyhogy hát azt tapasztalják, hogy sokkal jobb nekik, nagyon kihat a munkahelyi kapcsolatokra, kihat a termelékenységre. Nagyon hasznos egy cég életében, nagyon fejlődik ez a cég. Van olyan cégvezető Magyarországon, aki ad 25 percet a munkaidőből csak azért, hogy meditáljanak a dolgozói.
0: Óriási.
1: Úgyhogy ezt én is óriásinak tartom.
0: Sok ilyen cég van már Magyarországon? Vagy?
1: Sajnos nem, de azért van egy pár. Uh-huh. Úgyhogy...
0: Akik már ilyen, így gondolkodnak.
1: Akik így gondolkodnak, így van.
0: Nagyon tetszik. Te mikor lennél elégedett azzal, hogy mondjuk hányan meditálnak, mondjuk akár ezzel a módszerrel, és ténylegesen meditálnak, mondjuk Magyarországon? Van ilyen a szám a fejedben, hogy akkor nyugodt lennék, ha, vagy akkor azt gondolom, hogy már sinen lennénk mindannyian mentálisan, hogyha minden második ember?
1: Hát igazából én... Igen, hogyha ezt egy kicsit könnyedebben vennék, akár az intézmények, az iskolák, a cégek, ahol ugye több ember van, igen, többen meditálnak, ahol több tudat csendesedik le, ennek van egy ilyen rendsugárzó hatása is a környezetre, hát akkor úgy elégedett lennék. A közvetlen környezetem, a meditálók közvetlen környezete, tehát azért úgy szépen terjed. Nyilván, hogyha látják a meditálókon, hogy jól vannak a TM-től, akkor az egy nagyon jó referencia mindenkinek, és akkor elkezd meditálni a környezet is.
0: És te ráadásul egyébként többnyire olyan emberekkel vagy körülvéve, akik már erre nyitottak, vagy már gyakorolják.
1: Nem.
0: Nem, pont azokkal, akik épp most fordulnak
1: e
0: felé.
1: Így van.
0: Milyen állapotban vannak az emberek?
1: Hát nagyon fáradtak. Nagyon fáradtak, nagyon stresszesek, nagyon kimerültek, és ugye sajnos a napi közönséges alvás nem adja meg azt, hogy még a fáradtságot se oldja fel, nem hogy a mélyen gyökerező stresszeket.
0: Igen.
1: Ugye, mert hogyha például van egy olyan éjszakád, amikor úgy kialszod magad, akkor ugye boldogan mosolyogsz a szomszédra, viszont hogyha rosszul alszol, akkor ugye ne szóljon hozzám senki. Ugye mi változott? Nem a környezet változott, hanem a te testi fizikai állapotod más, és ez nagyon fontos, hogy úgy jól legyünk, úgy jól érezzük magunkat a bőrünkben, úgy nap mint nap. Teljesen más kipihenve. Maharishi szokta mondani, hogyha fáradt vagy, nyomorúságos az élet, és hát valahol ez így van.
0: Mennyire igaz, hogy fáradt vagy, mert már nem is fáradtnak érzem magam időnként, hanem kimerültnek. És az normális, Andi, mert legyünk realisztikusak, vagy hadd legyek realisztikus, tehát este megpróbálok meditálni, de úgy állulok el, hogy leesik a fejem 3-4-szer, és olyankor én lefekszem és alszom. Tehát nem, egyszerűen azt érzem, hogy nem tudom végig erőszakolni magamon, mert nem bírja a szervezetem. Ez nem baj?
1: Hát semmi nem baj, de mondjuk lehet, hogy nem éjszaka kellene.
0: Igen, tehát nem este 10-kor, amikor végre az ágyba kerül. Hát figyelj, ha a fiaim megtanulják, akkor ez lehet cuki családi, esti családi program.
1: Program, így van, mindenki. Amikor, ugye nagyon fontos, hogy ne éjszaka, mert ugye amikor már este leülsz meditálni, ott már arra készül a fiziológiát, hogy aludjál. Igen. Nem arra, hogy éberré váljál a TM-től, egy idő után éberré fogsz válni. Hanem amikor hazamegy a család, leül, meditál, és akkor még az otthoni teendőidet is, meg az esti teendőidet is valahol békében, meg boldogan töltöd el. Ez nagyon fontos. És ez akkor nem az van, hogy a munkahelyi stressz próbáljuk leverni a családon, mert ugye akit a legjobban szeretünk, sajnos mindig ott csattan az ostornya.
0: Hát, mert ott úgy érezzük, hogy megengedhetjük magunknak. Így van, igen, hol máshol, hanem a legvédettebbnek tűnő környezetben. De szomorú ez.
1: Igen.
0: Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél és meséltél.
1: Nagyon
0: élveztem, és lehet, hogy még fogunk beszélgetni rádióban is, de hogy mi ketten még sokat fogunk beszélgetni, az egészen biztos.
1: Hát igen, meg ugye az elvonulást is megtartjuk a nőknek, a női elvonulást.
0: És ezt mikorra szervezted, tervezted?
1: Október 16-18-at írtuk be.
0: Igen, igen. Bent van a naptáramban, ne aggódj, hogy akkor megbeszéljük, hogy én ott hogy tudok becsatlakozni, jó, és mit, milyen programmal.
1: Jó, szuper, nagyon köszönöm.
0: Én köszönöm, hogy jöttél. Puszillak. És a kedves hallgatókat és nézőket is puszilom szeretettel. Aki ezt nem kéri, semmi baj, őt akkor nem, de amúgy mindenkinek egy nagy ölelés. Találkozunk 2 hét múlva legközelebb is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Országosan irányított program indult a hazai intenzív terápiás osztályokon a fertőzések monitorozására. Pozitív visszajelzéseket kapott a megújult MOL-Bubia tesztidőszakban. A magyarok közel fele még soha nem vett részt anyajegy szűrésen egy friss kutatás szerint. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban, amely szerint megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe. A szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszter A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz és javuljanak az oktatás működési feltételei. Országosan irányított úgynevezett Surveillance program indult a fekvőbeteg ellátó intézmények intenzív terápiás osztályain a fertőzések monitorozására július 1-én közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A cél, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre az intenzív ellátással összefüggő kiemelt jelentőségű fertőzésekről, támogatva a megelőzést, az infekciókontroll fejlesztését és a betegségbiztonság erősítését. Minden fekvőbeteg ellátó intézmény egy intenzív osztálya kötelezően részt vesz a programban. Szeptember 30-áig adatokat gyűjtenek a betegforgalomról, és figyelik, kialakul-e az ellátással összefüggő tüdőgyulladás, véráramfertőzés vagy húgyúti fertőzés. Jól vizsgázott a megújult MOL-Bubia tesztidőszakban. A BKK közlése szerint több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A rendszer elégedettségi mutatója 4,48%, az új alkalmazásé 4,25% lett. A tesztelők 86%-a biztosan vagy valószínűleg használni fogja a szolgáltatást az éles indulás után is. A legnagyobb sikert az elektromos rásegítésű kerékpárok, a könnyen állítható nyereg és a gyors, egyszerű használat aratta, valamint az új app átlát felülete és a kerékpár foglalási lehetőség. Tombol a nyár, egyre többen vannak közvetlen napsugárzásnak kitéve, mégis a magyarok 48%-a soha nem vett részt melanoma szűrésen vagy bőrgyógyászati anyajegyvizsgálaton. Ugyanakkor egyre többen ismerik a fényvédelem fontosságát, derül ki egy friss kutatásból, amelynek részletei dr. Kósa Péter, az Affidea bőrgyógyásza ismertette a Sláger FM-nek.
2: Inkább nézzük azt az oldalt, hogy a kb. Fele a lakosságnak az már volt anyajegy szűrésen, és azért ez egy nagyon pozitív szem. Budapesten évente kb. 600 új melanomás beteget diagnosztizálunk. Veszprém vármegyében ez kb. 100. Ennek oka részben az, hogy jóval kisebb a lakosságnak a száma. Másrészt meg azért Budapestre sokan bejárnak, és nagyon sok anyajegy szűrő állomás működik. Itt tehát valószínűleg a statisztika miatt is Budapestre adhatja ezeket a bőrdaganatoknak kb. 90%-át a napnak az UV hatát, a napnak az UV hatása és a szoláriumoknak az UV hatása okozza. 9 bőrdaganat megelőzhető.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mondhatom, és akkor kérdezem a mai nagyon kedves első vendégemet, hogy régi kedves barátunk látogatott meg?
2: Igen, meg
1: köszönöm. Én köszönöm a bizalmat. Erős Apolka Munkácsi díjas szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusa érkezett ismét hozzám, és legközelebb megtanulom fejből a te titulusodat. Picit hosszú, de nem lehetetlen. Meg hát azért a micsoda kiváló rang ezekkel a titulusokkal élni, úgyhogy szívből gratulálok. Hát ahhoz meg külön, amivel kapcsolatban érkeztél, az ajándékot pedig őszintén köszönöm. Itt a stúdiónak lett egy nagyon szép égköve most ismét. Strobl 170 emlékév van.
2: Igen.
1: Ugye ez most már zajlik hónapok óta, és még majd mennyi minden lesz még az év végéig, és mennyi minden van most is. Hát ezért jöttél, hogy erről mesélj. Amit én most megkaptam, ez látható élő nagyság, vagy hát teljes eredeti terjedelmében, ugye?
2: Rá is tapintottál a lényegre, mert ez az élő nagyság és életnagyság, ez komoly fejtörést okoz mindenkinek, ugyanis egy szobornak az életnagysága az nem egy emberi életnagyság. Ez 10 mm-re megegyezik az eredeti emlékmű forma rendjével, illetve méretével. Komolyan? Az a szobor, amit most a látogatóink az Andrássy út 69 lépcső során a főbejáratunknál láthatnak, és ami most itt van az asztalodon, ennek a kicsinyített mása.
1: Én nagyon örülök neki, mert egy darabka történelem, egy szelet nagyon fontos múlt, és hát meséltem neked, amíg jöttem fel a lifttel ide a stúdióba, azon gondolkodtam, hogy nagyon sokan keresik az örök élet forrását, ugye? De a halhatatlanság forrását is keresik?
2: Nagyon érdekes a címadása a kiállításunknak, ugye a halhatatlanság forrása, ez nem egy előzménymentes cím. Uh-huh. Tehát korábban, amikor az új műcsarnok épületét 130 évvel ezelőtt birtokba vették az akkori kortárs művészek, mint Strobl Lajos, út a halhatatlanság forrásához címet adták a kiállításnak, illetve annak a művészbálnak, amivel ők belakták azt az új épületet. És én úgy gondolom, hogy ez a tevékenység, ez a fajta attitűd jellemző a képzőművészekre, mint világ a világ, tehát ez valami örök létező körülöttünk.
1: Hát de legyen is, mert ez a előrébb viszi egyébként az alkotást, tehát az alkotási folyamatnak, majdnem azt mondtam motorja, de nem mertem kimondani.
2: Te van a motor szóban is igazság, komplexebb ez szerintem, ez valami, ami áthatja az alkotót. Uh-huh. Tehát amikor az ember létrehoz valamit, az a kreációnak egy olyan formája, ami kicsit kiesik ebből a világrendből, amiben éljük a mindennapjainkat. És a halhatatlanság ehhez kapcsolódik. Tehát valamilyen másik, nem dimenzió, ez egy kicsit sablonosan hangzik, de valami párhuzamos lét, én úgy gondolom.
1: Uh-huh. De valami másik dimenzió, ami nem feltétlenül kapcsolódik a mindennapi élet őrületéhez, hanem azt teszi egy picit, vagy abból húz ki minket?
2: Hivatott arra, hogy kihúzzon, és erre szükség is van. Én úgy gondolom, hogy az alkotó ember nagyon szenzibilis, és pont igen, ezért nagyon érzékenyen reagál a világ rezdüléseire, és olyan életet élünk, olyan a világunk, a mikro- és makrokörnyezetünk, úgy szükségünk van azokra a kapaszkodókra, ami mentén, vagy akár a saját hajunknál fogva kirángatjuk ebből magunkat. Ez kell.
1: A meddig készült ez az alkotás? Nem csak az, amit van a kezemben, az eredeti.
2: Hát ugye az eredeti szobor az egy emlékműnek a fragmentuma.
1: Igen.
2: Megvárt András emlékművének az egyetlen megmaradt figurája, Pospisil Mihály öntőmunkásnak a szobra, és az volt a koncepció, kurátorként azt vizionáltam, hogy az eredeti szobrot ültetem oda az Andrássy úti lépcsősorra. És hát a cél egyenesben hiúsult meg ez a terv, úgyhogy egy nagyon gyors rögtönzés és újra tervezés eredménye, hát egy szűk hónap, mire létrejött a szobor. Ez egy printelt 3D verzió, tehát abszolút egy kortárs technológia, éppen ezért nagyon figyelemfelkeltő, már a harsány kifejezést is mondhatnám rá, pláne ugye az Andrássy út közegében, de azt hiszem, hogy a hátrányból sikerült egy olyan előnyt formálnunk, illetve átkovácsolnunk ezt a szövetet, hogy abszolút valid része a kiállításnak ez az interpretáció.
1: Jól láttam, hogy kurátortársad is van?
2: Igen, Borovi Dániel művészettörténésszel dolgozunk közösen, és ez egy nagyon szerencsés együttállás, mert szobrász és művészettörténész, egyetemi polgár, illetve a világban nyitottan közlekedő autonóm művészettörténész együtt dolgozása valami nagyon-nagyon személyes és izgalmas eredményt hoz.
1: Na, ez azért jó, hogy beszélünk erről, és Dánielt is innen üdvözöljük, várom vissza majd őt, és a műsorban már találkoztunk vele, hogy itt azért művészek is megfordulnak, és gyakran, lehet, hogy már a múltkor is beszélgettük ezt veled, hogy mondják a magukét, hogy valamikor nagyon szeretnek kurátorral dolgozni, főleg a kortárs művészek, igen, ugye, és valamikor kevésbé, mert hogy ugye van, akinek a saját művészi, hát és majd itt segíts, hogy milyen erősebb mondjuk a koncepciója annál, mint hogy elfogadjon bizonyos tanácsokat a kurátortól. Ti ketten jól működtök akkor ezek szerint együtt?
2: Én úgy érzem, hogy igen. Hát ez egy nagyon impulzív és nagyon intenzív 8 hónap, amit magunk mögött tudunk. Ugye egy speciális helyzet van, hiszen egy lezárult életmű az, amit feldolgozunk. Igen. Viszont az sem egy hagyományos módon, tehát nem az emblematikus nagy közgyűjteményekhez nyúltunk forrásanyagért, hanem a család, tehát a Strób Alajos leszármazotti kör az, akik egy emberként segítettek nekünk, illetve az az alapítvány, aki gondozza ezt az örökséget, és pont ezért nagyon személyes volt minden megközelítési irány, ahogy én szobrászként nyúltam a témához, Dani, ahogy művészettörténészként kezelte a feldolgozatlan, teljesen új forrásanyagokat, és a család, akik pedig teljesen személyes történetek, kapcsolódások mentén támogattak minket.
1: Egyébként ti ketten az emlékévnek vagytok a kurátorai? Vagy azon belül?
2: Több kiállításunk van.
1: Tudom.
2: Tehát Fehér Ildikó művészettörténész, egyetemünk rektorhelyettes asszonya az, aki átfogja az egész emlékévet, és amikor mi nyitottuk az emlékévet, és akkor Ildikó volt itt nálad beszélgetni.
1: Igen, őt is puszíjuk.
2: Igen, akkor egy kerítés kiállítással hívtuk fel Strób Alajosra a figyelmet. Igen. Ez ma is látható, ugye a Bajza utcai kerítés szakaszon, illetve a Szondi utcában az Epres kertet övezi ugye ez a terület. Innen datálódik a kiállítási programsor, ezen már közösen dolgoztunk Borovi Dániellel, és most ez a nagy kiállítás, ami az egész emlékévet megkoronázza, szintén kettő
1: munkája. Na, én nem véletlenül kérdeztem, tehát, hogy a felelősség egy ilyen emlékévnél nagyobb kurátorként?
2: Nagyon nagy súlya van, és nagyon megtisztelő is. Én nem is az emlékévben látom a súlyt, hanem szobrászként egy olyan szobrászi nagysághoz közelíteni. Felelősségen túl inkább nagyon megtisztelő pozíció. Uh-huh. És ebben lubickolok tulajdonképpen a mai napig. De mégiscsak egy olyan szeméről van szó, aki azon túl, hogy köztereinket formálja szobrászatával, és emellett ugye a portrészobrászatban is meghatározó a mai napig Európa szerte, nem csak Magyarországon, ezt mondhatom, oktatási tevékenységével, hát mégiscsak fölépítette a szobrászmesteri iskolát.
1: Hogyne, jogos.
2: Tehát azt az intézményt, aminek az oktatója lehetek, tehát szerintem ez egy ilyen élő művészettörténeti szál, amiben bekapcsolódhatok, és ezt szőni tovább, ennek a részének lenni. Ez a felelősségnél több, inkább valami, hát olyan dolog, ami megmelengeti az ember szívét, tehát egy melegség.
1: Világos. Meddig láthatunk, ezt mondjuk el?
2: A kiállítás a főépületünkben, az Andrássy út 69-ben látható. Ez a múlt héten 22-én nyílt, és egészen szeptember 19-ig láthatja a közönség.
1: Szuper, oké. De bocsánat, mindig hozzáteszem, ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: ne, illetve hogyha ellátogatnak a hallgatók a weboldalra, a Képzőművészeti Egyetem weboldalára, ott az aktuális tárlatvezetések mindig feltüntetésre kerülnek.
1: Te vagy az egyik tárlatvezető?
2: Igen, tehát a beszélgetésünk napján is tartok egy tárlatvezetést, de lesz angol nyelven Borovi Dániellel, illetve még augusztus végén szintén tartok én is tárlatvezetést.
1: Szereted ezeket az alkalmakat?
2: Igen, mert közvetlen kontaktus alakul ki, látja az ember a látogatóink arcát, tekintetét, tehát fel tudom mérni azt, hogy miről és hogy beszéljek, hogy tudok kapcsolódni azokhoz az emberekhez, akik nyitottak, érdeklődnek, és pont ezért, mert ez egy személyes találkozás, ők is mernek reagálni, mernek érzelmeket kimutatni, és ementén én azt hiszem sokkal hatékonyabban lehet átadni üzenetet, vagy egyáltalán megnyitni az embereket, vagy a kiállítást megnyitni az emberek felé, tehát ezért ez egy kétoldalú dolog.
1: Igen.
2: És ezért nagyon fontos, olyan, mint egy oktatás, nagybetűs oktatás.
1: Igen. Amíg nem értek a mikrofonok, beszéltünk arról, hogy mennyire kedveled az alkotó táborokat.
2: Igen.
1: És én mindig nagyon szeretem, amikor jönnek művészek és mesélnek erről, mert ugye szerintem a hallgatók nagy része nem járt még ilyen művésztáborokban. Hogy ott mi zajlik pontosan? Amikor összejöttök egy-két hétre, és elvonultok. Vagy inkább, jó ez a szó, hogy elvonultok?
2: Jó, mert és pont ezért nem is találkoznak vele a hallgatók, illetve már mint a rádió hallgatói. Mi az egyetemünk hallgatóit visszük különböző művésztelepekre, ezek általában tematikus programok, kéthetes időtartamot ölelnek föl. Egy vezetett mester, illetve egy mester vezetésével egy adott témán dolgoznak. Az a szűk kör, aki kiérdemelte a lehetőséget, hogy eljöhet. Én például szeptemberben a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe viszem a hallgatóimat egy olyan természetművészeti szimpóziumra, művésztelepre, ahol nagyon komoly kötöttségek mentén, hiszen egy nemzeti botanikus kertben dolgozunk, az ott fellelhető anyagokból, illetve olyan természetes anyagokból dolgoznak, amiket befogad a kert. Uh-huh. Ezt úgy értsd, hogy az élővilág, flóra és fauna szerves részévé válnak, miután lebomlanak ezek az alkotások, tehát ezek efemer műalkotások lesznek, amik időszakilag láthatóak, viszont utána az enyészet által visszakerülnek a természet szövetébe.
1: Tehát egy művésztelep úgy működik, hogy ott alkotni kell végig, és most a kell szót azt kérlek értsd jól. De illik alkotni, ugye?
2: Te is értsd jól a válaszomat, ugye fiatal felnőtteket, nagy kamaszokat viszünk ezekre a helyekre.
1: Akik pályáznak erre a
2: lehetőségre. Igen, és azért az életigenlésnek számtalan formája van 20 éves korban, tehát nem mindig az alkotási folyamat az, ami prioritást élvez, de szeretnének dolgozni, tehát készülnek erre, a nap nagy része, főleg ugye az én művésztelepemen az tényleg az alkotással telik, de hát ezek a programok nyújtanak lehetőséget arra, hogy nagyon szorosan meg tudják egymással beszélni azokat a problémákat, amik foglalkoztatják őket művészetükbe, a világukba, az oktatási térben, számtalan helyen, és ezek koncentrált beszélgetések. Uh-huh. Pont azért, mert ez az elvonulás szó, amit használtál, kifejezés, ez egy kiszakadás a mindennapokból. Tehát egy csomó minden lenyírbálódik az életről arra a pár napra, és éppen ezért a problémák, a gondolatkörök, ezek óhatatlanul az alkotás, a képzőművészet körül cirkulálnak.
1: Ugye nyilván túl vagy mások művésztelepen, vagy több művésztelepen, mindegyikből jó dolgok sülnek ki, amikor ennyi alkotó össze van zárva?
2: Nagyon változó. Az én életemben több olyan művésztelep volt, ahol kollégákkal veszünk részt egy-egy szimpózionon. Ezek nemzetközi, külföldi művésztelepek voltak jellemzően. Inspiratív mindenképpen. És nagyon fontos az, hogy kiszakadjunk abból a szűk kis lokációból, amiben pörgünk naphosszat. Gondolatébresztő mindenképpen, de hát természetesen ez konfliktusokkal is járhat. Hát
1: igen. Ilyen az. Jaj, sok művész összezárva egy ilyen, az
2: hát,
1: sok érzékeny
2: ember. Zsák, bolha, egy hangyaboly, tehát sok-sokféle nyüzsit képzelj el. Impulzív mindenképpen.
1: Jó, elhiszem. A hallgatók egyébként, ha már itt tartunk, mennyire vettek részt az emléképben, a Stóbl emléképben?
2: Nagyon komoly összefogás volt itt az emlékév eddig megvalósult programjai mögött, és ugye most a derekánál vagyunk ennek az emlékévnek. Például a Kokáér Mihályunk szobrát, mert Mihályként híresült el így házon belül, és most már a külvilág számára is. Gyurin Dániel frissen végzett szobrász kollégával együtt készítettük, illetve Barász Tamás volt az, aki az egésznek a digitalizálását lehetővé tette, és a technológiai hátterét. Terveznek stróbl emlékkardot mintázni a hallgatóink, amiben tudnak segítenek. De leginkább, ami fontos nekem az az, hogy kezdik megérteni, hogy egy nagyon aktív hagyományban, egy olyan közegben dolgoznak, ahol Stróbl Alajos is a szobrait készítette. És szerintem ez
1: inspirálóan?
2: Adomány, igen. Igen.
1: Na, én is azt gondolom, hogy kívülállóként, hogy amikor a szellemiség hirtelen, az ott van?
2: Ott van, és ezt megérzik, tehát hogy ez létező valami, és átitatja szerintem a gondolatokat. Tehát konkrétan ezt a szobrot ott készítettük négyzetméterre pontosan, ahol annak idején, hát nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, több mint 100 évvel ezelőtt Stróbl Alajos maga mintázta az eredeti szobrot.
1: Na hát ez meg azért nem akármilyen kihívás, felelősség, sok minden van ebben.
2: Hát más a pulzusa az embernek, amikor bemegy a műterembe mindenképpen. Olyan adalék az élethez, amivel fölül lehet emelkedni az aprócsapró problémákon, és szerintem az egyetemünket is ez viszi előrébb, hogy a kihívásokat megugorjuk, összefogunk, teoretikus és képzőművész kollégák, és valami olyat hozunk létre, amire egy emberként büszkék lehetünk.
1: Ezen is gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy egy művész, az hogy működik ilyen szituációban? Amikor ő alkot, az gondol arra, hogy tehát például ti, akkor...
2: Igen.
1: Modellezzük ezt le. Belegondoltok abba, hogy lehet, hogy 170 év múlva majd benneteket fognak ugyanígy ünnepelni? Te benne van a pakliban?
2: Nagyon sokat változik a világ, iszonyatosan felgyorsult, ugye ezt a frázist halljuk nap.
1: Jó, után. És ő egy másik időszakban alkotott.
2: Amikor művészként él az ember, ilyenekre szerintem nem gondol, tehát abszolút a munkafolyamat, az alkotás az, ami úgy elnyeli az embert, hogy egyben buborékot is von maga köré ebben az alkotó ember, viszont amikor kilép a fényre egy alkotással, jelen esetben egy szoborral, hát természetes, hogy megfordul a fejébe az, hogy ennek utóélete lesz, tehát nem csak a mának, a holnapnak szól az a plasztika, az a szobor, egy síremlék, egy emlékmű, akár egy épületplasztika, hanem sok-sok év múltán akár egy következő generáció, vagy azt követő is látni fogja.
1: No, ez azért megfordul a...
2: Meg. Na, ennek fejében. Van felelősség része, tehát a választott anyagok, technológiák kivitelezés szempontjai szerint. Én hiszek ebben, hogy kellő gondossággal és alapossággal járjunk el, és ez már akkor nem csak magunknak szól, vagy magunk irányába, hanem valóban így a téri, időbeni dimenziókat tekintve is.
1: De egy tanár, amikor egyébként a művészi szférában alkot, tehát művészként teszi a dolgát, akkor gondol arra, hogy hát ezt majd látni fogják a tanítványok is?
2: Természetesen, sőt szerintem elengedhetetlen az, hogy úgy oktassunk, hogy legyen egy nagyon aktív, pulzáló életművünk párhuzamosan. Hiteltelen lenne művészetről beszélni úgy, hogy az ember azt nem bírja.
1: Ezeket a szempontokat neked mind-mind alkotás közben szem előtt kell tartani?
2: Én azt tartom szem előtt alkotás közben, hogy őszinte legyek. Hogyha őszinte vagyok, őszintén nyúlok az anyaghoz, őszinte a probléma, ami érdekel, akkor az annyira komplex, hogy abban benne van az oktatási tevékenységem is.
1: Oké. Mennyi mindenre számíthatunk még? Az emlékév az konkrétan meddig tart?
2: December végéig tart az emlékév. Mihály alakja is, ameddig az időjárás engedi, fogadni fogja a látogatókat. Aki most eljön a kiállításunkra, nagyon sok olyan szoborral találkozhat, ami még nem volt publikálva.
1: Tényleg?
2: Tehát a családnak a gyűjteményéből, sőt, mi több az egyetemünk polcairól, könyvtárából, műtermeiből azonosítatlan stróbszobrok is most bemutatásra
1: kerülnek. Na, erről mesélj, kérlek. Tudom, hogy ez szakmai rész, de őszintén érdekel, most ez mit jelent, hogy azonosítatlan?
2: Amit a kifejezés primer takar, pontosan azt, hála Istennek a technológia annyit fejlődött, hogy a frissen előkerült a családi hagyatékban lévő fotódokumentációt újra szkenelve, digitalizálva, részletgazdagon tudtuk Borovi Dániellel áttekinteni a fotókat, és Daninak a precizitása, illetve maximalizmusa okán minden egyes négyzetcentimétert átvizsgált és összeolvasta az írásos dokumentációkkal, hogy vajon melyik plasztik ami lehet az adott képen, és ahogy mozogtunk például az egyetemünk tereiben, vagy ő a család enteriőrjében, be tudtunk azonosítani olyan szobrokat, amiről senkinek fogalma nem volt, mondjuk, hogy az egy stróbla alkotás. Példának okáért a könyvtárunk kétajtós szekrényének a tetején találtunk egy Rauscher Lajos portrét, ami ismeretlen szerző, ismeretlen szakállas férfi portréjaként volt apostrofálva, illetve katalogizálva a gyűjteményünkbe, viszont a Nemzeti Galériában van egy márvány verziója ennek a büstnek. Aha. A formai egyezés mutatkozik, keletkezés történetében azonos, léptékében azonos, karakterében azonos a szobor, viszont egy sokkal gazdagabb formarendű alkotást találtunk, mert ez az élő modell után mintázott kópia, meg a galéria gyűjteményében már egy valószínűleg évekkel később redukált formába létrehozott verzió látható.
1: De izgalmas ez, irigyellek.
2: Hát ez egy gyönyörű utazás és nyomozás.
1: Na, pláne így, ha még ilyeneket mondasz.
2: Úgyhogy pont ezért laikusoknak, illetve a szakmai közönségnek is nagyon izgalmas.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, jó társaságban repül az idő. Köszönöm. Képzeld, hogy már a végén is vagyunk. Tehát akkor szeptember elejéig?
2: Szeptember 19-ig.
1: Oké, hát akkor még bőven bele nyúlunk a szeptemberbe. Ne hagyják az utolsó pillanatra. Várjátok őket szeretettel.
2: Igen.
1: Izgalmas kiállításról van szó, mert ki ne szeretné a halhatatlanságot egy picit megtapasztalni. Itt valamit kapunk belőle.
2: Én remélem.
1: Köszönöm, igen, hogy itt voltál. Kedves köszönöm hallgatóink, Erős Apolkával beszélgettem, Munkácsi Díjas szobrászművésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusával. És Apolkától most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Jankó Dániel Budapesten dolgozik azon, hogy az egyetemisták időben felismerik az erősségeiket, vezetői tapasztalatot szerezzenek és tudatosan válasszanak szakmai irányt. Diák szervezeteivel, tehetséggondozó programjaival és startupokat segítő munkájával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a fiatalok ambíciója gyakorlati tudással, szakmai kapcsolatokkal és valódi felelősséggel kapcsolódik össze.
3: Köszönöm szépen,
1: és örülök, hogy jöttél a Youth Business Group, jól mondtam a neve, nagyon izgultam, hogy ki tudjon mondani, alapítója vagy te, egy alapítónak nevezed magad, van legalább 4 lábad itt a nagy budapesti kulturális életben, ami persze ki van nagyon szépen szélesítve, mert sok minden tartozik hozzád, hozzátok, de hát már jó régóta teszed a dolgodat, és van egy nagyon komoly missziót, hogy mindig megálmodsz dolgokat, és aztán azt létre is hozod. De az álmaidhoz jó sokan csatlakoznak mindig. Tehát én, ahogy most láttam azokat az eredményeidet, hát itt rengeteg szám van, rengeteg sok-sok eredmény, na, nem akarom magam ismételni, úgyhogy mostantól tiéd a szó, tehát akkor mi vagy elsősorban alapító és álmodó? Létrehozó?
3: Szerintem ez egy korrekt megfogalmazás, okay, ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy alapvetően az embernek a sikerének az egyik alap dolga az, hogy rájön és kiteszteli azt, hogy ő miben is jó, miben rossz, és igazából ezek alapján kell meghozni a karrierrel kapcsolatos döntéseket.
1: Azok nehéz döntések?
3: Hát szerintem ezek pokolian nehéz döntések, és általában erre nem is feltétlenül szoktunk úgy olyan tudatossággal figyelni, mint mondjuk akár egy egészséges életmódra. Tehát az már hogy mindegyiknek benne van a mindennapjában, hogy figyelek arra, hogy mit eszek, mit fogyasztok, még az alvásomat is mérem, de valahogy az, hogy egyébként a karrieremet, hogy ki vagyok én, hogy kéne előre mennem, hol fogom magam jól érezni, ezek a kérdések nem olyan triviálisak, és nagyon sokan nem is teszik föl, pedig azért, hát hogy is mondjam, minden héten 40 órát eltölteni valami olyannal, amit az ember nem szeret, az szerintem az egy komoly, elég drága biztos, történet.
1: Az biztos.
3: Úgyhogy én viszonylag gyorsan, hát szerencsémre vagy bal szerencsémre, nem tudom, majd kiderül, de hogy én viszonylag gyorsan rájöttem, hogy nekem például a hierarchia tűrés ez nem az erős tulajdonságom. Nekem 2 darab főnököm volt életemben, egyikkel se tudtam túl jól kijönni, úgyhogy...
1: Akkor nem is tartjátok a kapcsolatot.
3: Nem sűrűn. Pont most egy békülési szakasz indult el, úgyhogy
1: csokoltatjuk innen őket.
3: Jó, rendben.
1: Úgyhogy... Van itt minden a te életedben, úgyhogy ezeket most már végig is fogjuk venni, de talán az első és legfontosabb az a tehetségközösség. Diákszervezetekről van szó, amelyek ugye nyilván aktív formálója az egyetemi éveknek mindenki életében, de arról mesélj kérlek, hogy nekem nagyon tetszik már a megfogalmazás is, a tehetség közé. Én minden közösséget alapvetően támogatok itt ezzel a műsorral is, hiszen Budapest sok-sok közösséget foglal össze, és azok mindig egy ilyen, hát én ilyen nagyon komoly erőnek gondoltam, amikor úgy azonos gondolkodású emberek, vagy azonos tehetségű emberek egy kaszthoz tartoznak. Ez egyértelmű volt neked az elején, hogy tehetség közösségeket kellene összehozni?
3: Alapvetően nem, tehát hogy nyilván ez egy organikus történet volt. Én ugye menedzsment tanácsadóként dolgoztam az egyetemi éveim alatt, nagyjából az ilyen hazai tulajdonú középvállalatok, ez a 2 kötője 15 milliárdos árbevitelű cégeknél, és kvázi az első számú vezetőnek kellett gyakornokként menedzsment tanácsadókat adni, és hát alapvetően én ezt nagyon élveztem, nagyon mélyvizes történet volt, de egyre inkább figyelmes lettem arra, hogy a tankönyv az egy bizonyos problémára A megoldást ad, és a gyakorlatban a vezetők általában mindent választanak, csak az A megoldást, ami a tankönyv szerint a jó, azt nem. Tehát, hogy ez azért bennem felmerült, hogy kívülről megnézni valamit, az nem ugyanaz, mint amikor az ember benne van és döntést hoz. És nekem igazából innen jött az a gondolat, hogy valahogy akkor meg kéne azt nézni, hogy milyen lehet vezetőnek lenni. Most nyilván ez 23 évesen azért nem olyan triviális feladat, hogy te akkor legyél valahol vezető, viszont én ugye a Corvinusra jártam, ahol nagyon menők voltak a diákszervezetek, és az élet úgy hozta, hogy az egyik ilyen szervezetnek a vezetője lehettem, és akkor nekem az volt a feltételrendszerem, hogy én akkor fogadom el ezt a pozíciót, ha itt most így effektíve eljátszom azt, hogy én itt vezető leszek, tehát akkor ugyanúgy nem tudom, üzleti modellezek, struktúrát építek, megtanulok embereket felvenni, kirúgni, tehát hogy így a rendes ilyen vezetői
1: A kiképzés.
3: A kiképzés, igen, és igazából ez olyan szinten erősen sikerült, tehát hogy ez egy ilyen mai napig meghatározó élmény, hogy Csillebércen vagyunk fenn a vezetőséggel, és egy ilyen nagy, talán A3-as lapra fölírtuk az üzleti modellt, hogy mi milyen diákszervezetet szeretnénk építeni. Az még talán hozzátartozik a képhez, hogy a Corvinus Egyetemen már akkor is 45 szervezet volt, tehát hogy így a 46. belépőként azért nagyot menni nem annyira triviális, szerintem bárki, aki kezdett már vállalkozást, tudja, hogy ez nem egy egyszerű dolog, de mi megálmodtuk, hogy mi a legnagyobbat szeretnénk csinálni, más is nyugodtan tapasztalja meg, milyen vezetőnek lenni, és akkor erre húzzuk fel a saját modellünket. És azt megélni, hogy amit az ember leír, utána mondjuk egy éven belül mindent maradéktalanul megvalósít, és hogy a kemény munka, a kockázatvállalás kifizetődik, jönnek az emberek, boldogok, vidámak, hálásak, tehát az valami iszonyat élmény és érzés volt. Tehát én eredetileg fél évre terveztem diákszervezeti elnök lenni.
1: Ahhoz
3: képest 2 évig lettem annak az elnöke, utána jött az ernyőszervezet, úgyhogy lassan már egy ilyen szolid 11 éve foglalkozom ezzel a kérdéssel.
1: Márja, most szabad ne feledd, Dani vagy Dániel, melyiket szeretnéd? Dani, hogy azért ugye az volt a kiképzés, ahol lemodellezted az életet, na de aztán az életbe kikerülve, mennyivel volt az másabb most innen visszanézve? Gondolkodtál ezen?
3: Ez izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy elég jól tudta szimulálni. Tehát, hogy,
1: az, tehát hogy, ezeknek van értelme?
3: Hát nyilvánvalóan van értelme. Én a személyes dolgaimra én azt tudom elmondani, hogy ami kétségtelen előnye volt ennek a hallgatói szervezet létrehozásának, az az, hogy ezzel nagyon sok első számú vezetővel kerültem személyes kapcsolatba. Tehát itt tényleg a legmagasabban jegyzett, nemzetközi szinten legmagasabban jegyzett magyar menedzserek többségével. És azért azt az élményt, hogy bármikor, amikor ő elmesél egy történetet, egy anekdotát, egy szervezeti helyzetről, egy személyes kihívásról, egy tárgyalásról, bármilyen válságnak a megoldásáról, nyilván sokkal kisebb mértékben, de egy pontosan ugyanolyan történetem van a saját közegemben. Tehát én azt gondolom és azt látom, hogy kicsiben nagyon-nagyon jól leszimulálja a valóságot annak a teljes valójával. Tehát, hogy mi is így szoktunk hivatkozni egy ilyen diákszervezetre, hogy ez egy kvázi mini vállalat, ahol ugyanúgy megvannak a vezetői funkciók, ugyanúgy van toborzás, ugyanúgy kell riportokat írni, és ennek pont az a feature és értelme, hogy te már 18-19 évesen elkezded ezeket tanulni, hogy projekt van, ott le kell adni dolgokat, bizony, néha vannak konfliktusok, akkor is, ha mindenki jót akar, akkor is ezt fel kell oldani, vannak hatalmi érdekek, tehát ezek szerintem mind-mind tök jól le tudják szimulálni a történetet, és egyébként ezt látom, hogy ezért is van kifejezetten értelme, csak egy gyors statisztika, hogy aki mondjuk diákszervezetben volt egyetemi évei alatt, és utána mondjuk elmegy pályakezdőként valamilyen pozícióra jelentkezni, nagyjából két-két és félszer jobb esélye van egy adott pozíciót elvinni, hogyha mondjuk egy olyan emberrel versenyez, aki nem volt hallgatói szervezetes. Tehát nagyon sok olyan soft skill élménye van egy ilyen embernek, tehát hogy tudok csapatba dolgozni, tudok kommunikálni, tudok telefonálni. Meglepően ritka az a 18 éves, 19 éves ember, aki képes telefonon beszélni.
1: Elképesztően hatékony. Na, hát hadd mondjak, akkor tőled kaptam egyébként néhány számot. Szerintem több mint 10 éve foglalkoztok ugye a témával. 10 főről építettétek fel a csúcson 4 ország 12 egyetemén 20 szervezettél, és 1200 aktív taggal üzemelő civil szervezetet.
3: Igen.
1: Hát szívből gratulálok.
3: Hát köszönöm szépen.
1: Nehéz volt ez az út? Vagy nem volt vészes?
3: Nehéz volt. Ugye nem véletlenül fogalmaztam így, hogy a csúcson nyilván azóta volt egy konszolidáció. Őszintén az a rész az nehezebb volt, mint felépíteni, de mindenképpen ezért ez egy nagy sztori volt így belülről megélve. Tehát az, hogy a COVID kellős közepén, tehát amikor még a COVID nem volt, mi már ugye 19 végén elkezdtük tervezni a nemzetközi terjeszkedést, és akkor beütött a COVID, és akkor így ültünk, és szerintem ez az anekdóta, ez tök jól jellemzi azt a hangulatot és közeget, amit létre tudtunk hozni, hogy nekünk rögtön az első pillanatunk az volt, hogy jó, akkor most jön egy kihívás, igazából pontosan tudjuk, hogy aki a kihívásba képes megújulni és bátran áll bele, az ha annak a challenge-nek vége van, akkor sokkal erősebben fog kijönni, és nagyjából a második naptól kezdve a szervezetünkbe ezzel a mindsettel mentünk előre. Amikor beütött a COVID és lezárások voltak, azt tudni kell, hogy nekünk minden szervezetünk csinál szakmai előadásokat, tehát amikor klasszikusan eljön egy nagy vezető, és akkor mesél az adott helyzetről, és akkor oda bemennek ugye az egyetemi hallgatók. Tehát ez egy alaptevékenység. És hát nyilván itt mindent át kellett tenni online-ra, úgyhogy azt hiszem két héttel a lezárás után megszerveztünk egy valami 25 ezer főt elérő ilyen online eseményt, tehát hogy azt úgy kitettük az ablakba, hogy mondjuk élőben a legtöbb az nem tudom 600 fő volt, beütött a válság, mindenki össze-vissza pánikol, hogy mi történik, mi meg két hét alatt megszervezünk egy 25 ezer fős történetet. Tehát nagyjából ez az a mindset, amivel beleálltunk.
1: Az őrület. Na hát ez azt gondolom, hogy nagyon komoly példamutató, amit te csináltál az elmúlt években, és nagyon komoly, de honnan volt benned ez a lázat? Most keresem a szavakat. A terület felé volt a lázat, vagy inkább szenvedély vitt előre? Vagy a sikerek adták a...
3: Igen, ez egy izgalmas kérdés. Tehát ugye az egész az egy ilyen iszonyat flow élmény. Tehát, hogy elkap a gépszi, tehát attól a pillanattól, hogy láttam, hogy milyen, amikor leírsz valamit a papírra, dolgozol és megvalósul, onnantól az egy iszonyat flow. Uh-huh. És egyrészt a szeretet csinálni, tehát egyrésztről ez válik mondjuk a hobbiddá, tehát hogy én nagyon szerettem számítógépes játékokkal játszani korábban, hát ez azért jobb volt. Tehát Itt azért jobb volt. Itt is ugyanúgy ármány, intrika, növekedés, konfliktus, siker, kudarc. Tehát, hogy ez azért úgy rendesen ennek a minden előnye, hátránya. Tehát azért az nagyon, nagyon sokat dob, meg nyilván mindig lehet többet, jobbat. Tehát, hogy azért ez egy abszolút, én azt gondolom, vállalkozói mindset ilyen szempontból, hogy amikor elértél valamit, akkor megünnepled, de oké, ott van egy magasabb csúcs, akkor menjünk arra.
1: De nálatok, vagy nálad a tehetséggondozás volt a fő, és minden más köré épült?
3: Nem. Nekem emellett volt folyamatosan úgymond civil munkám, tehát én menedzsment tanácsadóként dolgoztam. Tehát, hogy
1: azt csináltad végig?
3: Azt nagyjából végig csináltam, igazából abból kerestem úgymond a pénzt, és akkor ez egy ilyen fő hobbi volt. De hát nyilván, tehát amikor
1: akkor
3: az embernek...
1: ez a misszió.
3: Amikor az embernek van egy ilyen története, hogy már nem tudom, 1000+ fő, akkor azért az izgalmasabb szokott lenni, mint a nem tudom, az x-edik cégnek. Most ezt a folyamatát rakjuk helyre.
1: Uh-huh. No, mikor jött az emberi erőforrással kapcsolatos?
3: Aha. Hát ugye amikor már elég nagyra növekedett ez a szervezet, akkor igazából rá lettünk arra kényszerítve, hogy elgondolkozunk, hogy oké, ez egy folyamatos növekedés, de mondjuk ez hogyan fenntartható.
1: Na, de akkor következett abból.
3: Ez következett. Tehát egyrésztről nyilván egy klasszikus piacszerzési elképzelésként indult részben, hogy akkor hát mégiscsak, hogyha azt mondjuk, hogy mi összegyűjtjük a legpengébb embereket, és még képzünk rajtuk, húzunk rajtuk, nem keveset, tehát itt is csak egy értéket hadd mondjak, mert szerintem azért ez egy elég erős mutató. Tehát nagyjából a tagságunk 70% az alapvetően úgy nyilatkozott, hogy neki szignifikánsan meghatározta a karrierjét az itt töltött évek, fél évek száma. Tehát most nyilván nem akarom egy az egyben megfeleltetni egy hazai felsőoktatási intézmény élményének, de én azt gondolom, hogy azért az, hogy egy idézőjelben gombokból működtetett történet nagyobb ráhatással van az egyének fejlődésére, mint egy végtelen milliárdból működtetett egyetem, azért az szerintem egy erős történet. Úgyhogy így voltunk vele, hogy akkor nyilván ezt úgymond piacosítsuk és nézzük meg, természetesen amellett, hogy alapvetően ezt a non-profit jelleget tartsuk meg, és ez volt az egyik, a másik pedig annak a problematikája, hogy mi szembesültünk azzal a viszonylag egyszerű és felfoghatatlan ténnyel, hogy azok az emberek, akik mondjuk nálunk tényleg kiváló emberekkel voltak, tehát mit tudom én, vezettek egy 100 fős diákszervezetet, nyilván odáig is fel kellett magukat küzdeni több különböző pozíción keresztül, írtak TDK versenyeket, demonstrátorok voltak, mellette nem tudom, 20 órás, 25 órás szakmai gyakornokság, vörös diploma, és ezek, tehát amit most mondok, ezek nem elszigetelt esetek, ez úgy egy tipikus életkép volt, hogy mindenhol jól tud teljesíteni, ez az igazi top performer. És ezek az emberek, akik az egyetemen ilyen meghatározó emberek voltak, azok a, és mi leszel, a nagy leszáll, én akkor így ültek, és így, hát figyú, gőzöm nincs, gőzöm nincs. És akkor innen jött az ötlet, hogy ez annyira nem jó, mert ha gőzöd nincs, hogy mi leszel, ha nagy leszel, meg mondjuk nem gondolkozol ezen a kérdésen, akkor az azt jelenti, hogy nagyjából a vakvéletlen az, hogy te rátalálsz arra, amiben tényleg jó és sikeres leszel, ha meg nem, erre is van nagyjából statisztikánk, tehát kb. 10-ből 8-an azok tényleg lövésük nincs arról, hogy ők mik lesznek, ha nagyok lesznek, mondjuk akár egy pályakezdési élethelyzetben is.
1: Én gondolkodtam ezen, amíg vártalak téged ebbe a műsorba, amikor készültem a veled való beszélgetés, hogy tulajdonképpen te olyan vagy, mint egy mentő angyal, most bocs a kifejezésért, de hogy mégiscsak nyújtasz egy segítő kezet nekik. Az eltévejedett fiataloknak, akiknek valóban fogalmuk nincs, hogy merre menjenek. De hát kellenek az ilyen irányjelzők. Mennyire nehéz ez az út? Főleg így misszióként. Mm-hmm.
3: Hát lehet, hogy már kicsit ilyen biased vagyok, úgy nevezem, vagy úgymond, tehát, hogy nyilván nekem az elmúlt 2 évemet nagyjából ezzel az egész közösséggel kapcsolatban is az foglalkoztatott, hogy lehet ezt piacról fenntarthatóvá tenni. ami most tudom, ez ilyen nagyon vadkapitalista dolognak hangozhat, de azért az a helyzet, hogy a piac sok hátrányával ellentétben vagy szemben, azért az, hogyha te piacilag valami értékeset tudsz letenni az asztalra, az szerintem a minőségét is meghatározza. Tehát, hogy ameddig ez egy, nem tudom, aranyos közösség, ahol csillogó szemű gyerekek játszanak, az szép meg cuki, de onnantól, hogy egyébként topvállalatok kőkemény pénzt fizetnek azért, hogy az innen lévő emberek azok oda menjenek dolgozni, onnantól már az egész történet profizmusa egy még magasabb szintre lép, úgymond. Uh-huh. Tehát azért, ha én azt tudom mondani egy gólyatáborba, vagy hát nyilván nem én, hanem az adott diák szervezet, hogy figyú, amúgy egyébként, ha bejössz hozzánk, akkor ezt meg ezt tanulod, ilyen közösségbe leszel, egyébként az egyetemi éveidből kiveszed a legtöbbet, tehát hogy és nem csak a szakmailag a legtöbbet, hanem a szórakozásban, tehát a legjobb bulik, a legjobb események, azok itt vannak ezekben a szervezetekben. És emellett a végén neked van lehetőséged a legjobb helyekre bejutni, sőt ők tárt karokkal várnak téged, mert tudják, hogy te egyébként beletetted az energiát az egyetem mellett. Szerintem azért az egy más optikát ad ennek az egész kérdéskörnek. Úgyhogy őszintén én ilyen szempontból ezen dolgoztam, és én ebben tudom és látom a nehézségeket, hogy azért, hát hogy is mondjam, elég komoly előítéletek vannak az ifjú generációval szemben. Ugye nyilván szerintem nem kell messzire menni, azért a sztereotípiák, hogy nem dolgoznak, lusták,
1: stb. Nem lehet rájuk számítani.
3: Mondjuk megmondom őszintén, szerintem, ha 100 évvel ezelőttre visszamegyünk, és megkérdeznénk a közép és idősebb korú kollégákat, hogy mit gondolnak a fiatalokra, veszik, pont ugyanezeket mondták volna, hogy ott bennük nincs semmi felelősségérzet. De hát alapvetően most is ugye ez van, és emiatt azért elég nehéz úgymond eladni azt, hogy figyú, itt vannak azok az emberek, akik a világból kivisznek téged. Arról nem is beszélve, és ez egy elég szomorú kérdéskör, de hogy ugye igazán kihívó munkák, és ugye nyilván én üzleti területről érkezem, tehát hogy alapvetően és jellemzően üzleti területeken foglalkozunk hallgatókkal, és itt azért, ha a cégeket nézzük, a legjobb munkahelyek, vagy a legkihívóbb munkahelyek általában egy adott országban a hazai tulajdonú cégeknél szoktak lenni, tehát ahol mondjuk itt van a döntéshozatal. Uh-huh. Tehát nem mondjuk Amerikából vagy Németországba hozzák meg a stratégiai döntéseket, és itt igazából neked csak végre kell hajtanod, hanem mondjuk itthonról, Magyarországról kell kitalálni, hogy te most hogy fogod szépen a világot egy területen végigverni. Tehát őszintén ezek azok a pozik, ahol a legnagyobbat lehet menni, pénzben is szerintem a legjobbat lehet keresni, meg tényleg úgymond maradandót alkotni. Na most hát itthon azért nincs sok olyan vállalat,
1: jogos.
3: És akkor itt jön vissza ez a kérdés, hogy mondjuk nagyon sok cégnél pedig kifejezetten hátrány az, ha valaki a világ ambíciójával rendelkezik, mert igazából nem szükséges az adott munkakörökhez a világ ambíciója.
1: Végszólnak ez nekem tökéletes, és nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, gyere gyakrabban.
3: Jó, hát
1: hozzánk a missziókkal. Kedves hallgatóink, Jankó Dániellel beszélgettem, és ugyan Danitól most elbúcsúzom, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Erős a Polkának és Jankó Dánielnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 42 év után először teljesen leállítják a Paksi atomerőművet. Hétfőtől megszűnik a taxik díjmentes áthaladása a budapesti repülőtéri parkolóban. Budapest a világ hatodik legjobb workation úti célja lett. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először váratlan 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán délután. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakosság és a közületi energiafelhasználási igény, tette hozzá. Közölte, hogy a vízügyi előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, szintjei rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az energiaellátás importból biztosított, azonban arra is figyelmeztetett, hogy a hőhullám miatt azt várják, hogy a lakossági és a közületi villamos energiaigény folyamatosan nőni fog. A kormányfő kiemelte, összehangolt lépésekre és önkorlátozásra lesz szükség a súlyosabb következmények elkerüléséhez. Elindult a pótfelvételi eljárás. Augusztus 7-én évfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Pótfelvételére azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. Ebben az évben is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. Hétfőtől megszűnik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret üzemeltető Budapest Airport ZRT 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a területén lévő parkolókban, beleértve a 2-es terminál prémium parkolóját is. Ez azt jelenti, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával, így a taxik többsége a termináltól 1100 méterre lévő parkolóban kényszerülne az utasok felvételére, és arra is, hogy az utasok kiszálljanak a járműből. A fővárosi taxi egyes javasolta, hogy az üzemeltető függessze fel a megfelelő megoldás megtalálásáig mindezt, mivel a döntés végrehajtása jelentős utasélményvesztéssel és szolgáltatási minőség romlásával járhat. Budapest a világ hatodik legjobb workation városa lett a Work From Anywhere indexe szerint. A rangsort bankok vezeti, majd Tokió és Barcelona következik. Az index azt vizsgálja, mennyire ideálisak a nagyvárosok azoknak, akik utazás közben is dolgoznak. Az éghajlat, a gyors internet, a közlekedés, a szállás lehetőségek és a rugalmas munkaterek elérhetősége alapján. A kutatás szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre népszerűbb. A munkavállalók fele már olyan cégnél dolgozik, amely támogatja a rugalmas munkavégzést, ami javítja a munka, magánélet egyensúlyt, és sokan akár munkahelyet is váltanának kedvezőbb feltételekért. A workation népszerűségét a kedvező utazási költségek is erősítik. A férfi kézilabda NB1-ben címvédő Veszprém és a női bajnok Győr is a NEKA csapatát fogadja az élvonal új idényének első fordulójában. A bajnokságok szeptember 6-án kezdődnek, a női utolsó forduló hivatalos játéknapja pedig május 22-e, a férfi alapszakasz május 23-án zárul. A férfi döntőt május 24-e és június 6-a között rendezik. A Magyar Kupa 4-es döntője a férfiaknál április 10-én és 11-én, a nőknél május 15-én és 16-án lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dóra.

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
0: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az élő környezetért felelős miniszter a vízpazarlás mellőzését kéri. Közzétették az országban található klimatizált helyiségek listáját. Újabb két megállóval bővülhet a 3-as metró. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban mellőzzék a medence feltöltést, az automosást és a sportpályák locsolását. A tárcavezető közölte, nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért. A miniszter Kelemen Ágnes államtitkárral egyeztetett, aki az állami vízközműtársaságok vezetőivel találkozott, akik jelezték, hogy a rendszerek nehezen bírják a megnövekedett fogyasztást, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig csökken a kitermelhető víz mennyisége, ami ellátási fennakadást okozhat. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT már jelezte, hogy reggel Szentendrén, Leányfalun és Tahitótfaluban másodfokú vízkorlátozást vezettek be, amelyet később a Pilisi medence területére is kiterjesztettek. Elsőfokú készültség van Szadán, Erdőkertesen, Veresegyházon, Őrbottyánban, Csomádon és Gödön, valamint a nyugat-nógrádi működési területen is. Szentendre Pismány magasabban fekvő részein vízhiány alakult ki, amely jelenleg több mint 500 főt érint. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A katasztrófavédelem összesen 2254 helyiséget nevez meg. Köztük klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket is, egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. A MÁV csoport vízosztással készül a harmadfokú hőségriasztásra több helyszínen. Naponta 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így Békéssabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a miskolci tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon térítésmentesen osztanak ásványvizet, ahogy a fővárosi és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító buszállomásokon. Számos vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. A Hungaromet veszélyezéséből kiderül, hogy vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet. Folyamatban van a 3-as metró Rákospalota Újpest állomási történő meghosszabbítására szóló kivitelezési közbeszerzés előkészítése, valamint a Budapest által korábban elkészített tervek felülvizsgálata és aktualizálása, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv alapján a projektre 80 milliárd forint ICO plusz uniós forrás áll rendelkezésre, és a fejlesztés 2030-ig fejeződhet be, ha a tervek kivitelezésre alkalmasak. A technológiai feltételek a nyílt közbeszerzésen kiválasztott kivitelező biztosítja. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a Kemencén csütörtök hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként is ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett működő Nostra BV Kft. Munkatársai kiderítették, hogy egy lakóház közelében mintegy 30 négyzetméteren ég a száraz fű és több bokor, felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a ház udvari kerti csapjáról megkezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre érkezett, a tüzet eloltották, megakadályozva, hogy a lángok a népszerű kiránduló helyként ismert Pest vármegyei településre átterjedjenek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are the Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want to Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet, minden lépés előre kidolgozott rendszerint zajlik. Közzétették az országban található klimatizált helyiségek listáját. Újabb 2 megállóval bővülhet a 3-as metró. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent veszélyhelyzetet, minden folyamat a legszigorúbb biztonsági előírások szerint történik, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, miután Magyar Péterrel együtt az erőműben tájékozódott. A miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a nagy áramfogyasztású tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát 17 és 22 óra között kerüljék. Kiemelte, a Duna alacsony vízállása régóta ismert probléma, és egy új szivattyú telep megépítésével elkerülhető lett volna a leállás és a többletköltségű áramimport. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT már jelezte, hogy reggel Szentendrén, Leányfalun és Tahitótfaluban másodfokú vízkorlátozást vezettek be, amelyet később a Pilisi medence területére is kiterjesztettek. Elsőfokú készültség van Szadán, Erdőkertesen, Veresegyházon, Őrbottyánban, Csomádon és Gödön, valamint a nyugat-nógrádi működési területen is. Szentendre Pismany magasabban fekvő részein vízhiány alakult ki, amely jelenleg több mint 500 főt érint. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A katasztrófavédelem összesen 2254 helyiséget nevez meg. Köztük klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. A MÁV csoport vízosztással készül a harmadfokú hőségriasztásra több helyszínen. Naponta 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így Békéssabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a miskolci tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon térítésmentesen osztanak ásványvizet, ahogy a fővárosi és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító buszállomásokon. Számos vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Folyamatban van a 3-as metró Rákospalota Újpest állomásig történő meghosszabbítására szóló kivitelezési közbeszerzés előkészítése, valamint a Budapest által korábban elkészített tervek felülvizsgálata és aktualizálása, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv alapján a projektre 80 milliárd forint ICO Plus uniós forrás áll rendelkezésre, és a fejlesztés 2030-ig fejeződhet be, ha a tervek kivitelezésre alkalmasak. A technológiai feltételeket a nyílt közbeszerzésen kiválasztott kivitelező biztosítja. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a Kemencén csütörtök hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként is ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett működő Nostra BV Kft. Munkatársai kiderítették, hogy egy lakóház közelében mintegy 30 négyzetméteren ég a száraz fű és több bokor, felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a ház udvari kerti csapjáról megkezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre érkezett, a tüzet eloltották, megakadályozva, hogy a lángok a népszerű kirándulóhelyként ismert Pestvár megyei településre átterjedjenek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá, írt

0: Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő Együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.